nem elfogy az energiád, mi ráteszünk még egy lapáttal. Zene, mosoly, lendület. Bálint László hozza a jókedv délutáni adagját. Csak slágerek, csak pozitívan. Délutáni csúcs.

Piros lap. Csak slágerek és sport. Hallgasd az Itzert, a Forrás Rádió sportmagazinját és Rolanddal. Minden vasárnap délután helyzetbe hozunk.

túl sok volt a reggeli pörgés, jöjjön valami lazább. Hallgasd a koktélt Zimmerer Tamással. Sok zene, kevés duma. Minden hétköznap délelőtt 10-től délután 2-ig.

0: Live Session. Legyen tánc!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Velünk felpörgetheted a hajnalt. Ha már felébredtél, vagy az éjszaka után még mindig talpon vagy, akkor a következő két órában legyen tánc! Indul a Live Session, a Forrás Rádió Mix műsora.
0: Ez a Light Session, a Forrás Rádió Mix műsora, hétköznap este 8 és 10 óra között.

lemaradtál egy izgalmas beszélgetésről? Hallgasd vissza online! Keresd a Forrás Rádiót a Spotify-on, a YouTube-on, illetve az Apple és a Google Podcast felületein. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ugye, bírjátok még! Még egy órán át! Legyen tánc! Folytatódik a Light Session, a Forrás Rádió mix műsora.

0: Light Session a Forrás Rádió hétköznapi
1: hajnalra. Ennyi volt a buli.
0: Ne feledd, mi házhoz visszük a party.
1: Hallgasd a Light Session-t a Forrás Rádió mix műsorát.
2: Hétfőtől csütörtökig este 8-tól 10-ig.
0: Ha koktélról van szó, mindig számít a jó arány.

0: a Forrás Rádióban.
1: Jó reggelt kívánok! Megszűnik a tűzgyújtási tilalom Vas és Zalavár megyében. A tagországok belügyminiszterei jóváhagyták az EU új kábítószerkereskedelem elleni új cselekvési tervét. Környezet és állatvédelmi családi nap lesz Tatabányán. Itt Taler Andreát hallják a mikrofon mögött, már is hozom a részleteket. Mától megszűnik a tűzgyújtási tilalom Vasban és Zalában, a többi vármegyében azonban érvényben marad, közölte a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal csütörtökön az MTI-vel. Kiemelték, az ország többi részén a lehullott csapadék mennyisége nem volt elegendő a tűzkockázat csökkenéséhez, így a két vármegye kivételével tilos tüzet gyújtani belterületi és külterületi erdőkben és azok 200 méteres körzetében, fásításokban és azok 200 méteres körzetében a kijelölt tűzrakóhelyeken is. Jelezték ugyanakkor, hogy a saját tulajdonú belterületi kertekben továbbra is lehet bográcsozni, grillezni, azonban javasolt a gáz, égő fej vagy elektromos grill használata. Az érvényes tűzgyújtási szabályokról és aktuális korlátozásokról a www.erdőtűz.hu és a www.katasztrófavédelem.hu oldalon lehet tájékozódni. A kábítószer használat és a kábítószer kereskedelem jelentette növekvő egészségügyi, biztonsági és társadalmi kihívásokra válaszul. Az Európai Unió belügyi tanácsa a luxemburgi ülésén jóváhagyta az EU kábítószer stratégiájának végrehajtására vonatkozó keretet, a kábítószer kereskedelem elleni új cselekvési tervet, valamint több a kábítószer fogyasztás és a kábítószerrel kapcsolatos károk csökkentésére irányuló intézkedést fogadott el. A luxemburgi közlemény szerint az intézkedések számos szereplőt fognak összehozni az egészségügy, az igazságszolgáltatás, az oktatás és a bűnüldözés területén, azzal a céllal, hogy konkrét eredményeket érjenek el helyi, nemzeti, uniós és nemzetközi szinten a kábítószerkereskedelem elleni fellépés terén. Június 6-án lesz Bajza Sándor könyvbemutatója Tatabányán a Kertvárosi Bányászművelődési Otthonban 16 órától. Közreműködnek Bércesi Marika és Vér Károly, a program ingyenes. Környezet és állatvédelmi családi nap lesz Tatabányán, a bánhidai lakótelepen a Szánkózódomnál. Június 7-én, vagyis most vasárnap délelőtt 9 órától várják az érdeklődőket, többek között polgárőr technikai bemutatóval, ugrálóvárral, íjászattal, kutyás programokkal, gyermekprogramokkal és bográcsozással.
0: Időjárás.
1: Ma többször előbukkanhat a nap ugyan, de zömében erősen felhős lesz az ég. Vármegyénkben az előrejelzések szerint csapadékra nem kell számítani. 22 és 26 fok között ingadozik a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: Rossz Morgan Best of I és Rolanddal és Riedl Ádámmal. Az előző epizód tartalmából.
1: Na, az a helyzet, hogy a témánk ma a kajálás. Méghozzá a vacsora, a nagy vacsora csata, mert tegnap engem nagyon inspirált egy cikk, amit találtam az interneten. Arról szól, hogy mikor alakult át a vacsorázásunk egyfajta ilyen egyórás futárvárássá, meg agyalássá a fölött, hogy oly, most mit is együnk, rendeljünk, itthon főzzünk valamit. Abból, hogyha belegondolsz, akkor nem tudom nálatok, hogy volt, de nekem gyerekkorunk vacsorái azok általában úgy néztek ki, hogy a hidegtálat így kiraktuk az asztalra, az általában egy ilyen műanyag edényben volt benne a klasszikus kis párizsi ilyen rúd, amiből le tudtunk kerekíteni egyet, volt benne sajt, esetleg mackó sajt, valamilyen krém vagy vaj, és akkor ott volt a kiflés, ez volt a vacsi.
2: Nem nálunk is, de ugye nálunk nem volt így külön szeparálva, tehát nekünk magában a csomagolásában maradt, csak nekünk is ez volt, igen, és akkor zöldség még hozzá esetleg.
1: Igen, ennyire nagy urak mi sem voltunk, tehát hogy a dobozba bele volt vágva a csomagolásban a cucc. Tehát, hogy nem voltam az külön szeparálva, hanem volt egy ilyen nagy műanyag lavor, és akkor abba volt minden.
2: Ja,
1: és akkor
2: úgy,
1: egybe jött ki.
2: Aha.
1: Igen, és akkor volt, amilyen alumíniummal még be volt tekergetve, csomagolva. Jó, hogy mondod a zöldségeket. Mi, amik nem voltunk soha, az ez a piros-aranyos vonal, azt én nagyon utáltam.
2: Én nagyon szeretem.
1: Tényleg?
2: Igen, de nagyon nem tesz jót a gyomromnak, úgyhogy sem. Meg kipattogok tőle a sok fűszertől.
1: Aha. Én ezt nagyon nem szerettem soha.
2: Meg a gulyáskrém, fú, de jók ezek.
1: Igen, a gulyáskrém?
2: Igen.
1: De a gulyáskrém az nem a levesbe kell? Azt úgy kentett kenyérre?
2: Nem, én a kenyérre. Nem, hát úgy, hogy tudod, vaj, aztán szalámi, amíg még ettem húst, rá ugye így pöttyözve a piros arany vagy a gulyáskrém, teljesen mindegy, melyik volt otthon, és akkor a tetejére sajt.
1: De mi ezt ketchuppal csináltuk, de ez mindig az őrületbe kergette a babysittert. Roland, most hogy belém kötne egy babysitter.
2: Ja, igen, neked tudjuk, igen. Burzsujéknál babysitter.
1: Burzsujéknál babysitter volt, ne ketchup. Az én gyomromnak nem tett jót a piros arany, nekem sem. Nem, egyszerűen nem szerettem az ízét. Valahogy ezeken a kultúrszendvicseken is, amikor ugye a tojásra rápöppentenek egy darabot, akkor is azt úgy valami lekenem ott az abrosz aljába. Tehát, hogyha valaki a rendezvényeket szervez, akkor az én vagyok. Meg én vagyok az, aki, hogyha kevés a feltét, akkor leveszem egy másikról is, és akkor gyakorlatilag ott marad egy vajas szendó, az én vagyok.
2: Azt mondjuk én sem szeretem, ha nincs rajta elég feltét.
1: Na ugye, tehát legyen az előkelő. De hogy igen, ez volt, ezek a krémek voltak, amikor nem volt szezon, amikor meg szezon volt, akkor nálunk ugye paradicsom, a nagyon-nagyon gazdag időszakban kaliforniai paprika, de általában zöld paprika, igen. És én még a retket is szeretem.
2: Az is, igen.
1: Az is jó volt. Na igen. Hát ez volt a mi vacsoránk, nem? És nem volt ebből ilyen nagy dilemma, hogy akkor most mi legyen a vacsi, hanem ezt úgy kivettük, leültük, megettünk.
2: Igen? Nem, inkább a dilemma az ebéd volt mindig.
1: Ugye? Na, várjál, mindjárt ebbe tovább menjünk, csak még egy gondolat, egy utolsó tőlem így a vacsorához, hogyha nagyon-nagyon össze akarták kapni magukat anyáik, akkor tudod, mi volt még?
2: Na.
1: Volt ez a meleg szendvics sütőnk.
2: Ja,
1: volt, az igen. Ilyen háromszög alakban.
2: Jó, és meleg szendvics. Azt süti egyébként a legjobb meleg szendvicset.
1: Igen, lehet, hogy felgyújtja a lakást, hogy ott hagyjuk, de a meleg szendvics az nagyon...
2: Mondod, én azt hittem azt a másikat, mondod, azt a fémet, amiben
1: tudod kik a gazdagék?
2: Volt nekünk, az is finom. Én egyébként azon éltem az egyetem alatt, ezen az összecsukhatós szendvics.
1: Úgy de jó cucc, és akkor úgy kellett, hogy megvajasztuk kívülről a kenyeret, és akkor úgy összesült, jó, de jó volt az.
2: Én belül vajasztam.
1: De kívül, abban a háromszög sütőben az volt az igazi trükk, hogy a két szendót, azt kívülről is megvajasztad, és akkor úgy, de finom lett, azt a rohadt. Na igen, és abból valahogy ilyen végtelen mennyiséget meg tud enni az ember, tehát ez az egyenes lejtő a hízás felé.
2: Ja, igen.
1: Érdekes, hogy tényleg az ebéd volt a kunst. De miért? Tényleg áttevődtünk arra, hogy na, akkor futár.
2: Én nem. De az esetek többségében, tehát nagyon sokat látom, amikor esetleg lent vagyok a kutyával, hogy mennek a futárok éjszaka is ugye a csomagokkal, tehát hogy sokan rendelnek éjszaka is. Bár én nem tudom, tehát hogy most ha futárra rendelsz, akkor mit tudsz rendelni? Tehát hamburger, meg ilyen pizza, meg ilyen gyors kajákat. Tehát most nem biztos, hogy azt éjszaka a legjobb enni szerintem. De nálam például még mindig ugyanez van, nálam ez megmaradt. Vagyis hát nálunk tulajdonképpen, mert anyuék is így esznek, hogy ez a szendvics, rá valami, esetleg zöldség, tehát ennyi, kakaó.
1: Igen, én is kettőből, de a kakaó nem a szendvicsre. Az külön,
2: nem, az külön.
1: Jó, hál' Istennek, mert most a gulyáskrém volt, egy kicsit így elgondolkozom azon, amit mondasz, inkább megállok. Jó, nálunk én kettőből egy vagyok, tehát mi nálunk áttevődött a vacsora, már hogy most már a vacsora a közös étkezés, és az a nagy étkezés, az ebédet ezt mindenki megoldja magának, amit ahol kislányom óvi van, feleségem amerre éppen van, én meg itt, tehát hogy ez nem annyira nagy kunsz, nálunk a vacsora lett, tehát ez tényleg egy kicsit átalakulóban van, hogy most már ünnepszámba megy nekem az, amikor leülök enni egy ilyen kiflit mondjuk a kedvenc naturvajkrémemmel, mert az a ritkább, tehát a főétel az úgy általában a vacsora lett. Meg a maradékok, azok is mindig a vacsoránál kerülnek elő.
2: Hát jó. Hát
1: csak nézem az SMS falat, hogy mik jönnek. Péter írja, hogy azt nem tudja egyszerűen megérteni, hogy a vacsorát miért rendelik. Azt írja, hogy 3 perc alatt össze tud dobni valami vacsorát bármikor. Hát, igen. Ez...
2: Hát de most, hogyha meleget akar enni, akkor ott van ez a szendvicssütő is például. Tehát virsli. Most már nem is olyan a virsli is, igen, pontosan.
1: Omlett, de jó dolgok ezek.
2: Bármi ilyesmit lehetne enni, igen. És ezek tényleg összedobhatók amúgy egy 10-15 perc alatt simán.
1: Na jó, akkor várjál. Akkor most játszunk el a gondolattal. Rakjunk össze egy retro vacsorát. Egy ilyen igazán retro vacsorát. Mondjuk olyan 1000 forintból. Mi lenne ott az asztalodon?
2: Hát sajt biztos.
1: Sajt,
2: valami
1: okay.
2: Zöldség.
1: Maci sajt, vagy a trapista? Szeletelt, vagy te vágod?
2: Hát attól, most ha az én szempontomból nézzük, akkor én meg tudom oldani, mert nekem a vajas sajtos kenyér is pontosan megfelel egy ilyenet. De ha retróban nézzük, ha mondjuk a gyerekkoromat nézzük, akkor nekem, hát most megvétel, tehát úgy, hogy megvesszük a dolgokat, vagy van már otthon hozzá?
1: Van már otthon, kenn meg. Tessék, kenyér.
2: 1000 forintból. Hát nekem ez a retro. Ez a kenyér, szalámi, bármilyen.
1: Uh-huh. Szeletelt piros, vagy rúdból vágod?
2: Én inkább, mi inkább szeleteltet szoktunk. Ha ugye téli szalámit vettünk, akkor nyilván azt azért általában mindig rúdba vettük, mert úgy jobban megérte.
1: Nem tudom, nekem a párizsi az valamiért még mindig. Tudom, hogy ez a húsok puttósága, de annyira jó, és abból ilyen jó vastagat, ilyen új vastagság, új nyivastagságot vágni, de nem úgy az újat, hogy így
2: szerettem.
1: Nem úgy az újat, hogy így ez 1 centis, 1,5 centis, hanem a másik irányba az újat.
2: Én attól ki vagyok. Tényleg? Akkor inkább teszek rá 3 szeletet, de az legyen vékony. Én ettől, igen.
1: Csináltam ilyen mini szendvicseket gyerekkoromban, ami úgy nézett ki, hogy pusztán fogyókúrás szempontból, nem is volt alatt a kenyér, hogy akkor a szénhidrátot azt kikerüljem, hanem úgy nézett ki a kis mini pizzám, hogy egy szelet párizsi, azon egy szelet sajt, és azon ilyen kis ketchupontok, és akkor ez így föl volt vágva szeletekre.
2: Aha.
1: Hogy amit a nagymamám föltalált, az milyen zseni volt. A tévé paprikába belenyomott mackó sajt, és az fölvágva karikákra.
2: Jó, az mondjuk az úgy finom. Igen. Az jól hangzik, de az előtte lévő, az nem? Hát fura ízlésed van, maradjunk.
1: Nekem a retro kajában, tudod mi van előttem, és a mai napig imádom, és a mai napig van otthon, a konzervmájkrém. Hát annál jobb nincs.
2: Az is, igen, az is olyan igazi retro.
1: Sima vaj, konzervmájkrém, sajt, és akkor rajta mondjuk ilyen paprika karika.
2: Igen.
1: Az, én na, ilyet az látok, jó. Egy kiflin.
2: Az is jó volt, igen.
1: És kakaóból ez a brutál cukros zacskós, amit otthon nem tudsz kikeverni. Az milyen jó.
2: Nem, én az otthoni
1: kikevertet. Ezért voltam kövér gyerek.
2: Jó, hát most már mindent értek, Ádi. Nem, de az tényleg jó. Ez a májas, az jó.
1: Én régen készültem ennyit témára, de hát lássuk be, érdekelt. Tehát kellett egy kis kutató munkát végeznünk. Ugyanis, hát a hír röviden és tömören úgy hangzik, hogy végre Magyarországon is debütál, ráadásul egy futóversenyen a női piszoár. Hát, ha valami, akkor
2: csodálatos.
1: Ez fontos.
2: Igen.
1: Ez fontos. És tényleg nagyon-nagyon sokat kutattam a témában, mert tök érdekes története van már alapból a piszoároknak is. Képzeld el, egészen egyszerűen Vespasianus római császárig vezet vissza a gondolat, aki feltalálta a piszoárt, amit egyébként akkoriban Vespasiannak hívtak. Egészen egyszerűen úgy rakta ezt össze, hogy szükségük volt a vizeletre, mert a rómaiak fölhasználták a vizeletet, nagyon durva, méghozzá a tímárok és a mosodák használták, és ez a császár, ez adót vetett ki a vizeletre, és ezekben a piszoárokban gyűjtötték. Tehát
2: anyám.
1: Krisztus után 9 és 79 között valamikor ez a csávó feltalálta a piszoárt.
2: És megadóztatta a pizsit.
1: Igen, nagyjából igen. Tehát, hogy akkor sem folytak nagyon más vizek.
2: De mire, egy mosodában mire használják a pisit?
1: Gondolom, ez ilyen maró tisztító valami. Aha. Nem volt nekik más, nem volt ómó.
2: Jó, hát az nem.
1: Öblítőnek kellett.
2: Ja, fúj.
1: Nem tudom, hát...
2: Hát annak biztos nem, inkább akkor már mosószerhez adnám. Vagy nem tudom, hogy a fertőtlenítőnek használják.
1: Mit adtak nekünk a rómaiak? Hát ugye? Na és várjál. Van még egy nagy sztori itt. A fia egy kicsit felháborodott, hogy adóztatja a papa a vizeletet.
2: Hát, igen.
1: És ekkor volt az, hogy Vespasianus oda tartott egy a saját fejével ellátott aranyat a fia orra alá, hogy szagold meg, érzed rajta a szagát? Nem érzed? A pénznek nincs szaga. Innen származik ez a mondás.
2: Ó, Istenem.
1: És tényleg, milyen kemény dolgok vannak. Csak hát, ez a szerencsétlen császár, hát ez egy dologra nem gondolt, vagy egy valakire, hát Fláviára, a feleségére.
2: Aha.
1: Ő nem tudta használni a pisszoárokat. Hát, a kis nyomorult.
2: A kis nyomorult? Ez most minden nőt leszóltál.
1: Nem, én a Fláviát sajnálom egy picit.
2: Ja, nem, hogy ilyen szempontból.
1: Igen,
2: ja.
1: nem tudott ott nyilvánosan vizelni szegény.
2: Igen, de egyébként valóban a nőknek ez elég problémás, hogyha mondjuk nem tudom, hosszú útra mész, akkor hol pisiljél, és hogyan pisiljél, úgyhogy ne csiklandozzon a fűszál. Tehát, hogy így...
1: és hát ugye, a fesztiválok. Na, ahol, hát ahol a hosszú sor gomolyog, vagy a színház, ahol egyébként nem egy nő oson be a férfi mosdóba, hogy hamarabb végezzen, mert ott mindig sor van, és még mindig vigyorogva sétálunk el mellettetek, hogy bocsi.
2: Igen, de amúgy tényleg. De ez miért így van, hogy a női mosdóban mindig sor van a férfiaknak?
1: Én ezt is tudom. Nektek 3 percbe telik egy vizelés. Telt aha. mind a mai napig.
2: Aha.
1: És nem tudtatok pisszoárhoz menni.
2: Hát mert nektek csak annyi a dolgotok. Nem, hanem mert nektek csak annyi a dolgotok, hogy lehúzod el a nadrágot, kész, kirakod, amit kell, és akkor ennyi. A nőknek ugye le kell tolni ezt a nadrágot, mindent is le kell tolni.
1: Igen, és nyilván nálunk
2: utána
1: férfiaknál...
2: Utána vissza kell öltözni.
1: Nálunk férfiaknál nyilván az is időspórolás lehet, hogy mérettől függően, tehát aki nagyobbal van megáldva, annak nem kell olyan sokat menni a WC-ig, tehát hogy ott is lehet időt spórolni.
2: Még be se lépsz az ajtón, de már pisi.
1: Igen, tehát tulajdonképpen annyi lehetőségünk van ezt megspórolni. Ti meg mind a mai napig ezt nem tudtátok megoldani, de itt van a Lapi.
2: Erre nagyon kíváncsi vagyok.
1: Egyébként volt már egy találmány korábban, ezt nem ismerted, a tölcsért.
2: De van, magazinokban nekem van.
1: Van? És működik? Próbáltad?
2: Még nem próbáltam ki, de van, de azt ne kérdezd, hogy miért.
1: De honnan, Temúról?
2: Nem, lehet kapni a drogériás üzletekben.
1: Tényleg?
2: Már. Aha, 5 darab van benne, ilyen kis papírból van. Uh-huh. Igen, gondoltam, hogy kipróbálom, csak mondjuk otthon, ha esetleg valami baleset történne.
1: Akkor... Én ezt valami magazinban láttam egyszer, hogy így ki lehetett vágni. És akkor
2: tényleg volt ilyen régen, úristen, én sose találkoztam, én most találkoztam ezzel először.
1: De neked van, és otthon van a biztonságkedvéért, tehát hogyha bárhol szükséged volna rá hirtelen, akkor nincs nálad.
2: Mondom, a táskámban
1: van. Ja, itt van most nálad a táskádban.
2: Szerintem, igen.
1: Jó,
2: lehet, hogy ebben most pont nincs, mert most cseréltem táskát valamikor. De meg akarod, hogy mutassam?
1: De majd érdekelne. Na mindegy, a lényeg az, hogy most itt van végre a pisszoár, az Aldi női futógálán ezen a hétvégén fogják tesztelni, és azt állítják, hogy tényleg ez mindent megreformál. Hogyan képzeled? Te nő vagy. Ugye azokat ismerjük, ami az ilyen férfi fesztivál pisszoár, ez borzasztó, mert ott 3 férfi ilyen Mercedes emblémába beáll egymással szemben. Előről valamelyest ki vagyunk takarva, de egymás szemébe nézünk mi urak.
2: Tényleg?
1: A hölgyek pedig látnak minket hátulról. Nem láttál még ilyet?
2: Hát olyat nem, fesztiválosat.
1: Hát ez csak odaállnak. 3-an ilyen Mercedes emblémában van 3 beálló, nincsen mögötted semmi, előről aha. így ki vagy takarva ilyen 3 szög alakban, és akkor hát majd, hogy nem szembe állsz egy másik férfival, kicsit így eltolva, álltok egymással szembe, így nézzük egymást. Milyen
2: gáz.
1: Az idő, hogy érzem magad? És akkor kész, és akkor mész tovább, de hátulról is látszol igazából.
2: Aha, mondjuk az se olyan sokkal jobb, hogy egymás mellett álltok, tehát, hogy így...
1: Egyébként szerintem is, hát nyilván lenézel a lekel, de amúgy meg próbálsz ilyen alázatosan.
2: Aha, igen.
1: Félrenézni.
2: Igen.
1: Egyébként nem is annyira könnyű úgy pisilni, hogy néznek. Na, de hogy képzelnéd a nőit? Tehát, hogy
2: hát, de
1: milyen,
2: én nem
1: milyen
2: tudom
1: egy női pisszoár?
2: Fogalmam sincs. El nem tudom képzelni, hogy azt hogy lehetne úgy megcsinálni, hogy az... Hát, ha egy kicsit mondjuk ez a része, amit tudod, így itt az az előlévő része, az egy kicsit talán hosszabb.
1: Én egy ilyen nyerekként képzeltem először,
2: hát
1: tehát
2: igen,
1: amikor magamtól
2: kellett.
1: Igen,
2: de az a baj ezzel, hogy az se jó, mert ugye a nőnek akkor is le kell tolnia a nadrágot.
1: Hát mindenképpen, tehát hogy az nektek a slices megoldás, ha csak nincsen ilyen töltséred, az nem fog
2: azért
1: működni.
2: Azért mondom, hogy akkor, igen, akkor van értelme, hogy az hosszabb az az első része, mert akkor pont úgy le tudsz googolni, hogy akkor oda bele tudjál célozni.
1: Nekem egyszer a, még azt hiszem általános iskolában egy lányosztálytársam bejött a férfi WC-be, és utána megkérdezte tőlünk, hogy miért van sok kis csap a falon. Na, azok voltak a pisztoárok. De mutatom neked, a hallgatóknak meg majd leírom, hogy valahogyan így kell elképzelni, tehát itt is három darab van ezekből a WC-kből.
2: Hát oda aztán találjál bele.
1: Körbe rakva. És hát majd jönnek a kritikák, most először elmondom, hogy hogyan működik. Tehát, hogy alapvetően ezt úgy kell elképzelni, hogy ez egy emelvény, két lépcsőfokon, gyönyörű szép rózsaszín, hogy mindenkinek a szemét egyből oda vonza, de hogy ez egy emelvényen van rajta, két lépcsőn föllépsz arra az emelvényre.
2: Igen.
1: Aztán bemész egy ilyen fal mögé, kicsit olyan, mint a strandokon ezek az öltöző hengerek, hogy igazából nincsen ajtó, hanem csak így bemész, de mégis ki vagy takarva azért valamelyest. Legugolsz egy ilyen tuppelváre fölé, tehát kb. Tuppelvár. És igazából ott tartanod kell magadat izomból, tehát nincsen olyan támaszkodási lehetőséged, de azzal, hogy legugoltál, azzal még a fejed, meg mondjuk így a mellkasodtól kilátszol fölfelé.
2: Aha.
1: Tehát kvázi az emberek fölött vagyok, nem látnak be, de arra már nem
2: már
1: költöttek.
2: Mármint, hogy szabadon van, mindenki látja a felső testemet.
1: Pontosan, tehát arra már nem költöttek, hogy ezt magasabbra húzzák, tehát hogy abszolút ne látsz, hogy...
2: Hát de hogy húzom le úgy a nadrágomat, hogy ne, ha most érted, mondjuk egy magas nő van ott, akkor hogy húzod le úgy a nadrágodat,
1: hogy... Nem, annál magasabb. Nem... Kicsit mellszint alá ér ez a valami.
2: Ha legugolsz.
1: Nem, hogyha állsz.
2: Ja, ha állok.
1: És akkor még belegugolsz, de nyilván akkor is kilóg a fejed.
2: Hát egy picit.
1: De hogy a szemed kilóg, tehát szemkontaktus
2: tudsz. Mondjuk neked kilógna, mert te magas vagy.
1: És egyébként abból a szempontból van így megoldva, szerintem azért nem húzták följebb, hogy kintről egyből látszódjon, hogy foglalt-e vagy nem. Uh-huh. Emberek fölött vagy, tehát nem látnak be, de mindenki tudja, hogy mit csinálsz.
2: Hát jó van, pisilsz. Hát
1: hárman egymás mellett ott
2: vagytok. Nem látnak, de amúgy én nem tudnék így pisilni.
1: Na, ezt akartam kérdezni, hogy úgy, hogy egy futóversenyen vagy, ott van körülötted 500 ember, mindenki tudja, mit csinálsz. És te így kinézel mosolyogva.
2: Igen, akkor soha nem látszol, nem látszik az a bizonyos testrészem se, tudnék szerintem úgy. Van, amikor egyébként nyilvános WC-ben is, hogyha vannak mellettem is, így hirtelen elzáródik a csap, vagy hogy mondjam, tehát hogy így kell sokáig gondolkoznom, hogy meg van ez a, tudod, ez a
1: most
2: ilyen női WC-titkokat árulok el, tudod?
1: Figyelek.
2: Amikor tudod, így ketten egyszerre bementek a mosdóba, és akkor várod, hogy ki az, aki mind a ketten azt várjátok, kifizsil elő, mert hogyha elindul a csorgás, akkor a másiknál is más.
1: És annyira kínos, Istenem.
2: Igen.
1: Hát ilyenkor jó, hogyha van valami kis lágy háttérzene, de ez a férfi mosdóban is nagyon kínos, hogyha egymás mellett álltok, és valami hát zavarba jössz, és nem sikerül.
2: Na, ezért mondom neked, hogy ez is olyan gáz, hogy egymás mellett álltok. De egyébként elárulom neked a googolásról, hogy a nőknek a 99,9%-a az nyilvános helyen így pisil.
1: Oké, okay,
2: de hogy nem ülünk rá.
1: De hogy nem lenne jó valami kis támasztó? Vagy nem,
2: hát de jó lenne, ilyen kapaszkodó oda előre, mert hogy ugye egy idő után már, mivel nem mindenki talál bele rendesen, ezért már úgy néz ki ugye az ülőke, ahogy. Tehát ezért mondtam,
1: busztustalanabbak a női WC-k, mint a férfi mosdó.
2: Igen, és ezért mondtam neked erre a WC-re, hogy abba a kis lukba se fog szerintem mindenki beletalálni. Net, főleg igen. Egy futóversenyen, amikor konkrétan egy másodpercet van pisilni, mert különben lemaradsz.
1: Hát nagyjából igen. Azt mondja, hogy nagyon sokat gyorsít, de igen, ebben van valami. Amúgy a praktikusság vonatkozásában még az elmondandó, hogy ez a két lépcső, amit fellépsz, ez nem véletlenül van. Van alattad egy 1100 literes tartály, uh-huh. És ugye abba gyűlik a vizelet. Uh-huh. Te hány litert pisilsz?
2: Fogalmam sincs.
1: Sosem érted?
2: De...
1: Jó, de mondjuk, de valaki...
2: Akkor, amikor pisi mintát kell vinni, miért mit erre akkor?
1: Na, és mit elég meg a sörös korsó, hogy a víz kis pohár?
2: Nem, ez egy kis pici pohár.
1: A pici pohár. Jó, mondjuk akkor egy átlagos nő pisiljen mondjuk 2 decit, 3-an?
2: Körülbelül szerintem a 2 deci. A 2 deci biztos hárman, megvan szerintem.
1: Akkor azért 1100 liter, 3 ilyen per egység, az azért pisi. Tehát az
2: hát
1: mennyiség.
2: Az igen.
1: Meg
2: igen.
1: Amúgy szerintem ki lehet szúrni alul, hogyha nagyon megtelt. Tehát, hogy az most kit zavar a futóversenyen, úgyse veszik észre. Itt már senki nem fogja ezt megadóztatni. Ők azt mondják, hogy ez nagyon intim. Szerintem, ha valamivel bele lehet kötni ezzel kapcsolatban, az pont az intimitás. Tehát, hogy ott bámolsz kifelé, meg téged is néznek, hát, és
2: de,
1: tudod,
2: na,
1: hogy
2: ezt
1: mit csinálsz.
2: Nem értem, hogy legalább húzták volna föl rendesen azt a falat.
1: Hát akkor nem látszik, hogy benn vagy, és rádül valaki.
2: Ja, tényleg, az igaz.
1: Lehet ebből emeletes.
2: Hát vagy miért nem csináltak rá egy ilyen, tudod, valami kis olyan jelzést, mint mondjuk tudod a postaládáknál, az amerikai postaládáknál van, hogyha fel van hajtva, akkor tudod, hogy van benne valami. Hogyha le van hajtva, akkor meg tudod, hogy nincs. Vagy jó, fordítva van, már nem tudom, mindegy, tök de, mindegy. Aha, az a lényeg, hogy erre is kéne valami, amit mondjuk, mit tudom én, benyomsz, és akkor az átvált mondjuk egy pirosra.
1: Ja, vagy mint a taxinál, hogy világít, nem világít, tudod, hogy vannak benne, nem, aha, értelek.
2: Hát igen, ezt, hogy valahogy jelezd, hogy mondjuk van bent valaki.
1: Jó, ez most még egy lapi 1.0, tehát hogy lehet, hogy lesznek egyéb fejlesztések, de hogy akkor úgy nagyon, én nem tudom elképzelni, az annyira egy megalázó szituáció, tehát nem véletlen bújunk be a bokorba ilyenkor, nem? Meg bújunk el az emberek elől.
2: Pontosan, ezért mondom
1: neked. Inkább csikézzen egy fűszál. Tehát, hogy, de most tényleg, ott mindenki tudja, mit csinálsz. Mindenki elfut benne, jó napot, és akkor közben meg intézd a dolgot.
2: Igen.
1: És várjál, hol lehetne még ilyet? Mert oké, most egy futóversenyre elviszik, lehet, tegyük azt, tényleg begyorsítja a folyamatot. Tehát 30 másodperc alatt meg vagy, nem megy el vele 3 perc, nincs várakozás előtte, az intimitást én lehúznám, itt a legtöbb kritika tényleg emiatt szól ez ellen a találmány ellen, de ez nem csak futóversenyekkel lesz, hogyha ez beválik, bár egyébként nagyon sokan kritizálják, hanem megjelenik majd fesztiválokon,
2: hát mondjuk, na,
1: strandokon.
2: Én ott biztos, hogy nem. Tehát, hogy azt, hogy látják, hogy ott kuksolok, nem. Az még rosszabb, mert ugye a futóversenyen legalább nem az van, hogy körülötted sok az embertömeg, hanem néha-néha ugye így elfutnak emberek. De egy fesztiválon, érted? Hát ott topzódik mindenki.
1: Hát ott van mellette férfiből ugyanez. Tehát, hogy ott mi is leselkedünk.
2: Én azt értem, de az meg ugye még kellemetlenebb.
1: Tehát azt mondod, hogyha van egy fél órás sor, és van mellette egy ilyen, ahol nincsen sor. Kiállod
2: a
1: fél órát?
2: A sort, igen.
1: Tényleg?
2: Igen, inkább az, hogy takarjon el.
1: De nem. Érdekes, autópálya pihenőkre mondják még karácsonyi vásár, az jó, ott hideg van.
2: De, igen, mondjuk az autópálya pihenőnél még csak, mert ott is ugye így zúgnak el az autók, tehát...
1: Ott van az alapzaj, még, fontos, szerintem.
2: Az még
1: amúgy.
2: Úgy, igen, meg ott még talán azért jobban. De mondom, tehát engem inkább ez zavar, és szerintem nem én vagyok az egyetlen ilyen ember, akinek ilyen problémái vannak, hogy így szabadban, hogy ha kell pisilni, akkor nem jön úgy, ahogy kéne. Tehát, hogy
1: Nem segít a természet lágyőle?
2: Nem, egyszerűen azon gondolkodom mindig ilyenkor, hogy biztos most fog jönni valaki, és akkor most én meg itt googolok, tehát egy ilyen borzasztó kellemetlen érzésem van.
1: Jó, ez tényleg ezért, de a karácsonyi vásároknál lehetne benne valami popi fűtés, nem?
2: Jó.
1: Mennyi helyre lehetne ezt egyébként elvinni? Én azon gondolkoztam, hogy például moziban milyen király lenne, hogyha lenne ilyen mondjuk ott a vetítőterem sarkában, és akkor közben tudod nézni a filmet.
2: Ja, persze, és akkor közben egy másik meghallgatja, hogy ott csurgat.
1: Tudod, hogy idegesített, hogy kimaradt a Tarzanból 3 perc?
2: Hát megnézed otthon.
1: Nem, az nem olyan. Zsuzsi írja, sziasztok, vagy menjen mindenki úgy mosdóba, mint amikor bemondják, hogy hagyják el a vonatot, és erre figyelmeztessék utastársaikat.

0: Mert akkor még sokan vannak ott, de utána, tehát utána már azért szerintem nincsenek annyira egybe az emberek, hogy akkora alapzaj legyen.
1: De tudod, mi az, ami ilyenkor még lehet, hogy elkezdesz énekelni? Kicsit
0: vagy odaállítasz egy bőgő szarvast mellé, és akkor... És elnyomja a hangokat.
1: Minden esetre nem illik az ilyet fotózni, tudom, bár egyébként látom itt a videókon, meg a bemutatókon, hogy azért hogy mindenkit meglep a találmány, tehát hogy azért elég sokan fotózgatnak, úgyhogy még egy ilyennek ki lesz téve az első pár ezer hölgy, aki ezt kipróbálja. Na, de hogy ez most hétvégén startol Magyarországon. Az Aldinői
0: Fotógálán.
1: Ez az első, ez a debütálása. A Lapidua női pisszoár. Nagyon jó. Meg lehet majd nézni valaki, ha kimegy erre a fotógálára, akkor majd fotózza már.
0: Be. Szegény. De amúgy mennyi... Csak úgy fotózza le, hogy nincs benne senki.
1: Hát, vagy legyen, hát elfutsz. Úgy sem vesz észre. Amúgy a fotógálán, hogyha nagyon akarsz futni, akkor meg se állsz. Na mindegy, azt nézem.
0: Hát jó, de ha akkora a táv, tehát hogyha mondjuk ilyen 70 kilométeres távokat futsz le, akkor egy ilyennek van értelme szerintem.
1: Értem, csak...
0: Lehet, hogy azért ott szerintem rádió, hát a pisi, bár én nem vagyok egy tehát nem vagyok futó ember.
1: Na de hogyha már beállsz egy ilyen pisszoárba, akkor inkább a Kittivel, tehát inkább valakivel, akit ismersz, vagy inkább valaki vadidegen, mert úgyis elfelejt.
0: Hát igazából szerintem mindegy.
1: Hírességekkel.
0: Ilyen esetben, ha látszik a fejem, akkor mindegy.
1: Melyik az a popstar, aki előtt szívesen pisilnél? Ezek ilyen mindennapos kérdések, amik fontosak.
0: Senki előtt nem pisilnék szívesen, szóval ezt így elengedném én ezt a történetet.
1: Ez a lényeg, hogy engedd el. Ez
0: de
1: a lényeg.
0: Nem tudom, az a probléma, hogy nem tudom.
1: Sétálsz az utcámba.
0: Lehet, az, na látod, annak te több értelmét látnám, hogyha kitalálnának a futónőknek egy olyan fehér neműt, amiben így összegyűjti a pisit.
1: Na de persze, és érted, akkor... a strandon, meg a medencében, meg a Balaton, ez egy országvécé, tehát ott mindenki elengedi magát. Azt kéne, hogy legyen egy ilyen kis medence a futóversenyen, amiben csak így belengeded magad, és akkor sokkal jobb, nem? Hát is látszhat, nincs is vele meló, valamennyit elbír a klortabletta. Figyelj, Lady Gaga jön, ő szerintem biztosan kipróbálná. Én várok még véleményeket, tényleg nagyon sokan írtatok, most nem tudok mindenkit beolvasni, de még egyet, egy férfi ember is írt nekünk, úgyhogy hadd fejezzük be ezt a témát férfi szóval, és István, köszönöm. Sziasztok, ezt is elveszik tőlünk a nők. Ennyi.
2: A műsor, ami mosollyal ébreszt minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig élőben a Forrás Rádióban. A srácok már készen állnak. Hamarosan innen folytatjuk.

0: Figyelem! A Live Session lehetséges mellékhatásai: mosolygás, dúdolás és táncra perdülés bárhol. Hallgasd a Forrás Rádió Mix műsorát minden hétköznap és vasárnap este 8 órától, az ismétléseket pedig hajnali 4-től. Light Session. Legyen tánc! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Az Inoxform tovább bővíti csapatát. Lakatos részlegünkre keressük új kollégánkat. Az önéletrajzot az office@inoxform.eu e-mail címre várjuk.
2: A Bükkfürdői Karamell Premium Resort a felejthetetlen családi nyaralás helyszíne. Kalandpark, beltéri és kültéri medencék, cukrászda, saját termálvíz. Foglald le nyaralásodat. www.karamell.hu.
3: Figyelem! Észak-Komárom és környéke. Június 13-án az Erőd falai között újra színpadra lép a NOX. Látványos show, fergeteges lágerek, táncosok és felejthetetlen hangulat vár rád.
4: A Jó világban koncertje után este 8-kor indul a nagyszabású NOX koncert, majd hajnalig tartó after party következik. Ne maradj le! NOX! Június 13-a, Komáromi Erőd.
3: Találkozzunk ott.
4: Jegyek a vantiket.sk oldalon kaphatók.
0: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék

A csillagok együtt állnak, a madarak csicseregnek. És jön a műsor, amiért fel kell a nap, és amitől még a kár...

0: mikrofonnál I.S. Roland és Rédl Ádám. I.S. Roland és Rédl Ádám.
1: Buenos!
0: Buenos morgen!
2: Móka kocogás!
3: Hello!
2: Indul a vidám reggeli műsor.
3: Hello! Kedves pajtások!
2: Kedves pajtások!
3: És cimborák!
2: Pajtások és cimborák! Közös mulatozásra várunk titeket az éter hullámain keresztül.
3: Ezen a pompás pénteki napon.
2: Így van. Ilyenkor van az, hogy nálunk a THM elég magas, ez a totál hülye mutató.
3: Ó, de tetszik, de szerintem most csak tereled a szót, beszélj arról, ami mindenkit érdekel. Hogyan sikerült tegnap az ánuszfehérítő beavatkozásod?
2: Köszönöm szépen, tökéletes.
3: Jó, örülünk, mert itt a hallgatók kérdezték, hogy minden rendben van.
2: Kifogtam a csütörtöki akciót.
3: Ja, oké, szuper, akkor jó, az melyik a torkos csütörtök?
2: Nem, hát a piros honfoglalom van, mély torkos csütörtök, állítólag.
3: Ja, értem, jó. Oké, akkor rendben vagy, minden oké, hiányoztál.
2: Egyébként tényleg van
3: mit tudom én?
2: Csak úgy, szerinted, a haverom kérdezi.
3: Szerinted, de ha komolyan érdekel, akkor itt van egy telefonszám.
2: Állítólag az ország legjobb szakembere, de még sose beszéltél vele.
3: És mondd azt, hogy a hóférkét kéred. Mert hogy igen, ezt így csináljuk.
2: És az Ádi 10 kupont tudom érvényesíteni?
3: Hát a 10-et még nem.
2: Ja, értem.
3: Ígyunk vizet, Ádi fizet.
2: Ja. Na hát ilyen műsor lesz ez ma.
3: Ez lesz ma, ez a péntekünk. Jaj, imádom a péntekeket.
2: Ánusz fehérítő pénteket mindenkinek.
3: Húha, miről kell visszajönni?
2: Hát, de kezdted.
3: De visszafogunk. Jó volt idefelé az út. Na, mondok
2: valahogy
3: más.
2: Valahogy minden ragyogó fehérnek tűnt, vagy mi?
3: Mondok mást.
2: Ez egy szatyarot. De mi a tököm
3: mondnálat? Mibe hozzam, mert szatyorba hozom. Te nem szoktál strandra menni szatyorral?
2: Minden magyar szokott strandra menni szatyorral.
3: Elhoztam a rattan, mert szar. Megmutatom.
2: Tényleg elhoztad a rattan?
3: Persze.
2: De nem ilyen színű a rattanunk.
3: A miénk sem. Érted a problémámat? Na hát az van, hogy rattan fotelt akartam felújítani, és rendeltem. Egyrészt ez olyan szinten műanyag, tehát
2: hát,
3: hogy
2: ez gatya.
3: Nem tudom, mit csinálnak ilyen 2 forintos fürdőszoba kosarakat.
2: Tudod, mit lehetne ebből csinálni? Ilyen, hát legalábbis klipben meg fotón szexinek ható női, hát nem mondom, hogy bikinit, de hogy úgy, hogy egyet ilyen cici köré csavarva, egyet meg oda lentre.
3: Körbetekerjük Andit?
2: Hasonló gondolatok jutottak eszembe nekem is.
3: Na mert az van, hogy ezzel akartam beragasztani a székünket, csak az a baj, hogy tök más színe van és anyaga, mint a képen volt, és a másik probléma, hogy nem ragad az oldala, ahogyan ígérték. Tehát, hogy ezt hogy rakod oda?
2: Hát,
3: sehogy mi.
2: Hát ezt megfogod aztán pillanatragasztóba. Az úgy mondjuk elég gáz. Hát igen. De látod, sokan ugyanezt élik át a társkeresésnél, amikor mondjuk online ismerkednek, hogy nem mondanám se a színe, de hogy úgy, tehát nem úgy néz ki, mint a képen, na. És nem is ragad.
3: Jó, hát van egy nagyjából 20 centi széles és másfél méter hosszú szürke rattancsíkon műanyagból, ha valaki szeretné, akkor
2: nyugodtan. Akkor itt van egy gyönyörű szép megviselt szatyorban.
3: Talán, és mivel hozzam?
2: Egy rattan, aki egy rattancsíka.
3: Miben tartod a rattancsíkokat?
2: Hát ne haragudj, hogy én nem csíkokkal indítom a napot, azt meghagyom másoknak.
3: Értem. Úgy megörültem, mikor megjött, és már készültem, hogy majd megbütykölöm, és így tartottam oda, és a feleségem látta az arcomon, hogy ez nem jó. Tehát ez nem fog menni, itt kétségbeesés van. Próbált volna nyugtatni, de mondta, hogy szerinte is nagyon randa, úgyhogy gondoltam, elhozom neked.
2: Pedig, hát köszönöm szépen, passzoljuk tovább, jó? Tehát lesz egy ilyen vándor rattancsíkunk, akinek kell szürke. Nem szép, de legalább van.
3: De a miénk, igen. Na, halló, egyes úton Tata Herceghalom vonalon lassú a haladás, kavic szállító kamionok Bicske után erős a szembeforgalom is, baleset, menteset, írja nekünk Gyula, és kérdezi, hogy mit ittatok, és még miért nem kapunk?
2: Na, hát, drága. És képzeld, mi lenne, ha még innánk is, ugye? Szóval ebben az a durva a haladás, az egyébként Szombathelyen van.
3: Mély nap lesz ez. És itt van Zsolt is. Zsolt mit ír?
2: Buenos morgen, jó reggelt mindenkinek, végre péntek, ezt vártuk, hát látod mi is. M1 Pestől Tatabányáig nagyon jól autózható, kevés kamionnal találkoztam, maradjon is így. Pest felé szokásos bicskei tavaktól torlódik, de talán most arra felé sem megy annyi autó. Egyelőre legalábbis, egyébként még Gyula azt írja, hogy Andit én is. Hát nem tudom, hogy mire gondolsz, de mindegy. Hát a 3 pont helyére valamit oda képzelünk, de akkor azt ránk bíztat, hogy mit képzelünk oda.
3: Igen, de a nyeremények között ő nem szerepel, csak a rattan.
2: És ez hogy azért játszani kell, vagy tenni kell érte valamit?
3: Még nem vagyok benne biztos, mert egyébként 5000-et ér, hogyha visszaküldöm a postán. Tehát, hogy még gondolkozom, hogyha valaki 5000 forintnál értékesebbet tud felajánlani nekem, akkor tárgyra cserélem. Mi ez a szó? Cserélem.
2: Ja, hogy elindítasz egy ilyen cserekereskedelmet.
3: Tehát, hogy hogyha 5000-et ér a rattanom, hogyha van valakinek valami, ami nagyon fölösleges otthon, kb. Ebben az értékben is felajánlja, és én ezt elfogadom, akkor szívesen cserélem.
2: De nem a felesége, jó? Mert hogy, tehát nem biztos, hogy Petra örülne, hogyha azt mondanád, hogy na, kaptam érte Dórit.
3: Nem így játszunk. De például Dóri aranykarkötője jöhet.
2: Na, ez
3: tudod, hogy ilyen cserebere játékokból emberek nagyon messzire eljutottak. Tehát, hogy vannak ilyen sztorik, és ezek nem csak legendák. Amerikában például van, aki luxusautót, és van, aki kertesházat szerzett így.
2: Igen, ezt sok ilyen történetet hallottam, csak olyan hihetetlennek tűnik. De egyszerűen jó lenne átélni, hogy mit tudom én már ilyen körbenézek. Van itt egy toll,
3: hát itt
2: kettő is van. Ott a ratta. Vagy például arra. Hát ez egy nagyon szép kék toll. Jó, a rattanul azért lehet, hogy esélyesebbek vagyunk.
3: Mi nyári táborban próbáltuk ezt, tehát nekem saját tapasztalatom van, és tudom azt, hogy a csapatok meddig jutottak. Onnan indult a dolog, hogy amerikaiak hoztak baseball sapkát. Igazi amerikai. Ez egy ilyen amerikai keresztény tábor volt, tehát hogy voltak menő amerikai cuccok, akkor az még menőnek számított. Már hogy valami Amerikából jött. És azzal indultak el a csapatok, nekünk is volt csapatunk. Én konkrétan tudom, azt már nem, hogy milyen úton, de a mi sapkánkból eljutottunk egy liter mézig.
2: Ami hát azért tök, valljuk be, hogy ez, ennél azért futottak már mások nagyobb ívet
3: jó,
2: is.
3: Jó, de azért ez egy ív, egy óránk volt rá, és egész tábor alatt mindenki azzal ízesítette a teát. De volt csapat, aki eljutott oda, hogy a helyi fagyizó keszthelyen minden táborozónak 10% kedvezménnyel adott fagyit egész nyáron.
2: Na az már viszont kemény, látod, az jó.
3: Tehát, hogy el lehet jutni, és ez nem úgy, hogy a sapkáért cserébe, hanem először a sapkából lett egy, mit tudom én, lett belőle egy sorsjegy, aztán lett a sorsjegyből egy, mit tudom én, egy póló. Tehát így mentünk fölfelé, ki mit adott. Volt olyan, hogy valaki pénzt adott, és akkor a pénzért cserébe, nem a pénzt nem lehetett elfogadni. De hogy ezekből szerintem lehet építkezni. Most gondolj bele, hogy eljutsz egy óra alatt egy liter mézig. Annak az értéke azért már nem tudom.
2: Hát az egy kicsit több, igen, közben itt Gyula beírogatott ilyeneket, amikor, hát most készültek fürdőruhák, igen, ilyen hasonló anyagból, black tape, ugye ezt írta be. Na, hát ez nem biztos, hogy mi egy ilyet ki tudunk szabni, pedig az a bal felső kép az erőteljesen szimpatikus, na jó, a bal alsó is. Olyanba szeretnél szerintem Andit elképzelni.
3: De egyébként már Gyula is hétvégi hangulatban van, látom rajta.
2: Érzed?
3: Érzem rajta, hogy álljó, és most ilyenkor már, Gyula, te ilyenkor már a munkahelyeden vagy, vagy most még az autóban? Vagy a kettő között éppen is várod, hogy belépj az ajtón? Érdekelne?
2: Na szóval van egy másfél méter hosszú, milyen széles ez? 20 centi?
3: 20, kb. 20-25. Tehát egy szürke.
2: Igen, rattancsíkunk. Nem egy? Tele vagyunk rattancsíkokkal?
3: Kettő van, így ér 5000-et. Van egy Orig, teljesen becsomagolva még gyári fóliába.
2: Ja, tényleg, menci.
3: Szóval, ha bárki bármit felajánl, ami neki nem kell, tehát tényleg nem, most nem lenyúlni akarlak titeket, hanem hogyha van otthon valami.
2: De, lenyúlni akar, de örüljetek neki, vegyétek jó néven.
3: Van egy jó bólogatós kutyád otthon, de soha nem rakod be a kocsidba. Akkor most itt a lehetőség, hogy rattalra cseréld.
2: Vagy hölgyek, van egy bólogatós férjetek, egy olyan papucs.
3: Mi férjet elfogadunk, nőt nem, de férjet igen.
2: Hát ha férjet viszel haza, annak azért csak jobban örül a Petra, nem? Csak hát, jobban
3: szerintem
2: elfogadja.
3: Szerintem egyébként egyik nem örülne, és gondolkozom, hogy mire volna itt bent a rádióban nekünk szükségünk ilyen stábszinten.
2: Hát férjére nem.
3: Nem. De például szeretjük a fagyit, szeretjük a jó ételeket, egy rattanér mondjuk egy reggelit valaki bevállal.
2: Egy komplet stáb reggelit?
3: Aha.
2: Tudod, hogy mennyit eszik a két Tomi például, meg én?
3: Hú, nagyon megijedtem, mikor így mutattál a hírszerkesztés felé, hogy itt a lányok egy életre megsértődnek, de ezzel rögtem. Tegnap ugye kikerültek a kiskacsás képek, nagyon cukik voltak. A lányok a kiskacsákkal, ezt nézzétek, lájkoljátok, Facebook, mindenhol ott vannak. És így mondta Niki, hogy simogassa meg a kiskacsákat, mert hogy most még nagyon kicsik, a lányokhoz is bevitte, és azért kellett sietni a képpel, mert jön a jövő héten egy növekedési ugrás, és duplájára nőnek. Mondom a hírszerkesztőink.
2: Ilyet? Úgy megsértődött
3: mindenki.
2: Én nem kérhetek ilyet.
3: Úgy megsértődött mindenki. Ja, hogy egy ilyen növekedési ugrás, hogy jövő hétre duplájára nő.
2: Hát, ja.
3: De arra meg kell simogatni még, amíg kicsi.
2: Andi!
3: Elvesztünk, Roland. Mi lesz ebből a műsorban? Vannak komoly témáink. Nálad ott van?
2: De azokkal nem foglalkozunk.
3: Azt hagyjuk a francba.
2: Hagyjuk tényleg ezeket, de itt van egyébként, igen. Na, foglalkozunk például egy kényszer leszállással. A United Airlines-nak az egyik gépe hajtott végre kényszer leszállást. Hát volt egy ilyen vicces kedvű utas, aki a saját Bluetooth hangszórójának adott egy nagyon érdekes nevet.
3: Elmondjuk, vagy később?
2: Szerintem legyen egyelőre meglepetés, ha valaki nem ismeri a sztorit.
3: Jó, minden esetre szerintem ezt túlfújták, majd kifejtem a véleményemet. Utána pedig egy olyan témáról beszélgetünk, amiről hát még hivatalosan eddig nem volt kutatásunk, de most megvizsgálták, kiderült, hogy melyik szakmákban van a legtöbb megcsalás.
2: Ennyi. Úgyhogy...
3: lehet tippelni amúgy.
2: Elővesszük az erkölcsi mércénket, azt a jó nagyot, az legalább nagy, és jól elítélünk mindenkit. Na, nem, hát nyilván nem erről lesz szó, de hogy egyébként meglepő eredménye van ennek a kutatásnak, tehát azért van benne olyan, amire én azért fölkaptam a fejem, mert nem gondoltam volna.
3: Jó, később ezt még kitárgyaljuk, de most annyit mondj, hogy elsőre, hogyha mondanod kéne egy szakmát, akkor miben a legmagasabb a megcsalás? Én azt mondom, pilóta.
2: Érthető. Én azt mondom, hogy az ilyen művészi, tehát színész, igen. Zenész, igen, ott azért egy picit lehet, hogy lazábbak az erkölcsök.
3: Uh-huh. Jó, írjátok már meg ti is, kíváncsi vagyok tényleg 0629189185, meg az is izgi, hogy a te munkakörödben, vagy a te munkahelyeden mit tapasztalsz. Nyilván nem veled kapcsolatban, hanem ott, aki melletted ül, meg
2: a kérgelmeztem. Azt is. Csak úgy írd úgy, hogy a haveroddal történt.
3: Jó, ez szerintem egy izgalmas lesz, azért is raktam második helyre, hogy ez még majd gyűjtjük a véleményeket.
2: Így van. Na, ez vár tehát ránk. Ja, és ki vagyok én rovatunk is lesz, ugye?
3: Úgy, mert úgy, hogy ugye péntek van, mert meg is péntek. Játszhatjuk magunkat.
2: Igen, azt nagyon szeretjük a ki vagyok én játékot, úgyhogy ez vár ránk, tartsatok velünk, ha van útinfótok, vagy bármi egyéb, akár megcsalós sztori, akár a rattanért szeretnétek valamit fölajánlani, ugye másfél, kétszer másfél, vagy egyszer másfél?
3: Kétszer másfél.
2: Kétszer másfél méteres rattancsik, akkor jöhet az SMS és Viber. Tessék?
3: Kinek kell egy rattancsi?
2: Majd ma kiderül 10 óráig. Okay. Lehet, hogy senkinek, és te is hülye voltál, hogy megrendelted, de ez is kiderül 10-ig. Írjatok 0620-978-9785.
0: Buenos Morgan! 6-tól 10-ig szórakoztat!

0: hozzuk nektek a szombatesti pörgést. A szombatesti pörgés. Este 8-tól Saturday Live Session, majd 10-től éjfélig Club Session a Forrás Rádióban. Hangolunk nálunk a bulira. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Idén először Rocksziget a Vízzenevirág Fesztiválon. Bikini, AVS, Ród, Ossian, Leander Kills, Mobilmánia és még sokan mások. Találkozunk Tatán 2026. június 25-e és 28-a között.
2: Jegyek www.vizzenevirágfesztivál.hu.
1: 4 nap, végtelen élmény.
3: Ha a régi már nem bírja, vagy nem bajlódnál vele tovább, van egy megbízható ajánlatunk. Most kedvező árakon válogathatsz Husqvarna fűnyírók, fűkaszák, robotfűnyírók és más kerti gépek között. Keresd Tatabányán a Turul kisgépet, a megbízható Husqvarna gépek szakértőjét. Tatabánya, Cementgyári út 13. Turulkisgép.hu.
4: Emeld új szintre vállalkozásod. Hirdess ott, ahol mindenki hallja.
5: Mindenki hallja.
4: A Forrás Rádióban a márkát hangja célba ér. Gyorsan, hatékonyan, helyben. Új, kedvezményes hirdetési csomagokkal várunk. Keresd értékesítőinket.
5: www.forrasradio.hu.
6: Tökéletes látást szeretne? Tatán az aranyszemet keresse. Szürke hályog műtét gyorsan, rövid határidővel, a legkorszerűbb technikával. Kérjen időpontot most. 0620 50 20 179. Aranyszem optika. Tata, Tóvárosi Korzó 2.
0: Ez reklám volt.

0: Forrás Rádióban.
1: Jó reggelt kívánok! Megszűnik a tűzgyújtási tilalom Vas és Zalavár megyében. A tagországok belügyminiszterei jóváhagyták az EU új kábítószerkereskedelem elleni új cselekvési tervét. Környezet és állatvédelmi családi nap lesz Tatabányán. Hittaler Andreát hallják a mikrofon mögött, már is hozom a részleteket. A pesti fonódó villamos projekt előkészítésének részeként elkészülhetnek a nyugati téri aluljáró teljes körű felújításának tervei is, írta Karácsony Gergely csütörtökön közösségi bejegyzésében. Ahogy a főpolgármester írta, a cél egy biztonságosabb, világosabb, korszerűbb és akadálymentesebb aluljáró, megújuló utasforgalmi terekkel, modernebb utas tájékoztatással, korszerű közvilágítással, új tűz- és vészjelző rendszerrel, valamint nyilvános mosdóval. Hozzátette, a pesti fonódó villamos most második ütemével új, közvetlen kötött pályás kapcsolatot teremtenek Észak-Pest és Dél-Buda között, miközben megújulhat a Bajcsi-Zsilinszky út, a belső Váci út, a nyugati tér és a Lehel tér környezete is. Medve támadott meg egy erdei munkást a szlovákiai Szent Anna település közelében csütörtökön délelőtt. A válsérülést szenvedett férfi kórházi ellátásra szorult, jelentették szlovák hírportálok. A támadás a Lipót-Szent Miklósi járásban lévő településhez közeli erdőben történt. A megtámadott erdei munkás leírása szerint egy 100 kg körüli barna medve rontott rá, miközben az erdőben dolgozott. Az incidenst követően a Tátrai Nemzeti Park helyszínre küldött csapata hőkamerás műszaki eszközökkel próbálta megtalálni a medvét, de az állatot már nem találták a környéken. Mivel a támadás egy nehezen hozzáférhető, összefüggő növényzettel borított erdei terepen történt, a Nemzeti Park munkatársai rendkívüli óvatosságot ajánlanak az ilyen terepen mozgó személyek számára. Június 12-én 12 óráig nyújthatók be az ajánlások a díszpolgári címre és az oroszlányért elismerésekre. A helyi rendelet értelmében a képviselőtestület évente egy fő részére adományozhatja az oroszlányváros díszpolgára címet, emellett két oroszlányért vésetű aranygyűrű, valamint legfeljebb 5 oroszlányért kitüntető díszoklevél is kiosztható. Ajánlást nem csak magánszemélyek, hanem civil és sportszervezetek is benyújthatnak. A beérkezett javaslatokat a pénzügyi és humán bizottság bírálja el, a döntés pedig a júniusi képviselőtestületi ülésen születik meg. A kitüntetettek az augusztus 20-ai városi ünnepségen vehetik át az elismeréseket, olvasható Oroszlány honlapján. Vár a tér címmel rendeznek gyermekprogramot a Táti Központi Rendezvénytéren. Június 6-án 15 órától 19 óráig lesznek többek között elektromos kisautók, felfújható mászófal, népi játszótér, állatsimogató és arcfestés is. Várják a családokat.
0: Időjárás.
1: Ma többször előbukkanhat a nap ugyan, de zömében erősen felhős lesz az ég. Vármegyénkben az előrejelzések szerint csapadékra nem kell számítani. 22 és 26 fok között ingadozik a hőmérséklet.
0: Az időjárás jelentést a Carnet for Top Kft. Támogatta. Felhőtlen autózást kíván az ön Ford márka kereskedője. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

a csillagok együtt állnak, a madarak csicseregnek, és jön a műsor, amiért fel kell a nap, és amitől még a kár...

0: mikrofonnál I.S. Roland és Rédl Ádám. I.S. Roland és Rédl Ádám.
1: Buenos!
0: Buenos morgen!
2: Mosolygos reggelt, 7 óra után járunk, 6 perccel. Van egy jó hírem. Drága hallgató fiúk, lányok, hölgyek, urak, mindenki nyugodjon le, mindenki élete rendben lesz. Most már, hogy szembe jött velem az interneten, hogy LL Junior már végre hisz a monogámiában. Na,
3: yes!
2: Akkor megvagyunk. Kész, elérkeztünk, mindenki happy.
3: De hisz benne, vagy gyakorolja is?
2: Egyelőre még csak állítólag hisz benne.
3: Alakul?
2: Hát.
3: Mondták neki, hogy ez jó. Hello, jó reggelt mindenkinek. Megnyugodtam és örülök.
2: Ugye szerintem is.
3: De ez annyira izét, én nem tudom, hogy ezek olyanok-e, hogy ők keresik meg az újságírókat, hogy rég jelent meg rólam cikk, találjunk ki valamit, vagy néhány hónapja még sajnáltuk, hogy ez a táncos lány milyen csalfa volt vele, aztán megint együtt lett a táncos lányjal, aztán között. Én már nem tudom, hova rakni. 5 milliót költ egy hónapban, aztán mindig van valami hülyeség nála.
2: Erről is mesélt, hogy neki miért fontosak a gazdagság szimbólumai.
3: És na miért?
2: Azt nem tudom, annyira nem olvas, az ja. Utána kell olvasnom, jó? Tehát, hogy ahhoz adjál nekem egy kicsi időt. Uh-huh. Jó, és akkor el fogom mondani, de egyébként várjál, itt van előttem, most közben meg is nyitottam. Szerintem ez arról szól, hogy egyszerű gyerekkorunk volt, és amikor később elértünk valamit, azt próbáljuk kompenzálni. Ezt uh-huh. mondja ő. Úgyhogy igazából ő az autókkal, a csajokkal, meg a nem tudom, mivel luxizott még amúgy. Na, mint luxusórák, azokat is szeret. Hát mondjuk a jó órákat én is szeretem. Nekem is egyszerű gyermekkorom volt, nézzétek el.
3: Mert a másik kettőt megvetted. De az órák, végre egy a háromból. Amire azt mondod, hogy na ez igen, ez. Áj, nem tudom, tehát hogy értem én azt, hogy kompenzál meg minden, de hogy...
2: De na, hogy, igen.
3: Azt nem tudom hova rakni, hogy így, hogy ezt realizálja, hogy ezt csinálja. Miért folytatja?
2: Mert jó lesik, ez egy jó leső kompenzáció.
3: Na mindegy. Pont most néztünk a kislányommal Garfieldot, mert hogy van olyan.
2: Van,
3: hogy van animált hogy... verzió, hogy jövök át?
2: Igen, kíváncsi vagyok a párhuzamra LL Junior és Garfield között.
3: Na abban
2: ennyi
3: van az...
2: lehet, hogy mindketten szeret. Mindketten szeretik igen. a pizzát.
3: Abban van az, hogy John Arbuckle megnyeri a lotton a 27 csilliárd pénzt, és mutatja, hogy miket vesz belőle, és ő például úgy vett autókat, hogy van egy hétfőre, kedre, szerdára, de minden napra volt egy autója. Az például nem hülyeség, nem? Mert akkor változatosság van, rend van az életedben.
2: Igen, az úgy teljesen
3: ebben
2: jó.
3: Van logika, de venni egy drágát.
2: Figyelj, volt egy haverom, aki aranyozott ilyen mindenféle dolgokat egy időben, és azt hiszem, hogy akkoriban az LL Juniornak talán egy Bentley-e volt, és azon a, hát most meg nem mondom, valamit azon is kellett aranyozni. Hogy szép legyen, mutatós.
3: Az olyan, aranyos. Mint a másoknál a Tesco Tuning, ami kéken világít alulról, az nála aranyból volt?
2: Hát az arany. Most nem is tudom, hogy ott felni, vagy nem tudom mi kapcsán ott mit aranyoztak, de...
3: Akkor ezt lehet, hogy mondanám, hogy az húzza meg a kocsimat. Kicsit lekaparok róla egy pár fillért. Figyelj, oké, játszunk el a gondolattal. Mondjuk nézzük a 7-7 napját. Minden nap más közlekedési eszközzel kell bejönnöd. Hogyan osztanád le? Bármit választhatsz, csilliárdos vagy, nem muszáj csak autókban gondolkodnod, akármivel jöhetsz. Milyen hangulatban tolod? Hétfő?
2: Hát ugye, akkor még tele vagyok energiával. Helikopter.
3: Helikopter? Tehát nem egy sportautóval jössz be, vagy nem veszed a hétfőt hivatalosra, hanem egy helikopterrel bejössz.
2: Egy helikopterrel, és itt leszállok az udvaron hátul.
3: Látványos a dolog. Kedd?
2: Kedden lehet a sportautó.
3: Kedden sportautó.
2: Az jó, az ad egy kis lendületet. Igen.
3: Tetővel, vagy tető nélkül?
2: Hát télen tetővel, nyáron tető nélkül.
3: Jó, megfelnézed itt hátul a parkolóban, szerda.
2: Azzal is beállok az
3: utolára. Lesz valami ízé? Lesz olcsóbb autó? Szerda?
2: Szerda, hétközepes, stabilitás, legyen egy nagy SUV, egy ilyen városi terepjáró.
3: Oké, szuper, csütörtök, ott már megyünk bele a hétvégébe, de még azért munkanap.
2: Hát ott aztán pláne kell az erő, tank.
3: Tank, egy tank, az, egy tigrissel ide bejössz hátra, jó van, nem lesz baj, ha nem nyitják a sorompót, végre egyszer. Igen, péntek, meg lesz a Family Frostos autó, vagy nem?
2: Hát akkor meg már kell a kényelem, akkor egy magárepülőgép.
3: Ja, pénteken a repülővel.
2: Azzal mondjuk bajos lesz leszállni, azt nem tudom, hogy oldom meg.
3: Szombat, Tataita van egy jacht?
2: Hogy hozod ide? Ja nem, akkor stúdió megy oda.
3: Van pénzed, a tavat viszed oda, ahol a jachtod van.
2: Értem, visszük a tavat.
3: Na de szombat, vasárnap, hétvégére valami hétvégi?
2: Hát de most azért jachtozás, akkor tatán az öreg tavon.
3: Jó, de mondhatsz mást is.
2: A környei. Környei tó nekem jobban tetszik.
3: Ott lesz a jacht?
2: Ott lesz egy jacht.
3: De akkora lesz, mint a tó.
2: Hát körülbelül igen.
3: Jó, és akkor vasárnapra egy ilyen szolid keresztény dolgot az úrnapjára. temetőkocsi.
2: Mi van még, amit nem
3: használtunk? De ez az, hát hiába van sok pénzed, látod, egy idő után elfogysz, mert nem tudsz örömet szerezni magadnak.
2: És mi, akkor vegyem lájtosabbra egy kis motorcsónak, vagy mi?
3: Hát nem, de szerintem innen már nem kéne megállni. Tehát most vagy elmész a motoros irányba, vagy egy kicsit rákanyarodsz arra a vonalra, hogy valamilyen oldtimer. Mert hogy vasárnap, és akkor olyan fekete-fehérbe rakod a napot Glenn Millerrel, régi
2: hát,
3: dalokkal.
2: Lehet, de nem tudom, ez nem vonz, bevallom nem? Őszintén, hogy vannak szép oldtimerek, de engem sose vonzott az, hogy én esetleg olyanokat használjak.
3: Egy rendőrautó? Tűzoltó? Semmi, nincs ilyen gyerekkori vágyad, amit egy jó
2: vonat... Tudod, mit szerettem régen? Kukásautót.
3: Na, vasárnapra megvarad a kukásautó, aztán hétfőn eltűlsz a Helcsibe. Jó, tetszik.
2: Az mondjuk feelinges lenne. És akkor vasárnap úgy körbe megyek, hogy mert tudod, mi tetszett? Meg szerintem a legtöbb gyereknek mi tetszik a kukásautóban?
3: Hát lehet kinutazni talpon, nem?
2: Hát így van az, hogy ott állsz hátul, egyik kézzel kapaszkodsz, ez milyen szabadság feeling már?
3: Nincs ez a gond, mint ami az autóban, hogy ott van a csoki papírod, és akkor nem tudod hova dobni, egyből megvan.
2: Hát több más a szemét van ott előtted igazából, de hát na. Mert akkor nekem olyan kukásautó kéne, ami mondjuk illatosítókkal van tele, tudod?
3: Egyébként azzal töltöd, ha a tiéd, amivel akarod.
2: Na azért mondom, hogy akkor...
3: Rakhatsz bele ezért tejbe grízt is, mert ez a darál. Hú. És akkor közben mindig friss.
2: Vagy ha több száz liter, sőt, több tízezer liter, vagy százezer liter puding.
3: Azt a Roland a pudingos kocsijával megjött.
2: Az mekkora.
3: Látom magam előtt. De tudod, mit bizonyítottunk ezzel? Hogy most kaptál rengeteg pénzt. És már egy-két perc után gondolkoztál, hogy mire tudod költeni. Tehát, hogy azért úgy betelik vele az ember.
2: Na jó, de ki az a hülye, aki 7 járművet vesz belőle, és 7 különbözőt? Na, hát nyilván, hogyha az embernek van annyi pénze, akkor vesz sportkocsit, vesz esetleg terepjárót, nem tudom, vesz egy nagy limuzint, és hát kvázi körbe is jártad az autókat igazából.
3: Elfogyott, de hát ilyenkor van az, hogy kell az újabb, a jobb felni, akkor a nem tudom én mint. Tehát, hogy ezekben el tud az ember durvulni.
2: Mit, hogy veszel egy terüt, azt a csúnyát, a dagatlábas autó az, aminek mindig elfelejtem, az...
3: Igen, tudom, az...
2: Ja, az a multipla, igen, na, egy olyan...
3: A világ legcsúnyabb autója. Jó, de ha van valakinek nyugodtan... Ja, de van is a hallgatóink közül valakinek, vagy volt, valaki jelentkezett is, hogy ő azt szerette. Mindegy. Szóval, hogy ennyire nehéz elkölteni a pénzt, úgyhogy jobb, hogy nincs.
2: Itt tulajdonképpen ezzel most megnyugtattuk magunkat, lefutottuk egy ilyen gondolati kísérletet, hogy mindenki örüljön annak igazából, hogy nem milliárdos.
3: És LL Junior most már nem sztereotíp, hanem monogám.
2: Ennyi. Ja, egyébként nem, mert én múltkor pont, hogy meséltem, hogy előttünk ültek a színházba. Timivel volt, úgyhogy...
3: Csak vele?
2: Csak vele.
3: Tehát akkor bizonyította, amiben hisz.
2: Igen, ott legalábbis aznap...
3: Tanúságot tett.
2: Aznap délután én úgy láttam, hogy lehet, hogy tényleg elkezdett hinni a monogámiában.
3: És mi van, hogyha egy másik csaj elcsavarja a fejét?
2: Tegnap volt a szóvíz csütörtök.
3: Bocs, csak pár dolog belém szorult.
2: De vagy jó volt, elcsavarja.
3: Június 5-e van.
2: Az van. Ja, mert időgépbe akarunk beülni, ugye? Jó, hát előbb-utóbb leesik, hogy mit
3: Fatime.
2: Szeretnél. Fatimék ünnepelnek, igen.
3: Én ismerek.
2: Görgetek is, mert igen, én egyet, én is. Zenina, de őket nem ismerek. Zinaida, meg Zinaida.
3: Ezek ilyen focista nevek.
2: Igen. Fernando, úgyhogy Alonzónak is kívánunk, akkor nagyon-nagyon boldog.
3: Reginald vagy Reginald?
2: Hát nekem Reginald, de szerintem
3: magyarban
2: így Reginald.
3: De ez borzasztó.
2: Nagyon-nagyon rosszul hangzik.
3: Jó, hát én most tudtam meg, hogy a Jacqueline J-vel írják. Vagy J-vel. Jacqueline.
2: Igen, fonetikusan, általában így kell leírni.
3: De ez borzasztó így.
2: Hát lehet, de kimondva meg egyébként szép. Na nézzük a híres szülötteket, például Federico García Lorca, spanyol költő és drámaíró. Neki nagyon szép ilyen jó dallamos neve van. 1898-ban született ezen
3: a napon. Nem véletlen, hogy költő lett. Gábor Dénes 1900-ban ezen a napon született. Ő egy feltaláló és nagyon izgalmas maga a találmánya, azért hoztam be, forradalmasította az optikát és az adattárolást. Tehát tulajdonképpen a mostani számítógépekhez tök sokat tett hozzá egy magyar ember.
2: 80 évvel ezelőtt született Aigner Szilárd, meteorológus. Mi volt az ő állandó beköszönése? A derűs napot?
3: Szerintem igen.
2: Kívánok, ugye? Azt hiszem ez volt.
3: Szerintem igen. Én a hat hozzam be kollégámat, akivel Budaörsön dolgoztam, és amúgy nagyon szeretem, Zahorán Adrián, magyar rádióban mondó műsorvezető tanár, 1956-ban születni, az is egy izgi.
2: Aztán egy kis sajtótörténet. Megjelent a Mercurius Hungaricus, az első magyarországi hírlap első száma 1705-ben.
3: Mi lehetett benne az első hír? Ó, ezt majd meg kell néznem. Már rákeresek, hát meg tudom találni. Jó, ami még érdekes a mai nappal kapcsolatban szerintem, hogy Igen, erről mindenki tud. Marshall terv 1947, George C. Marshall, amerikai külügyminiszter, megsegítette Európát.
2: Igen, aztán Johnny Weissmuller két világcsúcsot állított be egy versenyen gyorsúszásban. Ugye ő volt az, aki igazából Tarzanként vált nagyon híressé. 1927-ben a 77-eset mondd el, te, mert az hozzád áll közel.
3: Megjelent az Apple II, ez az első igazán sikeres személyi számítógép, csak néhány érdekesség róla, 1 megaherces processzorral ment, és a kedvencem 4 kilobájt memóriával, mégis több millió darabot adtak el belőle otthonokba, iskolákba. Bazi nagy volt, bazi buta, de mégis a legokosabb és a legkisebb.
2: Aztán a Környezetvédelmi Világnap van 73 óta, ez fontos, figyeljünk oda a környezet védelmére, és ma van a Nemzetközi Küzdelem napja az illegális, be nem jelentett és szabályozatlan halászat ellen.
3: De a kedvencem, Szent Bonifác napot is ma ülünk, 1272 éve immáron, ő a kapaszkodj és kösd össze a két szakmát, a sörfőzők és a szabók védőszentje.
2: Így van, és a fusmezítláb nap is ma van, ez egy ilyen viccesebb világnap. Nézzük az utak helyzetét, M1 klassz, ezt írja Norbi egy fotóval együtt. Egyébként erősödik a forgalom, ezt kaptuk meg így hivatalos forrásból, de hogy ez konkrétan mit akar, hát valóban az M1-es itt a térségben egészen nyugisnak tűnik, egy ilyen lájtos torlódás a külső sávon Pest felé, azért Herceghalomtól már elindult. Egyébként most még azt gondolom, hogy nagyjából minden település itt a megyében jól autózható, Tatabánya, Tata, Komárom és Esztergom is könnyen járhatónak tűnik.
3: És ha már Ajner Szilárd június 5, akkor mondjuk azt is, hogy derűsebb napot, 17 fok van, 22 lehet, ez talán az utolsó ilyen felhősebb nap a héten, eső állítólag nem lesz, de majd meglátjuk, a hétvégére melegszik a levegő.
2: Mi pedig nem sokára hozzuk nektek a csillagok üzeneteit.
0: Forrás Rádió. Mindig.

0: Rossz Morgen. A csillagok üzentek, mi továbbítjuk. Jöjjön a horoszkóp.
1: 7 perccel 7:45 után mégpedig bútor horoszkóp, mindenkit bútorhoz fogunk hasonlítani. Ha azt éreznétek, hogy ez egy egetrengető baromság, és hogy nem vagyunk normálisak, nos, igazatok van.
2: Pontosan, és hogy honnan az ötlet? Lomtalanítás van a kerületünkben. Te ez valami borzalmas ez a hét. Kerülgeted mindenhol ezeket a székeket, és én egyszerűen nem értem, hogy évről évre hol találnak még 600 000 ilyen régi, szőnyeggel bevont piros fotelt.
1: Az még hagyján, de hogy jönnek mások, lecsapnak rá, és egészen jól járhatnak vele anyagilag. Na, kedves Kosma, olyan vagy, mint egy forgószék. Lendületes, gyors, és néha mindenkit megszédítesz. Csak arra figyelj, nehogy túl nagy fordulattal borítsd fel a napot.
2: Bika, te vagy a masszív tölgyfaasztal. Stabil, megbízható, és mindenki rád pakolná a gondját. Ma viszont nyugodtan szólj, ha túl sok a terhelés.
1: Az a baj, csak súlyban hozom a tölgyfaasztalt. Kedves ikrek, olyan vagy, mint egy kihúzható kanapé. Oh. Egyszerre több funkciód van, és senki sem tudja, melyik oldaladat kapja. Ez... Jó hangzik, ez ma kifejezetten előny lehet, csak ne gabajodj bele a saját rugóidba.
2: Rák, ma egy puha fotel energiáját hozod, aki melléd ül, megnyugszik. De ne hagyd, hogy mindenki beléd süppedjen a saját problémáival.
1: Hát aki melléd, és ki beléd, na mindegy. Te vagy a nappali trónszéke, kedves oroszlán. Nem feltétlenül praktikus, de mindenki téged néz először. Ma ragyoghatsz, csak ne kérj tapsot minden pár narázás után.
2: Szűz, olyan vagy, mint egy tökéletesen rendszerezett komód. Minden fiókban rend van, még a gondolataid között is. Ma egy apró részlet mentheti meg az egész napodat.
1: A mérleg ma egy designer dohányzó asztal.
2: Na, ha nem értitek, ebből elég ennyi. Ha nem érted, nem érted.
1: Benned van a hiba. Na, segítek. Szép, harmonikus, és minden beszélgetés köréd rendeződik. Csak vigyázz, nehogy mindenki rád tegye a poharát. Ezt a mélységet.
2: Skorpió, olyan vagy, mint egy zárható kis szekrény. Kívül csendes, belül titkokkal teli. Ma valaki nagyon kíváncsi lesz rád, de te döntöd el, melyik ajtót nyitod ki.
1: Kedves nyilas jegyű, igazán luxi vagy. Te vagy az összecsukható kempingszék.
2: Ők ezt a kertesei.
1: Ennyi, bárhol felbukkansz, és azonnal kaland lesz belőle. Egy összecsukható kempingszéken állni, tényleg?
2: Mindig kaland.
1: Az biztos. Ma ne lepődj meg, ha a nap végére teljesen máshol találod magad, mint tervezted.
2: Bak, olyan vagy, mint egy masszív könyvespolc. Bírod a súlyt, tartod a rendszert, és közben még tekintélyed is van. Ma viszont nem kell mindent neked megtartanod.
1: Kedves vízöntő, ma egy furcsa, futurisztikus IKEA darab vagy, amit senki sem ért elsőre, de mindenki akar belőle egyet. Aki járt már valaha a bútorüzletben, az azt átérzi. Az ötleteid szokatlanok lesznek, pont ezért működhetnek.
2: Halak, olyan vagy, mint egy baldahinos ágy. Álmodozó, puha, kicsit meseszerű. Ma jó ötleteid jöhetnek, de ne maradj egész nap a párnák között.
1: Jaj, na hát ez egy igazán különleges hétzárás volt szerintem. Igazán különleges repülés zárással jövünk. Egy ilyen sztorival kényszer leszállást hajtott végre a United Airlines egy Airline.

0: A tévémoci nem hoz lázba,
1: míg este is pörögnél.
0: Mondjuk a megoldást. Forrás Charter. Benne a világ és Magyarország aktuális kedvencei. Minden hétköznap este 6-tól 8-ig Zimmerer Tamással. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Tavaly jó volt, idén még jobb lesz. Vízzenevirág Fesztivál

0: találkozunk Tatán. Jegyek www.vizzenevirágfesztivál.hu. 4 nap, végtelen élmény.
1: Majd ha, vagy most. Nissan Qashqai téli csomaggal 7.990.000 forinttól a Nissan császárnál. Ez most van, és addig a tiéd, amíg van. Már csak 6 hétig elérhető. Részletek a nissancsászár.hu oldalon, vagy a márka kereskedésünkben. Tatabánya, Bárdos László utca 1.
2: Jön a meleg? Ne akkor kapkodj, amikor már forr a lakás. Megnyílt Tatabányán a meleget.hu klímakis és nagykereskedés. Klímát keresel? Segítünk választani. Szerelőt keresel? Ebben is segítünk. Szerelő vagy? Nálunk megtalálod azt, ami a munkádhoz kell. Gyere el bemutató termünkbe. Tatabánya, Búzavirág utca 8. meleget.hu. Klíma, kazán, hőszivattyú.
3: Hello, szia, Komárom! Június 5-én pénteken Open Air Retro. Jön a várva várt szezonnyitó a szabad ég alatt az Észak-Komáromi Meatheads Gardenben. A legjobb zenékkel DJ Bóli és BRK a Forrás Rádió lemezlovasai várnak mindenkit szuper hangulattal. Ajándék óriás világító habrudak, hiszen ahogy szoktuk, csináljuk a fesztivált is. A belépő 23 óráig csak 5 euró, és a Vodka Energy Shot mindössze 1 euró 23 óráig. Start 22 órakor. Tehát június 5-én pénteken megnyitja kapuit Észak-Komárom kedvenc szabadtéri helye, a Meatheads Garden. Open Air Retro, Meatheads Pub, ottali.
4: Ragyog a nap és te hunyorogsz. Védd szemedet stílusos napszemüveggel az Aranyszem Optika kínálatából. Legyen sportos, elegáns vagy extravagáns, polarizált vagy dioptriás, mind egy helyen, az Aranyszem Optikában, Tatán és Tatabányán. Látásvizsgálatra kérj időpontot. 0620 50 20 179.
5: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Egyelőre ez a dal relatíve jól jellemzi a mai állapotunkat, meg a mai műsort.
1: Igen, Andi, nagyon kész, hogy durva lesz, hello.
0: Amiket eddig érintettünk. Úgyhogy most itt van Andi, hogy megpróbálunk egy picit kompenzálni.
1: Jó. Igen, és Andi...
2: Pont velem.
1: Tegnap...
0: Hát már ez az látod.
2: Én is énekelem, hogy idióta.
0: Ha már te is kompenzáció vagy, akkor mi lehetett eddig itt?
1: Ennyi idióta egy rádióban már, hogy amit itt énekeltek, nyilván csak az. Andi, tegnap nekem és Tominak 10 perces beszédtémát adtál. Rólad volt szó.
2: Jézusom.
1: És ezzel szeretném nyitni ezt a blokkot.
2: Pedig csak egyszer voltam abban az irodában.
1: Sejted, miről lesz szó? Behoztam valamit.
2: Gondolom a...
0: Mit hoztál be? Hadd lássam.
2: Gondolom vágtad a best of-okat, és abból jött
1: ez. Nem.
2: Akkor...
1: Bár egyébként tegnap hoztad a tökéletes Kitty nevetést, azt majd egyszer kivágom, tehát látszik, hogy hangolódnak össze a csajok, de hogy nem.
2: Na, mi már nagyon régóta hangolódunk.
1: Tomi föláll, és egy kicsit idegből, kicsit filozófikusan föltesz nekem egy kérdést. Milyen ember az, aki nem bír megenni egy harmad túrórudit, és visszarakja a hűtőbe? Hogy mi az a helyzet, amikor valaki eszi a túrórudit, és azt mondja, hogy ha még egy falat, meghalok. Hogy olyan helyzet nincs, hogy én annyira be vagyok lakva, hogy ne tudjak megenni még egy túrórudit. Na, ki ez?
0: Mondjuk teszem hozzá a mentségére, hogy az óriás túrórudi, ugye? Behoztad a kávékapszulás dobozba. Mindegy.
1: Hát csak, hogy megmutassam, hogy ne leplezzem le magamat egyből, hogy mi az az élethelyzet, hogy ezt az egy harapás túrórudit már nem bírom.
2: Figyelj, Tomikám, akkor most válaszolnék, jó? Hogy olyan ember, aki sajnos nem ehet csokoládét,
1: de mégis eszik,
2: és valahol meg kellett állnia.
0: Ja, értem.
2: Tehát, hogy alapjáraton nem álltam volna meg. Megettem volna az egész túrórudit, de sajnos kénytelen voltam.
0: Akkor csak a végét egy kicsit. Látod, Tomikám? Itt van.
1: Ez egészen új kérdést vett fel, akkor ezt már nem kéred?
2: De akkor miért nem jött? De az idegesítette, hogy nem kapott belőle?
1: Nem. Magát a jelenetet, vagy a helyzetet nem értette, amúgy én sem. És akkor én elkezdtem nyomozni, és megtudtam, hogy kié ez az egyharmad túrórudi.
0: Nem, ez tényleg olyan, tehát, hogy én is múltkor fölkaptam a fejemet, valahol hallottam, olvastam ezt a kifejezést, hogy maradék csoki. Azért néztem, hogy gyerekek, az mi? Tehát, hogy ez létezik, hogy valakinek maradék csoki. Hát mondom, ez a fizikai képtelenség.
2: Nálam csak ilyen esetben
1: így telnek nálunk a délutánok.
2: Sajnos.
0: Igen. Na, szóval itt van Andi, aki még egy túrórudit se tud benyomni.
1: Ez az
0: egy óriás. De miért nem akkor kicsivel próbálkoztál? Még kell egyből az óriás?
2: Mert ebből nincsen. Ebből a fajtából. Ez az új, ez a szotyis.
1: Akkor miért nem veszed dekára?
0: Ja, hogy ez, akkor viszont én megeszem, amit hagytál.
1: De én is soha kerestem
2: a borsót. Jó, te kóstoljátok meg. Persze, megehetitek, mert én csak megszerettem volna kóstolni, mert már nagyon izgatta a fantáziámat, de
0: hogyne?
2: Sajnos nem ehettem meg.
0: Nem találtam a boltban, múltkor direkt kerestem.
2: Én megtaláltam egyet, de olyat, ami csak teljes csomag, tehát hogy ilyen 6 vagy nem tudom hány darab volt benne, és tegnap találtam, és hoztam a Kittinek is egyet, és először arra gondoltam, hogy egyet elfelezünk, de nem akartam a Kittit megfosztani az élménytől, úgyhogy...
0: Bezzeg nekünk nem hoztam.
2: Ezért megmaradt. Hát, mondanám, hogy titeket annyira nem szeretlek, de...
0: Nem tudjuk.
1: Na mondjuk, hova köpjem a héjat?
2: Na milyen fiúk? Szerintem finom amúgy.
1: Ez a cég nem támogat minket, sajnos, úgyhogy ne egyetek.
2: De ha támogatni akarnak, akkor küldjenek
1: akkor nyugodtan.
0: Ha ezt látják, akkor örömmel fogadjuk.
1: Tényleg jó. Ez jól van kitalálva.
2: Igen, egyébként nagyon finom. Tehát nem nincs túlzásba víve benne szerintem ez a szotyi.
1: Szerintem jobb, mint amikben ilyen krémcsik van középen.
0: Ebből is volt középen.
1: De a szélén is van valami.
2: A szélén, magva. Igen, szotyi van a tetején, a csokis rétegben.
0: Crunchy.
2: És akkor belül van ugye egy ilyen szotyis trutymó.
1: És képzeld el, hogy ezt köpködik majd a meccsen. Túros túra.
0: Mindjárt beszélünk a témáról, és találszánk.
1: Nem ez volt a téma?
0: Amúgy jó téma.
1: De jó, hogy ezt meghagytad.
2: De ez olyan aranyos, hogy behozta ebbe a kis dobozba, vagy eldugta, hogy még véletlenül se lássa meg, hogy mi van.
1: Hát, hogy meglegyen a szembesítés. Én ezt Balázstól megtanultam a Balázsóból. El kell húzni a falat.
0: Hát ott azért voltak kemény szembesítések, gyerekek.
2: Hát igen. Ott voltak.
0: De nekem nagyobb kedvencem volt a Mónika.
1: Hát nyilván. Tehát az volt a
2: klasszik. Nekem mind a kettő tetszett, mert ugye ott már a meglepetés ereje is benne volt.
0: Na jó, de hogy nem. Tehát, hogy Mónikába két dolgot bírtam, az egyiket komolyan, a másikat ironikusan. Az egyik, amit komolyan bírtam benne, hogy ő mindig a gyerekek érdekét nézte. Tehát amikor ilyen családi balhék voltak, mindig a gyerekek érdekét nézte, ez komolyan szimpi volt benne. A másik, amikor ilyen, én nem tudom, ilyen full álnaív, de mosolygós arccal, tehát én meg tudtam kérdezni, na de Józsi.
2: Igen.
0: Hát miért verted félholtra a feleségedet, Józsi?
1: És egyszer egy ilyen után...
2: Egy kis izért, tudod, egy kis
1: volt ez, amikor átört a röhögő görcs, és nem bírtam.
2: Igen, volt, az nagyon jó volt, igen.
3: Nagyon jó volt, igen.
1: Az egy őszinte pillanat. Igen. Viszont a Balázsnál többet fizettek a statisztáknak. Tehát ott jobban lehetett keresni, hogyha bementél hülyének tenni magad.
2: Na. Miért te voltál?
1: Nem, csak tudom az árkategóriákat, és voltak olyanok, akik nagyon könnyen megvehetők voltak, tehát ilyen 10-20 körül, tehát ilyen olcsón, már hogy az akkori pénzben egyébként az is sok volt, de mondjuk egy 10-esért bementek, de hogyha mondjuk te voltál az, akivel szembesíteni akartak, és amúgy nem akartál volna bemenni, 30-50 ezer forintot is kaphattál egy forgatásért.
0: És azért eljátszhattad, hogy mitől megcsaltál az asszonyt, vagy
1: hát annyi már beégetted magad 5 percre, nem?
0: Hát
2: miért itt van ez a műsor, ez a vészbontók? ott egyébként sok esetben én nem tudom eldönteni, hogy most megjátszák, vagy tényleg ennyire ostobák.
1: Nyilván rátesznek.
2: Biztos, hogy rápakolnak, csak hogy...
0: Figyelj, találkozom az Áronnal, megkérdezem. Már most már, nem, most már azt hiszem, talán nem is ő vezeti, vagy nem tudom.
2: Na, nem, már nem.
0: De sokáig ugye ő vezette. Na, jöjjön akkor ez a sztori, amit itt ígértünk. Kényszer leszállást hajtott végre a United Airlines-nak az egyik gépe, mert hogy hát valaki úgy gondolta, hogy vicces nevet ad a Bluetooth hangszórójának. Egyébként Majorkára tartott a járat, úgyhogy gondolom, hogy leginkább ilyen nyaraló turisták indultak volna. És nem tették közzé, de azt elmondták, hogy veszélynek tűnő négybetűs, úgyhogy minden bizonnyal ezt kikövetkeztették, a bomb nevet viselte, tehát a bomba nevet viselte egy Bluetooth hangszóró. Hát ki az az eltemült hülye, aki így visz föl? Én értem, hogy abszurd, meg hogy viccesnek érzed, de egy repülőgépre.
1: Szerintem meg nem is gondolt rá. Tehát én úgy gondolom, hogy ő így nevezte el, mert mit tudom én, bomba jól szól, vagy bármi ilyesmi, tehát ugye ezeket el tudod nevezni, és mit tudom, évekkel később ment vele repülni, és nem is gondolt erre, szerintem ez van. Tehát szerintem ez nem egy poén volt. Ti biztosak vagytok benne, hogy ezt úgy gondolt, hogy ez egy jó vicc lesz?
0: Hát figyelj, a személyzet többször is kérte az utasokat, hogy az összes Bluetooth eszközt kapcsolják ki, két eszköz továbbra is aktív maradt, és ez volt közülük az egyik.
1: De ezt figyelik? Tehát van egy stewardess, aki...
2: Tényleg, ezen gondolkoztam
1: aki
2: most.
1: Aki végigmegy, hogy van egy Bluetooth hálózat, amire rá lehet csatlakozni?
0: Nem tudom, hogy ezt nyilván valahogy észrevették.
2: Hát de amit... hogy? Ez az.
1: De mert akkor lehet, én ilyet nyilván soha nem csinálnék, de akkor lehetne így üzengetni a Stewie-knak, hogy tetszett Szivi.
0: Igen.
2: A Bluetooth-os üzé.
1: Kis Bluetooth-ossal üzé.
0: Csini a szőke Stewardess.
2: Más üzenetet írsz oda, tudod, az a kommunikáció.
0: De a pilóta is bejön.
1: Szép vagy, cica van már gazdál. Bluetooth csatlakozás.
0: Igen. Hát állítólag azért vannak ilyen kalandozós kedvű stewardess lányok.
1: Na, de most komolyan, tehát, hogy ezt végignézik szerintetek? Vagy csak, inkább én azt hiszem, itt is egy véletlen van, tehát, hogy ugye, ja, amikor lehet, én akarok valamit csinálni a telefonommal, milyen megfulladok egy szógyi időt.
2: Szógyi meg akart a torkán, az, hogy pedig nem sajnáltam. Nem sajnáltam.
1: Jól vagyok. Tehát, hogy mondtam, hogy van benne héj. Csak nem kapkodjuk a stúdióba, mert kultúrember vagyok. Szóval, hogy...
0: Na jó, senki
2: nem
0: visz kézzel.
2: Szóval,
1: igen.
2: Igen, elveszítette a fonalat.
1: Meg vagyok.
0: Szóval
1: amikor a Bluetooth-odat letiltod, mert szóra a Stewie, akkor elképzelhető, hogy ugye te látod pont, mert a körzetedben van az a másik, akinek az van odaérve, vagy bomba, és ebből szerintem az következett, hogy valaki túlbuzgó szólt a stewardesseknek, hogy psz, psz, figyelj meg, ezt írja ki a telefon.
2: Ja,
1: ezt
2: aha, az lehet bombát. Amúgy, igen.
1: És szerintem lehet, ebből, lett, ez, ebből lett szerintem a baj, csak akkor ez már felveti azt a kérdést, hogyha te mondjuk leszállsz a Bluetooth-odról a telefonodon, és meglátsz egy ilyet, hogy bomba, te szólsz a stewardessnek?
2: Nem tudom, igazából
1: elnézést, furcsa. Árulkodni szeretnék.
0: Találtam egy bombát. És a stewardess hogy kérdezi meg? Elnézést, kedves utasok, van valakinél egy bomba? Bomba?
1: De csak megkérdezene. Igen, bocs.
2: Nem, csak hogy annyi ilyen merénylet van, hogy akik alapjáraton félnek a repüléstől, meg félnek az ilyen dolgoktól, szerintem beparázik annyira, hogy szól, hogy ez mi lehet. Simán.
1: Ez tök más, mint mert a múltkor volt valaki, aki direkt csinált a viccből, volt egy ilyen hír nem annyira régen, szerintem mi is feldolgoztuk, hogy valakinek a telefonján hálózat, vagy tehát valamilyen komolyabb, belsőbb dolog jelent meg hasonlóan hülye üzenettel. De ez egy Bluetooth csatorna, tehát itt mindenki látja, hogy valami csak el van nevezve valahol. Ha te egy terrorista vagy, és tegyük azt, van nálad egy bomba. A bombát indító Bluetooth csatornát nem úgy nevezed el, hogy bomba.
0: Hát, na jó, de
2: igen,
0: most gondolj
2: ha
0: bele.
2: Ha van eszed, akkor igen.
0: Hát most aki mondjuk nem, tehát hogy vannak egy csomóan, akiknek van okos telefonjuk, de buta felhasználók. És fogalmuk nincs, mi az a Bluetooth, és látnak egy ilyet kiírva, hát lehet azt hitte, hogy bombát érzékelt a telefonja.
1: Na, de ezt jó, de ezt nem hülye, a pilóta nem hülye. És egyébként a csúcsdísze a sztorinak, azt nem tudom, akartad-e mondani, hogy a pilóta bemondta a visszafordulás előtt, hogy miért fordulnak vissza.
0: Igen.
1: Tehát ez így elhangzott, ami azt jelenti, hogy ő is érezte szerintem azt, hogy ez túlzás, csak pontosan úgy hangzott a mondatában ez a rész, hogy a protokoll miatt meg kell fordulnunk.
2: Na, ez az,
1: valószínűleg
2: igen.
1: Nem volt választása, tehát nem mérlegelhette, nem írhatta ezt felül.
2: Igen, tehát ők nem ostobák, hanem tulajdonképpen van egy ilyen protokolljuk, ami alapján menni kell. Tehát, hogy most ő hiába gondolta azt, hogy ez nem igaz, ettől függetlenül ő neki még muszáj volt nekik ezt megtenni.
0: Igen, én is azt gondolom, hogy erre nagyon komoly szabályozások vannak, különösen itt mondjuk talán ugye az emlékezetes szeptember 11 óta.
2: Igen, tehát, azóta, igen.
0: És egyébként meg nem hülyeség, tehát az utasok biztonsága mindenek felett.
1: Jó, de nektek volt valaha ilyen, hogy valami nagyon vicces wifi jelszavatok, vagy nem is jelszavatok, hanem nevetek volt? Mert ugye az agymenőkből tudjuk, hogy ott a Beninek mindig írogatják, hogy ne lopd a netemet, vagy ilyesmik.
0: Én egyszer láttam ilyet egyébként, valami hasonló volt. Szintén ez a üzenem a szomszéd ne lopjátok, tehát hogy valami ilyesmi volt az elnevezés.
1: Lan Solo volt valahol, azt hiszem ilyen volt.
0: Az jó.
1: Akkor nem, de ez a ne lopd vonal is volt már, akkor a tetszik az a csaj a hetedikről. Ezt nem láttam személyesen, csak itt nézegetem, hogy mik még a népszerűek, akkor elég sok ilyen van. Ja, itt vannak előttem még, mik léteznek, vagy mik a népszerűek.
2: Nekem is volt már ilyen több.
1: Martin Luther King.
0: Uh-huh. Jó, na, ez egy szójátékos, úgy látszik, hogy ezek azért hasítanak. Na, azt mondja, hogy kezdjük ott, hogyha az ember repül, akkor nincs bekapcsolva a Bluetooth hangfala, nem hiszem, hogy ez annyira véletlen lehetett, ez pedig Péter álláspontja. Na, az én álláspontom az, hogy hát itt szépen lassan át kell, hogy adjuk a helyünket, jön Andri szólózni, jó, Lan Solo.
1: Akkor még egyet mondok. Tech kis busz. Az a wifi.
0: Ezt most érzékelted?
1: Rámersz menni?
0: Nem, akkor most nagyon gyorsan elköszönünk.
3: Ez az a műsor, amit még a főnököt sem tilthat meg. Mert ő is erre

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Dash, Halott Pénz, Bagosi Brothers Company, Parnógraszt, Dániel Fi, K. Kevin, Báj Alex, Korda György és Balázs Klári, Demjén és még sokan mások. Ugye te is jössz? Vízzene Virág Fesztivál. Tarts velünk Tatán 2026. június 25-e és 28-a között. Jegyek www.vízzenevirágfesztivál.hu. 4 nap, végtelen élmény.
2: Jön a meleg? Ne akkor kapkodj, amikor már forr a lakás. Megnyílt Tatabányán a meleget.hu klímakis és nagykereskedés. Klímát keresel? Segítünk választani. Szerelőt keresel? Ebben is segítünk. Szerelő vagy? Nálunk megtalálod azt, ami a munkádhoz kell. Gyere el bemutató termünkbe. Tatabánya, Búzavirág utca 8. meleget.hu. Klíma, kazán, hőszivattyú.
3: Ugye nem baj, ha bajra invitállak?
4: Június 6-án szombaton este 8 órától vár téged a szezonnyitó Garten Retro Piknik Bajon, az Ördöge van Piknik teraszon.
3: Az Ördöge van Piknik teraszon.
4: A hangulatról DJ Hubik gondoskodik, aki elhozza az elmúlt 40 év legnagyobb retro, dance, latin és house slágereit. A helyszín tehát Baj, Ördöge van Piknik terasz.
3: Baj, Ördöge van Piknik terasz.
4: Tali ott!
5: Mit nézel, Anna?
6: Nézd, Mari néni erkélyére olyan szép burkolatot tesznek.
5: Szerintem láttam az új Mercury Market szórólapban. Aha, megvan, New Carrara burkolat.
6: Tudod, drágám, én is ilyet szeretnék.
7: Mercury Market, otthon és kertberendezése. Nagy választék, sok akció. Építsd és újítsd fel olcsóbban. www.mercurymarket.hu.
8: Gyermeknapot rendez a hídgyülekezetet Tatabányán, a Köztársaság út 1 percében, a Vértesag órájával szemben, június 7-én vasárnap 1 órától. Ugrálóvár, rodeóbika, arcfestés, kézműveskedés várja a gyerekeket. A zseniális lögdakecskét játékkal az apukák is összemérhetik erejüket. A vidám és örömteli hangulatot a finom street food falatok fokozzák. A részvétel és a játékok igénybevétele díjtalan. Szeretettel vár minden kis és nagyobb gyermeket, szülőt és nagyszülőt a hídgyülekezete június 7-én vasárnap 1 órától.
0: Ez reklám volt.

0: a Forrás Rádióban.
1: Jó reggelt kívánok! Aszbesztszennyezés miatt két területet zár le a Gyésev ZRT Szombathely térségében. A megemelkedett üzemanyagárak miatt felfüggeszti több járatát az American Airlines. Ma Bajnán várják a véradókat. A mikrofon mögött Hittaler Andrea, jönnek a részletek. Aszbesztszennyezés miatt két területet zárt le a Gyésev ZRT Szombathely térségében, közölte a vasúttársaság az MTI-vel csütörtökön. Rázó László sajtószóvivő tájékoztatása szerint ma reggeltől lezárják a Szombathely Szőlős megállóhely mellett kialakított P+R parkolót. A társaság arra kérte azokat, akik jelenleg is a területen parkolnak, hogy minél előbb hagyják el a létesítményt. Szintén lezárják VIP vasútállomáson a Toldi utcától a Vágányok felé vezető járdát, a kerékpártárolót és a Vágányok a füves területen keresztül lehet majd megközelíteni. Rázó László a közleményben kitért arra is, a Gyésev vizsgálja annak lehetőségét, hogy milyen módon lehet az érintett területeken a leggyorsabban elvégezni a szennyezett kőzúzalékmentesítést. A megemelkedett üzemanyagárak miatt felfüggeszti több járatának közlekedését a nyári szezon második felére, az American Airlines jelentette be az Egyesült Államok és a világ egyik legnagyobb légitársasága csütörtökön. A légi közlekedési vállalkozás a közlemény szerint módosította menetrendjét bizonyos útvonalakon augusztusra és szeptemberre. Egyes információk szerint a döntés 6 útvonalat érint leginkább Los Angeles-t. A Magyar Vöröskereszt Komárom-Esztergom vármegyei szervezete ma Bajnán várja a véradókat. 14 óra 30 és 18 óra között a művelődési házban nyújthatják karjukat. Vért bárki adhat, aki elmúlt 18 éves, több mint 50 kiló és egészséges. Ne feledjék, egy véradással akár 3 életet is megmenthetnák. A Táti Német Nemzetiségi Önkormányzat szeretettel vár minden fúvós zenét kedvelőt és táncolni szeretőt június 7-én 17 és 20 óra között a Táti Kultúrházba. A Polka Partin fellép a Táti Német Nemzetiségi Fúvós Zenekar, a belépés ingyenás.
0: Időjárás.
1: Ma zömében erősen felhős lesz az ég, de többször előbukkanhat a nap is. Vármegyénkbe csapadékot nem jósolnak, 22 és 26 fok közötti értékeket mérhetünk.
0: Időjárás jelentésünket a Carnet M5 Kft. Tatabányai Toyota márka kereskedése támogatta. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

A csillagok együtt állnak, a madarak csicseregnek. És jön a műsor, amiért fel kell a nap, és amitől még a

0: mikrofonnál I.S. Roland és Rédl Ádám. I.S. Roland és Rédl Ádám.
1: Buenos!
0: Buenos morgen!
2: Kiskezi csókolom, ahó, mindenkinek, még az uraknak is egyetlenek.
3: Napot.
2: Napot, igen. Továbbra is van elcserélendő műrattan csíkunk, 2x1,5 méter, 20 centi széles, jó?
3: Hát ezzel szürke kapcsolatban nem dőlnek az SMS-ek.
2: Hát nem, tehát úgy néz ki, hogy azért tömeges érdeklődést nem sikerült kiváltanod.
3: Aki most kapcsolódott, annak mondom, hogy elcserélem bármire.
2: Ami ér legalább 5000 forintot.
3: Aha, igen, de neked nincs rá szükséged. Tehát hát, ilyen dolgokkal megkereshettek.
2: Figyelj, az igazság, hogy ilyen szürke rattancsík. Nem fogom azt érezni, hogy én ebből kimaradtam.
3: Jó, azt a rohadt. Jó, neked van bármid, ami kb. Egy ötöst ér, és nem kell? Otthon nincs valami, amit folyamatosan ide-oda tesztek?
2: Két gyerek.
3: Nekem izen van, tudod mi? Ez kész. Az árértéknél lehet, hogy az asszony vitatkozott volna vele.
2: Hát nem, bátor, csak azt mondom, hogy én oda tesszük.
3: Nem mondtuk, hogy forint.
2: Igen. Az asszony azt mondta volna, hogy én.
3: Jó, csak mert nekünk például, amit én már hetek óta pakolgatok, valamiért nincs szívem kidobni. Egyébként tényleg ilyen filléres termék, tehát ki lehetne simán, csak nincs szívem. Volt a babakád, és abban volt egy ilyen babatartó kis műanyag valami.
2: Tudom,
3: és amiben bele lehet feküdni, és ez micimackos ráadásul. Nincs szívem kidobni. Ott pakolom egyik pontról a másikra, nem kell már semmire nyilván.
2: És nem gondoltad, hogy ha esetleg áthúzod egy jó kis szürke műrattancsíkkal, akkor még valamire jó lehet?
3: Mennyivel praktikusabb lehet? Egyébként fejtámasznak strandra, lehet, hogy jó.
2: Na, akkor tessék, a rattannal átkötve. Lehet, hogy így már valakinek felcsillan az, hogy mindig is egy ilyen műrattancsíkkal borított fejtámasz hiányzott nekem ahhoz, hogy a strandon meglegyen a full kényelme.
3: Rattantóan csúnya lenne. Az előző órában beszélgettünk a Bluetooth-ról és a Bomba nevű Bluetooth-ról, ami miatt visszafordítottak egy gépet, és jöttek itt még ötletek, főleg Attilájé tetszik nekem. Felmerült benne, hogy mondjuk az is dermesztő lehet, hogyha valaki fülessel hallgatja Kalapács Józsi zenekarát a repülőgépen, majd hangosan válaszol a következő kérdésre, mi az, amit hallasz? Pokolgép! Egyébként?
2: Sokkal inkább javasoljuk akkor Paksi Endre művész úrnak az egykori alkotását.
3: Melyikre gondolsz?
2: Hát, mert a már hívó, érted? Vagy a reparatúrgyán az, vagy repatar... Ezt mindig keverem a pontos címet, vagy a
3: Repatarúrgyán.
2: Repatarúrgyán, igen, a téven előbb, igen.
3: Hát akkor gyerünk előre, és...
2: és menjenek a már igen hívók.
3: De akkor a Big Gun sem működik az AC/DC-től, lehet itt válogatni.
2: Hát és... az még hagyján, de ha valaki csak ilyen lightosabb vonal, de mondjuk szereti a TNT-t.
3: Ajaj, egy kis Trinitrutolóval, vagy a Szexbomba. Oh, Tom Jones nem repül.
2: Hú, az biztos, gyerekek, ennyi meg a segise.
3: Péter, segítse be. Péter pedig nem hisz abban, hogy ez véletlen volt. Tehát szerinte ez egy direkt elnevezés volt a Bluetooth-ra, hogy hát ha tudják vele szabotálni a dolgokat. Szerintem, ha ez direkt volt, akkor viszont nem hitte az, aki csinálta, hogy ebből ez lesz. És remélem, ki kell fizetni a teljes plusz kerozint.
2: Igen, meg az összes utasnak az összes egyét. Egy életre megtanulja. Na, nézzük, mi a helyzet az utakon. Azt látom, hogy az M1-esen Tatabánya után torlódás, nyilván Pest felé, aztán Herceghalomtól, hát onnantól megmondhatni, hogy a szokásos. A Tarjáni úton is látok, szerintem ott dolgoznak, vélhetően azért itt az 1-es főút meg a Tarjáni út kereszteződése után látok erőteljes forgalmat. Egyébként ugyanezt látom környén is, Tata Május 1 út, szintén nézem Komárom. Komárom tök nyugis, ott úgy látszik, hogy nem ülnek autóba az emberek, vagy fogalmam nincs, és hát Esztergomban is azért ott a belváros környéke az zsúfolt.
3: Jó, mondok számokat, és fejtsd meg, mik. 18.
2: Életkor lányoknál.
3: Ne, hőmérséklet, időjárás, te. ne vidd el. 18.
2: Továbbra is ugyanazt tudom mondani.
3: Életkor lányoknál.
2: Lenne egy másik ötletem is, de azt nem mondhatom adásba.
3: Akkor mondok tovább. 22.
2: Az se rossz.
3: Kész. Jó, van még egy, 69.
2: Páratartalom?
3: Jó, de itt nem vitted tovább a vonaladat.
2: Hát ezt nem mertem.
3: Oké, 28.
2: Annyira érzem magam.
3: Az a látótávolság. 18 fok van hát, és 22 lesz felhős.
2: Miért érezhetem magam 28-nak, nem? Kislányom azt mondani, apa, nem nézel ki 35-nél többnek.
3: De ezt kedves, és ilyenkor utána szokott valamit kapni, valami jutalmat?
2: Ja, nem azért, nem idomított Pavlovi, a gyerek.
3: Nem?
2: Nem, ezt képzeld el, magától mondja.
3: És ez mikor mondta? Most?
2: Most 10 év.
3: Mert csak azért, mert hogy szemvizsgálatra szoktatok járni meg ilyenek, ugye?
2: Nem, ez tényleg nemrég volt, tehát annak apropóján, ugye, hogy betöltöttem a 40-et.
3: Nem, és nézel, akkor... nem nézel ki tőle. És milyen ügyesen csinálja már ilyen fiatalon, hogy nem egy ilyen szürreálisat hazud be, hanem egy olyat, amit még elhihetsz. Tehát nem azt mondja, hogy 20-nak tűnsz, hanem nem tűnsz többnek 35-nél.
2: Igen, jó, hát ezt mondjuk a Nia mondja azért. Dávidot megkérdezném, lehet, hogy ő már azt mondaná, hogy 39. Max.
3: Igen, hát nem tűnsz többnek 35-nél, de igazából a járásod alapján 45, a humorod alapján 56.
2: Hú, az biztos, igen. És,
3: igen.
2: De neked könnyen, mert ilyen kölyökképű vagy.
3: Igen, ez egy mázli faktor, vagy nem tudom, mázli faktor, arról már leszoktak, hál' Isten, hogy kérdezgessék, hogy nálam van a személy, tehát már odaadják a dolgokat, de nagyon sokáig ment. Tehát szerintem ilyen, nem túlzok, ha azt mondom, hogy ilyen 35 éves koromig azt mindig elkérték, meg kérdezték.
2: Tudod, mikor fogod ezt élvezni szerintem?
3: Majd na mond.
2: 10 év múlva.
3: 10 év múlva ez jó lesz?
2: 10 év múlva jó lesz, mert akkor fogsz kinézni, mondjuk kaptam 35-nek tényleg.
3: Meg kell élni. 18-22-28 írja nekünk Bence, ezeket a számokat nem lehet tovább gondolni, főleg 69.
2: Jó, de a 69-ről más gondolt. Ki gondolta volna, hogy más gondolt? Jó kis időjárás jelentés volt, köszönjük szépen. 18-22-28, tessék. Szerintem Bence is csatlakozik. Ráadásul Bence talán pont mennyi 22, úgyhogy...
3: Igen, a lényegi információk elhangzottak szerintem.
2: Szerintem is, ez volt a legfontosabb. Ebben az órában mi lesz? Jön a Ki vagyok én játékunk, nagyon várjuk, ugye ezt nagyon szeretjük, ezt érdemes videós formában nézni, mert akkor látjátok, hogy milyen nevet tartunk ide a homlokunk elé, és hát kinek a bőrébe bújunk, amit aztán ugye ki kell találnunk.
3: És utána végre megvizsgálhatjuk. Egy kutatás is van most már, tehát nem csak tippelgetni fogunk, hogy melyik szakmákban van a legtöbb megcsalás, ehhez még adatokat gyűjtünk, szóval írd meg, mit tapasztalsz a te munkahelyeden, 0620 978 978 5.
2: Egyébként nagyon kíváncsi vagyok, hogy mik lesznek majd a hallgatóknak a személyes tapasztalatai.
3: Hát meg az is érdekel minket, ugye, hogy mit tippeltek, tehát nyilván most megírhatjátok, hogy a ti munkahelyeteken mit láttok, de arra is kíváncsi volnék, hogy melyik munkahely szerintetek a legcsalfább.
2: Jó, tényleg, mert nekem lenne a tippem, ugye itt már veletem mondtál valamit.
3: Én a pilótát mondom.
2: Te a pilótát mondod, én meg azt mondtam, hogy a művész szakmák, tehát az ilyen zenész, színész, én
3: és
2: ott érzem
3: azt. Tudod, mit hoznék még be? Szerintem behoznám az egészségügyet is, de majd kitárgyaljuk.
2: Na erre nagyon kíváncsi vagyok. Jó van, előtte viszont akkor jön a Ki vagyok én játékunk. Ha van útinfótok, SMS és Viber számunk 0620 978 978 5.

0: Itt vagyunk 2:49 után, jön a Ki vagyok én játékunk, most érdemes a Facebookon nézni minket, vagy YouTube-on, vagy Twitch-en, azt hiszem itt megyünk.
1: Hello!
0: Mert hogy itt látható is, hogy mik azok a nevek, amiket majd jól magunk elé tartunk, és nekünk ugye ki kell találni, hogy kinek a bőrébe bújjunk bele.
1: Így.
0: Andi, hello!
2: Hello!
1: Igen, most már péntek van, tehát így nem szórunk annyi szót, mert egy hétre megadott mennyiségű kifejezést és szót használhatunk el, és nem akarjuk a jövő hetit felélni.
0: Az még hagyján, de poénból még kevesebben.
1: Igen, az a durva, így a nyárba belemenet azért fogynak, nem? Te is kevésbé vagy humoros nyáron.
0: Hát most képzeld el, hogy még kevésbé, mint
1: nem,
0: korábban.
1: Amúgy én nyáron vagyok viccesebb, szerintem.
0: Hát én
2: mert akkor boldogabb mindenki.
0: Láttam már, hogy a drágban. Na mindegy.
1: Majd lesz.
2: Majd amikor jön a csattogós papucsába.
1: Hú, a csattogósnál megijedtem. Én a lepkére gondoltam, ti?
0: Arra, így mi is.
2: Na, ki meg kezdje? Helikopterre.
0: Múlt hő... Azt mert adáson kívül. Na, ki kezdje, jó?
1: Én rég kezdtem.
0: Te rég kezdtél?
1: Ja, de várjál először.
2: Nem, előzőn itt is te kezdted.
1: Én kezdtem.
2: Nem ő kezdte az előző?
0: Nem, szerintem én kezdtem a
2: te
0: múlt.
2: Te kezdted? Vagy
0: én, na, mindegy kezdem, már. Kezdem én gyerekeknek.
2: Én
1: vagyok a colos, tudod.
0: Kezdem én, na, már tessék fel. Itt van, jól mutatom egyáltalán.
1: Ó, de szép vagy.
2: Voltál egyszer.
1: Ne, szerintem szép.
2: De volt szép. Ő, igen.
0: Jó, akkor nem a Varga Irén. Na, legalább ezt már tudom.
2: Nem.
0: Nő?
1: Nem.
2: De ezt most nem a Tomi írtam, úgy.
1: Szerintem sem.
2: Úgyhogy ne ilyen Varga Irénekbe gondolkozz.
0: Ajaj, akkor ez valami műveltebb dolog lesz, jó van.
2: Na, szóval igen.
0: Szóval nő? Nem, ugye?
1: Nem.
0: Tehát férfi. Nem. Magyar?
1: Nem.
0: Jó, szóval külföldi. Amerikai?
1: Jól haladsz, igen.
2: Igen.
0: Jó, színész?
2: Igen.
0: Csíj, anyám, te színészből annyi van, mint a pejva.
2: Hát van.
0: Jó.
2: Azt kérdez meg, éle vagy hal?
1: Figyelj, találd ki a filmedet, mert abból kevesebb van.
0: Tényleg?
1: Ja, szerintem kezd az állatosoktól, és haladjál a politikai irányba.
0: Jó, élek még?
1: Húha, nem. Szerintem nem.
0: Nem élek.
2: Nem élsz.
0: Vígjátékokban játszottam?
2: Nem.
1: Nem annyira.
0: Akciófilmekben?
2: Hát, mondhatni így is. Mm. Ilyen krimi, akció. De most, ha kimondom a műfajt, akkor úgyis meg fogod
0: horror
2: mondani. Nem. Ez nagyon nagy segítség, ha elmondom, milyen filmek.
1: Nem egy mai
2: filmből
1: vágású,
2: vagy híres.
1: Nem egy mai vágású fazon vagy te sem.
0: Ja, értem. Jó, fekete-fehér film, néma filmekben?
1: Annál azért fiatalabb vagy.
2: Igen.
1: De nem egy ilyen mai filmeket képzel magadhoz.
0: Western filmekben?
2: Nem.
0: Háborús filmekben?
2: Nem.
1: Elég jól jössz, de nem.
2: Van egy nagyon-nagyon híres film sorozatod.
1: De hogyha összekevered a western meg a háborúst, akkor nagyjából ez kijön. Tehát egy hangulatában.
2: A hangulatában, igen.
0: A western meg a háborús filmet, ha összekeverem?
2: Western meg akció inkább.
1: Aha, igen. Tehát jó, ezzel tökre félre viszlek, de a western film meg ez a film, tehát akinek az egyik tetszik, jó eséllyel a másik is.
0: Hát mert értem, most akkor gondolhatnék egy John Wayne-re, vagy gondolhatnék, a Clint Eastwood még él, úgyhogy rá nem. Ki az, aki még ilyen westernes, hát Charles Bronson.
1: Még egy ikonikus filmirány van abból az időszakból, amit így nem érintettél.
0: Húha! Nem krimi? Nem krimi.
2: Nem.
1: Egyébként én egy kicsit még így viszlek téged.
2: De a krimiben is vannak ilyen figurák.
0: Jellegzetes a külsőm.
2: Hát igen, amikor már ebben a filmben játszottál, igen.
1: És nagyon sokan tisztelnek téged.
2: És nagyon sokan utánoznak. Van egy mondat, amit mindig.
1: A mai napig. Nagyon-nagyon-nagyon sokan tisztelnek téged. Van, aki fél is tőled.
0: Fú, gyerekek, na hát ez most, ezt nem tudom, ki írta, és...
1: Igazából a feje vagy valaminek,
2: akkor mondjuk
1: egy
2: ki a stílust, utána már úgyis fogod tudni.
0: Jaj, gangsterfilm.
2: Igen.
1: Ó, nagyon jó.
2: Igen,
1: íven
2: és
1: vagy.
2: Akkor ki a leg...
0: Akkor én vagyok a Marlon Brando.
2: Igen.
0: Na, így már megvolt, vagy...
1: Gáspár Marlon Brando. Szép. Egyébként ti láttátok mindet?
0: Hát gyerekek, ennél kisebbet nem lehetett volna ráírni.
1: Roland, te láttad minden egy keresztapát?
0: Igen.
1: Uh-huh. A lófejes résztől megijedtél?
0: Hát most figyelj, az egész nem ijesztő a keresztapa.
1: Persze.
0: Ez a trilógia, tehát úgy, ahogy van. Egy nagyon sajátos hangulata van.
1: Nekem egy picit bizonyos pontjai lassúak, de egyébként igen, elismerem, hogy fantasztikus filmremek. Andi, te jöjjél, vagy én jöjjek?
2: Hát jövök most én, te legyél te most az utolsó.
1: Jó, eldugla. Várjál,
2: hogy van ez?
1: Jó, vagy ne
0: hagyj. Ne.
2: Ja, már be van hajtva?
0: Be, igen.
1: Látod, milyen a stábunk? Előre gondolkozott ebben is.
0: Jó.
1: No.
2: Jó, nő vagyok?
0: Igen.
1: Igen.
2: De jó nekem. Énekes?
1: Igen.
0: Igen.
1: Kész. Még egyet. Zalatnai Cini. Megvan.
2: Magyar vagyok?
0: Nem.
2: Amerikai?
1: Igen, de szeretnél magyar lenni. Nem. Mindig is arra vágytál.
2: Bolond szőke vagyok?
0: Nem.
1: Hát ilyen.
2: Barna?
1: Inkább.
0: Inkább.
2: Az. Inkább barna. Fiatal?
1: Voltál egyszer.
0: Igen.
2: Középkorú? Vagy már nagyon idős?
0: Nem élsz.
2: Már nem élek.
1: Oszlóban koncertezel.
2: Várjatok be most. Whitney Houston.
1: Nak ismerőse lehetett volna.
0: Nem.
2: Ő korabeli egyébként?
1: De most ezzel most rákérdeztél, vagy szűkítettél?
2: A Amy Winehouse.
0: Nem, de valamiben nagyon hasonlítasz az Amy Winehouse-ra.
2: Valamiben?
0: Igen.
2: Mármint a stílusban?
1: Igen, és van egy nagyon-nagyon ikonikus
2: vagy
1: nagy...
2: abban, hogy drogoztam. Bocsánat.
0: Mondjuk úgy, hogy ugyanannak a klubnak a tagjai vagytok.
1: Jó, Jézusom, ez jó.
0: Ez nagyon nagy segítek
1: egy kicsit. Egy luxus autó márka nagyon erősen fűződik a zenéiségethez.
2: Na hát ezzel most nagyon összekavartatok.
1: Van egy dalod, amiben egy eléggé...
0: De egyébként igen, drogoztál.
1: Most ezt megnézted?
0: Nem, ezt mondom.
1: Tehát, hogy egy automárka elhangzik az egyik dalodban. Segítek, nem a Suzuki.
2: Ismerem én egyáltalán ezt az énekesnőt?
0: Szerintem biztosan.
1: Fohászkodsz, hogy legyen egy ilyen autód.
2: Biztos.
0: Csak utána fent tud tartani.
1: Igen, mert ez drága. És ezt a dalt úgy hangszerelés nélkül énekelted el, és nagyon ikonikus volt.
0: De nem biztos, hogy ezt ismeri. Tehát azért
1: azt nem, de azt nem tudom. Éneklek belőle, hogy...
0: Na, az ne énekeljél.
1: Hát de mielőtt feladja majd, szólj, hogyha már ott tartasz.
2: Már ott tartok,
1: feladnád...
2: mert most már nagyon összezavartatok.
0: Figyelj, az, hogy a klubnak a tagja vagy, itt a halálra gondolj.
1: Halál.
2: Mármint, hogy öngyilkos?
0: Hanem, hogy hány évesen hunyt el az Amy Winehouse?
2: Mit tudom én, 20.
0: Meg sokan mások
2: 20 valamennyi.
1: 27-esek klubja.
0: A 27-esek klubja, ez nem mond neked semmit?
1: Most segítek neki egy nagyot. Oh Lord, won't you buy me a Opel Astra?
2: Mondtam én, hogy nem ismerem ezt az énekesnő, gyerekek.
0: Na, az Opel Astra rész az nem így volt.
2: Nem ismerem. Így?
0: Hát,
2: nem tudom.
0: Az a baj, hogy ez... Tehát egy nagyon, nagyon sikeres...
2: De lehet, hogyha kimondjátok, akkor utána már így minden le fog esni.
0: Nagyon sikeres, mert a szopránok előadó voltál. A 27-esek Mária, klubjának a tagja, ő 27 évesen hunyt el.
1: Még egy ötletem van.
2: Janis Joplin.
1: Hogyha igen.
0: És tényleg.
2: Jó, nekem végig kell gondolom, gyerekek, hogy most még milyen információk hangzottak el.
1: Egy másodpercre voltunk attól, hogy behozom, hogyha Juliska nagyon szereti a párját, akkor ő milyen? Janis.
0: Hát ez azért jó volt, ha ezt nem.
1: De jó, hogy ideig nem jutottunk el.
2: Az a baj, igen, nálam így össze kell raknom így az információkat, és csak utána tudom így hirtelen, ha csak így dobáljuk be az infokat, nekem az így hirtelen olyan, tudod, így elvisz valami más felé. És akkor most így, ahogy így beszéltetek, és akkor közben így végig gondoltam, hogy mik mentek le, és akkor ugrott be.
0: Mert ugye heroin túladagolás volt, azt hiszem az ő halálának is az oka, mint a Janis Joplinnak.
1: Na, sziasztok! Vagy hi! Hello everybody!
0: Amellett, hogy van egy csúnya elgépelés a nevedben.

0: Várjál, még gondolkodok rajta, addig te közben mondjad,
1: hogy mit kíváncsi. Hallgatok és játszottak.
0: Csing!
1: Melyik zenekar? Na, közben, én megyek tovább. Ne, elmondom.
2: Az a színésznek nem mennél el. Na.
1: Mindenkit fog agyalni. Ez a halott pénz volt. És tudok még egyet, a Roland nem találta ki át, hát te tudod, figyelj. ASMR.
2: Én addig iszom.
1: Ez melyik magyar zenész?
0: Magyar zenész. Nem merem kimondani, amire gondolok. Hogy...
1: Karamell.
0: Nem.
1: Nem erre gondoltál?
2: Ez a kire gondoltál?
0: Nem.
2: Ki csócsánál így meg?
0: Nem. A karamellcsre egyébként.
1: Nem, ebben nem lehet. Jó, amerikai vagyok, ugye?
0: Amerikai, nem.
2: Nem.
1: Ajaj, német?
0: Nem.
1: Hasszal of kilőve. Svájci?
0: Nem. Maradj az angol vonalon.
1: Ja. Brit?
0: Igen.
2: Brit. Azt pedig úgy meghallgattam volna, hogy még behozza
0: még
2: a portugált,
0: az
2: észtet, a litvánt, érted?
1: Indonéz. Híres indonéz színész? Hogy maláj. Na, angol vagyok, jó, férfi vagyok. Élek még?
0: Kitalált karakter vagy, inkább.
1: Akkor örökké élni fogok. Animált vagyok?
0: Egyébként örökké élni fogsz, igen.
1: Animációs vagyok?
0: Nem.
2: Nem.
1: Te nem megrajzoltak. Jó, de akkor, de várjál. Akkor így bábba van öltöztetve valaki, vagy?
0: Nem, egyszerűen nem, egy kitalált karakter.
1: Hogy egy színésznek vagyok, mint például a Kalambó is.
0: Igen.
2: Igen.
1: Oké, tehát egy nyomozó vagyok?
0: Igen.
2: Igen.
1: Nyomozó.
0: Hát
1: már Miss Marple, már csak bemondom.
0: De férfi tudom, vagy.
1: Akkor is bemondom.
2: Akkor Mr. Marple.
1: Várja, van ilyen jégkrém? Nem, az amerikai. Melyik?
2: Viszont
1: van ilyen jégkrém? Hülye vagyok.
2: Nem havajonész.
1: Megvan, Watson a kollégám.
0: De a Magnum amúgy amerikai. Igen.
1: Több probléma volt azzal, amit mondtam, rájöttem, csak próbáltam palástolni. Kösz, hogy segítesz. Akkor ez bizony... Moriarty ellensége?
0: Igen.
1: Sherlock Holmes! Mit írtak el benne?
2: Kimaradt a C.
0: C betű, kimaradt.
1: De lehetséges, hogy ez másik híresség, csak mi nem ismerjük. Lehet, nem is nyomozó. Egy jó lakatos.
2: Vagy ez egy alter egója. A felnőtt filmes feldolgozásban.
1: Enked a...
2: Na akkor Sherlock Holmes.
1: Készítek el. Meg a serdülő Holmes a gyerek.
2: Sherlock Holmes.
1: És akkor felmerül a kérdés, hogy what's on? Na, szóval, hogy amikor Angliába jártam, Londonban, akkor ott megvan az a ház, amiben elvileg Sherlock Holmes lakott, és az ki van táblázva, és meg lehet nézni a buszjáratról, amin mentem. Tök érdekes.
2: De be nem lehet menni?
1: Nem, mert szerintem ez olyan értelemben is fiktív, hogy nyilván az ott nem létezett, csak megvan az az utca, és az a házszám.
2: Ja, értem, és ott akkor valaki él.
1: Tehát ott valaki lakhat, igen.
2: Pedig én a helyébe simán megcsinálnám, hogy mint a napi 2 órában megtekinthető a ház, szednék jegyet, nem is lehetem is kéne dolgoznia.
1: Hát
0: meg amik a sorozatokban mennek oda, is sokszor elvándorolnak egyébként
1: rajongók, szóval. Ti tudjátok mindegyiket? Tehát, hogy ti mindegyiket követtétek? Mert én nagy rajongója vagyok, én szinte az összes Sherlockos dolgot szeretem, a Robert Downey Jr.-ösból, én még várom a folytatást, mert annyira úgy hagyták abba, de van egy félelmem, hogy már nem fogják, de most például pont nézünk egy sorozatot, a Sherlock és Watson-t, azt is imádom.
0: A Stephen játszik benne.
1: Igen, Baker Street 221B.
2: Igen, én egyébként a könyveket is olvastam, nagyon sokat.
0: Igen.
2: Sherlock Holmes könyveket imádtam.
1: Miért olyan jók ezek? De én a Kalambót is szeretem, ahol ugye az elején tudod a gyilkost, a Sherlockot is, ahol együtt nyomozol. Tehát, hogy ezek valahogy nekem mind bejönnek.
2: Igen, hát
0: szerintem a kíváncsiság miatt talán, hogy ugye így rájössz te is vajon arra, hogy ki a gyilkos, meg itt szeretsz így menni és nyomozni. Tehát
1: meg
0: én szerintem ez az, ami jó benne.
1: Az egy olyan, mint a House. Tehát, hogy az ő stílusa, meg az ő iránya. Igen, ez tök érdekes, mert a feleségemnek például nem jön be ez az arrogáns humor ilyen mértékben. Azért megnézi velem a sorozatot, de hogy őt ez inkább bosszantja, engem nagyon tudsz szórakoztatni.
0: Igen.
2: Akkor nem is értem, hogy engem miért bír. Na mindegy, szóval...
0: Lehet, hogy nem bír téged, csak nem mondja.
2: Igen, egyébként a Kalambónál meg ugye az izgalom, hogy, hogy jön rá, meg utána a szembesítés, az ott mindig egy ilyen frappáns dolog, ha megfigyeltétek.
0: Én meg azt szeretem, hogy idegesíti őket. Tehát, hogy még egy kérdés, még
2: ja, csak
0: még
2: egy kérdés.
0: Imádom.
1: Amúgy az nagyon durva, megpróbáltam kivenni Effect CD-re azt, hogy lenne még egy kérdés, de csak ez van, figyelj!
3: Ó, lenne itt még valami.
1: Nincs olyan rész, amiben azt mondja, hogy még egy kérdés. Ez így terjedt el, de nincsen ilyen rész. Ha bárki megtalálja azt, hogy Szabó Gyula ezt kimondja így, akkor küldj el, de ilyen nincs. Nagyon durva, végtelen részt végignéztem, és mégis mindenki így emlékszik rá, ez annyira durva.
2: Ez érdekes. Na, az óra második felében jövünk vissza, megcsaló

munkakörökkel, mert hogy erről is kijött egy felmérés, mik azok a munkakörök, ahol az emberek a leggyakrabban lépnek félre. Honey, what's your hurry?

0: töltsd a szombat estét a legjobb DJ-kkel. Este 8-tól Saturday Live Session, majd 10-től éjfélig Club Session a Forrás Rádióban. Hangolódj nálunk a bulira! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Tata újra felébred. Vízzene Virág Fesztivál 2026. Június 25-től 28-áig. Jegyek www.vizzenevirágfesztivál.hu. Még nap, végtelen élmény.
2: Lassú a laptopod? Lefagy a számítógéped a legfontosabb pillanatban? Ne stresszelj tovább! A RAM Tatabányánál most nagy választékkal és szakértő segítséggel várunk. Új PC-k, erős alkatrészek és azonnali szervíz. Keresd minket, ha hálózat és kamerarendszer kiépítésre is szükség van. Megtalálsz a www.ramshop.hu oldalon, vagy a Tatabánya, Károly Mihály utca 1-ben. RAM Tatabánya, a te tech szervízed.
3: Pihenés, utazás, napozás, lángos. Te is nagy tervekkel vágsz bele a nyárba. A Plazma Center segít, hogy megvalósíthasd őket. Látogass el hozzánk alkalmassági vizsgálatra, hiszen plazmaadóként nem csak egy-egy extra óra büntetlen kikapcsolódást nyerhetsz, de már életed első nagy plazmaadásával is összesen 100 000 forintot zsebelhetsz be. Életmentő segítségednek hála pedig nem csak te, hanem számos rászoruló is boldogan élvezheti ki a nyarat. Szeretettel várunk! Részletek a plazmacenter.hu oldalon.
1: Újra fergeteges Neoton koncert a Hotel Gottwald szabadtéri színpadán június 12-én este. A koncert előtt DJ Dominik, a koncert után DJ Bóli és DJ Boris gondoskodnak a jó hangulatról. Jegyek elővételben a Hotel Gottwald recepcióján kaphatók. Online jegyvásárlás a Blue Hill oldalán. Kapunyitás 19 órakor.
0: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Na, 3 perccel, 8:45 előtt, akkor jöjjön a hűtlen, nem az Eddától, hanem, hú, gyerekek, 81-es főút, Győr belterülete, ott van balesetünk, az M1-esen, nézem gyorsan azért az útinfokat, mielőtt még itt rátérünk a témára, úgy tűnik, hogy hát kvázi a szokásos a helyzet, ugye ott Herceghalomtól a torlódás, a többi részen egészen jól lehet jelen pillanatban haladni. Na, és akkor jöjjön a legújabb kutatásunk, tele vagyunk ilyen kutatásokkal, azt is kikutatták, hogy mik azok a szakmák, ahol a legtöbb megcsalás van, mi már tippeltünk, Andi, tehát, hogy Ádinak az volt a tippje, hogy a pilóták, szerinte ők a leghűtlenebbek. Én a művészi szakmákat mondtam, színészek, zenészek. Nézzük akkor, hogy te így kapásból mit mondanál.
1: Rádiósokat.
2: Miért?
1: Hát ha már maradunk ezeknél a szakmáknál.
2: Na, és akkor kik voltak meg a szakmából?
0: Akkor most jöjjön a vallomás.
2: De most tényleg, a mi szakmánk?
0: Nem.
2: Hát szerintem nem. Amúgy, mert hát az
1: a olyan
2: baj,
1: szakmákban biztos, ahol nagyon sok emberrel találkozik a...
2: Alapból a kiinduló pontnál ugye mondjuk el azt, hogy tisztelet a kivételnek, ugye kettőtöknek, de hogy a tévé a szépeké, tehát a többiek rádióznak. Mi ezért választottuk ezt a műfajt, mert a tévé nem fogadott be bennünket.
0: Most gondolj bele, hogy én tévéztem is ezzel a fejjel.
2: Hát akkor mik a lehetőségek egy rádiósnak? Mert ugye elmondod egy darabig, hogy hogy nézel ki, de aztán meglátnak.
1: De miért most nem mindenki szép a színész szakmában sem?
0: Ez marad a piros honfoglalok.
1: Most, ha már itt tartunk,
2: hogyha felteszem
1: meg
2: a
1: nem
2: kérdést,
1: minden pilóta szép.
2: Hogy a szép emberek, jó, több pilóta szép, mint rádiós, de hogyha felteszem a kérdést, hogy a szép emberek csalják meg egymást inkább, vagy a csúnyák, akkor mit mondasz? Nyilván inkább a szépek.
0: Hát nagyobb eséllyel lépnek félre.
2: Biztos,
0: talán,
2: hogy nagyobb mennyiségben. Tehát olyan szakmát kell keresnünk, ahol szépek. Mit a orvoslátogatók?
0: Híresen szépek az orvoslátogatók, igen.
2: Hát tudod, ezt bármi is elmondja, hogy mindig más a sláger szakma, tehát mindig más a legszexibb szakma. Most lehet, hogy mit mondanál most legszexibb szakmának? Talán a DJ, nem?
0: Hát az egy felkapott, az egy felkapott. Igen. Bár én nem tudom, gyerekek...
2: Kéne szeretne összejönni DJ Dominikkal.
1: Most, na, a DJ-k például egy ilyen a DJ szakma szerintem, tehát ott azért elég sűrűn előfordulhat. Ők tényleg aztán buliról bulira mennek, tehát meg azért tudjuk, hogy ott a nők is tapadnak.
0: Rajonganak, igen. Ez elképzelhető. Nem tudom, de most már, hogy LL Junior is hiszabonogámiában, ezt lenyilatkozta tegnap.
2: Mindenek vége.
0: Aha. Nagy baj lesz. Most már nem lép félre senki szerintem.
2: Én behoztam még az orvosokat, ott én azt azzal indoklom, a pilótát azzal indoklom, hogy ott ugye az utazás meg a sok együtt töltött, külön töltött idő. Az orvost én azért hozom be, mert ott is az van, hogy a 24 órázol, meg 48 órázol sokat vagy bent, illetve olyan környezetben vagy, ahol rengeteg az ilyen privát szoba.
0: És sok az ápolónő.
2: Igen.
0: Jó, én ugye a művészeket azért mondtam, mert ott egy picit talán mások az erkölcsök, zenészeknél, színészeknél, ők képesek ezeket egy picit lazábban kezelni. Na de mondjuk akkor, hogy mit hozott ki a kutatás, képzeljétek el, hogy a szakértők szerint a stresszes munkakörnyezet, a váltott műszak, sok utazás és az intenzív emberi kapcsolatok növelhetik a hűtlenség kockázatát.
2: Tehát a Volánbusz ZRT. És a MÁV.
0: Így, tehát a leghűtlenebbek a kalauzok. Nem, de képzeljétek, felkerült például a listára, ráadásul elég jelentős helyen az IT-szektor, az informatikusok. Hát de nekik pixeles a csajuk, nem?
2: Nem lehet, hogy ebben benne van ez a mesterséges intelligencia robotoknak a fejlődése?
1: Ja, lehet. Igen.
0: Vagy a felnőtt oldalak. Én nem tudom.
2: Megcsaltam az AI-t.
0: Állítólag ők könnyebben tudják eltüntetni a digitális nyomokat.
1: Hát, az mondjuk igaz.
0: És a folyamatos géphasználat sem tűnik gyanúsnak. De kiemelt kockázatú foglalkozásnak számítanak az értékesítők, na, a pilóták és a légiutas kísérők, akik sok időt töltenek távol az otthonuktól.
2: Andi, te mit mondtál?
0: A rádiósokat mondtál.
1: De a zenészek is szerintem. Tehát biztos, hogy a zenészek is benne vannak.
2: Hát, mert az utazásnál igen.
1: De az utazás, ők is elég sokat vannak távol.
2: Én találtam egy top 10-es listát is, hogyha érdekel.
0: Na jó,
2: menjünk visszafele.
0: Jöjjön ez, igen, mert egyébként még itt sok izért említenek, sok hivatásnak, sok munkakör. Menjünk visszafele akkor.
2: Jó, tehát a 10. helyen vannak az ügyvédek. Ők a még rajta vannak a listán, de már éppen, hogy rajta vannak, valószínűleg, mert félnek, akik a listát csinálták, hogy per lesz belőle. De azért rárakták őket, mert ki tudja. Tehát az ügyvéd az utolsó. Ott el tudod képzelni, hogy a bojtár úgy megy utánad?
0: A bojtár.
1: Hát, de ott
0: esetleg ügyfelekkel.
1: Igen.
0: Megvigasztalják a válófélben lévő magányos asszonyokat.
2: Sajnálom, ez a per most nem sikerül, de hát ha már.
0: Na de!
2: Ha már így összejöttünk.
1: Vagy elintézi, hogy jól sikerüljön, és akkor azért. Tudod.
2: Jönnek a pénzemberek. A pénzügyi szektor bankárok a 9. helyen.
0: Uh-huh. Hát nekik van pénzük.
2: Nézem, rajta lesznek a pedagógusok, de őket nem látom. Pedig állítólag az osztálykirándulásokon történnek dolgok.
1: Hát. Na jó. Én is így hallottam.
2: Én is így hallottam. Kérdésed majd. Van valami sztorid? Mondd el úgy, hogy a nevek...
1: Nem mondom el, nem mondok
2: semmit. A nevekre rímeljenek dolgok.
1: Nem mondok semmit, én csak hallottam
2: tehát,
1: ezt.
2: Tehát, Katit akarsz, akkor mondd, hogy Maki.
0: És, jó. Akkor... és nem fogja senki rájönni.
1: Nem.
2: Jó. IT szakemberek a hetedikek. Döbbenet. De igen, valószínűleg ezen sokan ledöbbentek. És itt jövünk mi, a hatodik ponton, a szórakoztatóipar média influencer. És gondolom, akkor ebben van a zenész is, mert úgy látom, hogy később már nem lesz benne. Ezeket kitárgyaltuk. Ötödik helyen az értékesítők és üzletkötők.
0: Uh-huh. Az sok a baj, emberrel kapcsolódnak. Néha igen. Szó szerint.
1: Igen.
0: Magukat is értékesítik.
2: De az értékesítőt azt...
1: az ügy érdekében mindent is elkövetnek, hogy összejöjjön az üzlet.
0: De ez mondjuk egy szexi ingatlanos, tudod? Bedobja de... magát.
2: Én miért csak
1: befekszik az ágyba, megmutatja, hogy milyen lenne.
2: Én csak pufok férfi ingatlanosokat ismerek. Hol vannak a szexi ingatlanos csajok?
0: Várjuk a csinos ingatlanos hölgyek jelentkezését, írjatok Ádámnak.
2: Én nekem az összes ingatlanos, akivel találkoztam, jó, volt jó képű férfi, de mind férfi volt, az alap volt, és a legtöbben vagy ilyen látszik, hogy az összes pénzemet meg a hitelemet elköltöttem BMW-re, de amúgy nem vagyok sikeres típus, fiatal, vagy ilyen már jól lakott, és igazából nem nagyon mozdul ki otthonról, már annyira megy a biznisz.
0: Jó, szóval csinos ingatlanos hölgyek, írjatok 0629789785-ös, csak azért, hogy bebizonyítsuk, jöhet fotóval
1: igen, együtt. Hogy a hatodik helyen a szórakoztatóipar média és influencerek vannak.
0: Nem csak azért, hogy bebizonyítsuk, hogy vannak csinos ingatlanos.
2: Összekötnénk pár.
1: Csak ezért.
0: Csak ezért, Rádi nem hiszi igen. El egyszerűen.
2: Jön a negyedik helyen, na ez érthető amúgy, erre nem is gondoltam, rendőrök, katonák, egyenruhás szolgálatok.
0: Igen, itt a kutatásban is ők előjöttek, mert hogy a hosszú műszakok, a nagy stressz és az erős bajtársi kötelék.
2: Hát meg az egyenruha, de ez főleg férfi vonalon, nem? Tehát a férfi egyenruhában az férfibb, mint egy férfi egyenruha nélkül.
0: Ezt pólóra kell nyomni.
1: Ez jó, megazontad, igen.
2: De nem?
1: Jól nézne, igen.
2: Elképzelhetőnek tartod, hogy valaki nem jön be, de hogyha fölvesz egy egyenruhát, tetszeni fog?
1: Nem.
2: Mert simán?
1: Nem feltétlenül mondanám ezt. Adhat egy karaktert neki.
0: De ha tetszik és leveszi a ruháját, akkor az
1: mondja,
0: úgy...
1: Kérjél kölcsön egy rendőrruhát és meglátjuk.
2: Jó, kiragyjuk rá. Oké, megyek tovább. Egyébként szerintem a Tominak, a Zimmerer Tominak jól állna egy egyenruha. El tudom kezdeni slaggal.
0: Igen.
2: Jó, harmadik helyen, itt a dobogó harmadik foka.
1: Tomi, te meg egy slagos képet küldj az Ádinak.
2: Amikor slaggozol a kertben.
0: Félmeztelenül?
2: Így képzelem, na. A harmadik helyen az egészségügyi dolgozók.
0: Igen, ezt meg kitárgyaltuk.
1: Azt igen.
2: Hozzon egy kacsát ápolón, és akkor közben gondolom. Hát ott sok a szuri. A második helyen a szálloda és a vendéglátóipari dolgozók.
1: Aha.
0: Ja, hát igen, azért vendéglátásban ott könnyű ismerkedni.
2: Te már láttál olyat valaha, hogy a...
1: Szállodában még el se kell menni sehova. Hát annyi szoba van, hogy válogathat.
2: Szobatakarítónőben fekszik az ágyadon így oldalra, tehát fejjel támaszkodva és a törölköző hattyú mellett csücsörít.
0: Nem, ez csak ilyen...
2: Tehát ilyet nem láttál.
0: 3X-es filmekben van ilyen.
2: Vendéglátóipar, tehát akkor az étterem is állítólag. Igen.
0: Bárok,
2: és az
0: elsőjén
2: nyilván a légiutas kísérők és a pilóták vannak a lista szerint.
0: Nem tudom, gyerekek, ez nekem annyira ilyen
2: sehol egy tanár
0: tűnik. Tehát, hogy én nem tudom. Tehát, hogy de nyilván ez diszilten intézik, de...
2: Ismeretlen számról jött. Sziasztok! Rengeteg női ingatlanos van, felkiáltójel sor, és van köztük csinos is.
0: Igen, fotóval együtt kérnénk jó bebizonyítani Ádámnak.
2: Akkor
0: léci.
2: Kérdeztem azt is, hogy ti munkahelyeteken meg hol érzitek azt, hogy a legmagasabb a megcsalási ráta, és Domtól kaptunk egy üzenetet, hogy a gyárakban.
1: Igen, de ha ebből, igen, nekem is eszembe jutott a gyár, mert hogyha ezekből indulunk ki, akkor ott is azért elég húzamos ideig össze vannak kötve az emberek, és azért ott is előfordulhat. Meg hát sokan vannak. Meg tehát hát ott van... a gyárban aztán érted, izé válogathatsz.
0: Van idő ismerkedni, igen. Ha ezt most meghallja a Mr. Rick, akkor úgy fogja kiadni a régi slágerét feldolgozva, hogy álljon fel a gyár.
1: Ja, igen.
2: Jó, de ott meg olyan ellenőrzési dolgok vannak a gyárakban. Tehát a múltkor, mikor voltam bent a gyárban, akkor ott minden lázmérés, minden van kint.
0: Hát csak, jó, csak te kaptad most... meg a testüregi lázmérést.
2: Ja, az nem mindenkinek jár.
0: Azt ki kell érdemelni.
1: És na jó, de most el tudsz menni egy 5-10 perces pásztorórára akárhova.
2: Tudod, valamelyik mit vettem észre?
1: Raklap mögé.
2: Azt vettem észre.
0: Raklap mögé. Azért Andi és a romantika. Na, szóval ez egy 5 perces pásztoróra a raklap mögött.
1: Jó, hát
0: most csillant fel egy csomó férfi hallgatónak a szeme, és hogy
2: tudod, milyen...
0: Andinak elég, ez akkor írok.
2: Tudod,
1: nem
2: benne?
1: Elég, csak mondtam, hogy írjátok, meg lehet oldani.
2: Írjátok meg, kinek van raklapja. Képpen. Hogy ugyanezt a raklap mögé bújást a kórházakban is megteheted Magyarországon, amilyenek a kórházak.
0: Gyere, babám, itt a raklap, bújjunk el, az jó meg raklap.
2: Ne,
0: Jézusom,
2: Azt hiszem elértük színvonalban azt a magaslatot. Még két ékút hozzáadunk, már megvan a muskátli. De hogy amit én észrevettem, és tök furcsa, hogy nagyon visszaeső szakma, kettő, ami ilyen tipikusan ilyen felnőtt filmes világban előfordul azért, a futárok.
0: Meg a kertészek, meg a medencetisztítók.
2: Igen, és itt az ezermester, vagy az ilyen szerelőket akartam behozni, szerelők, akik mondjuk igen. Félmeztelenül iszák a light coolát, miközben mossák az ablakodat kívülről.
0: És most gondolj bele, hogy hány olyan vízvezeték szerelő hallgathat minket, aki felsuhajt, hogy hát igen, én is mindig ebben reménykedem, aztán mégis készpénzt adnak.
1: És ezért lettem mind szerelő.
2: Szerintem a futárok visszaesésében szerepet játszott a sok elektromos rolleres, meg az ilyen nagy dobozzal a hátukon, tehát hogy ott valószínűleg ebben van egy visszaesés. Azt elhiszem, de a szerelők dögösek, nem?
1: Hát biztos van olyan szerelő, aki dögös. Nem meg tudom. Ott is van olyan, akinek jól áll a munkaruha.
2: Jó, akkor de raklaposok, most... dögös szerelősök és szexi ingatlanosok, írjatok, mi itt el leszünk.
3: A koránkelés néha fáj, de legalább hamarabb kezdesz el nevetni. Buenos Morgen!

0: felel. Ha kérdezik, te a Forrás Rádiót hallgatod. Köszönjük! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Nyár, tópart, koncertek, gyerekprogramok, kézműves vásár, óriáskerék, műrepülősó.

0: Ha a régi már nem bírja, vagy nem bajlódnál vele tovább, van egy megbízható ajánlatunk. Most kedvező árakon válogathatsz Husqvarna fűnyírók, fűkaszák, robotfűnyírók és más kerti gépek között. Keresd Tatabányán a Turul kisgépet, a megbízható Husqvarna gépek szakértőjét. Tatabánya, Cementgyári út 13. turulkisgép.hu.
1: Aladin. Szőnyegtisztítás háztól házig szállítással több, mint 30 éves tapasztalattal. Telefon 34 425 930. Tatabánya kertváros, Akecfa utca 31.
2: Ez reklám volt.

0: Forrás Rádióban.
1: Üdvözlöm Önöket, a túlbetonozás veszélyeire figyelmeztetnek hazai kutatók, átadták a polgármesterek borát Tokajban. A turisztikailag frekventált területeken végez ellenőrzést a vármegyei NAV. A mikrofon mögött Hit Taler Andreát hallják, már is hozom a részletek át. Magyarországon naponta 11-13 futballpályányi, azaz 4,5-10 hektárnyi területet vonnak ki a természetes körforgásból beépítés vagy burkolás miatt, míg 1990 óta mintegy 1,4 millió hektárral, közel 22%-kal csökkent az ország mezőgazdasági területe. Hívták fel a figyelmet a Klímatudomány 10 üzenete az élhető jövőért nyilatkozatot kiadó kutatók legfrissebb felhívásukban. A szakértők közleménye szerint a folyamat nem fenntartható, környezeti gazdaság és társadalmi kockázatokat hordoz, és közvetlenül veszélyezteti az ország élelmezés biztonságát, valamint vízmegtartó képességét. Zlinszky János biológus a felhívásban arra hívta fel a figyelmet, hogy egy hektárnyi 10 cm mélyen lazított talaj képes lenne akár 25 000 fürdőkádnyi vizet is elraktározni. Köves Alexandra ökológiai közgazdász hozzátette, a növényzethűtő hatása nélkül a városok élhetetlen, száraz kő rengeteggé válnak, miközben a leburkolt talaj a széndioxidot sem képes megkötni. Átadták a polgármesterek borát Tokajban, a mintegy 20 éves hagyomány a világörökségi borvidék 27 településének összefogását jelképezi. A bor kereskedelmi forgalomban nem kerül, kizárólag reprezentációs célokat szolgál. Az átadón Götz István, a Grand Tokaj ZRT vezérigazgatója elmondta, az idei polgármesterek bora furmint és házlevelű szőlőfajták felhasználásával készült, amelyet a borvidék települései adtak össze a szokásoknak megfelelően. A bort zempléni tölgyfahordóban erjesztették és érlelték, összesen 5958 palack készült belőle. Hangsúlyozta, a társaság büszke arra, hogy szakmai munkájával hozzájárulhat a hagyomány fenntartásához, amely a borvidék településeinek együttműködését jelképezi. Az átadó ünnepség keretein belül egy szabadtéri kiállítás is megnyílt a tokai főtéren, amelyen az elmúlt 40 év fejlesztéseit mutatják be. A NAV Komárom-Esztergom vármegyei adó- és vámigazgatóságának munkatársai augusztus 30-áig a turisztikailag frekventált területeken, fesztiválokon, strandokon ellenőrzik a szezonális szolgáltatókat, kereskedőket és vendéglátókat. Az adóellenőrök vizsgálják a nyugta és számlaadást, az online pénztárgépek szabályszerű üzemeltetését és az alkalmazottak bejelentését. Görög ételkóstolóval egybekötött görög táncház lesz Tatabányán. A mai napon 19 órai kezdettel az Erkel Ferenc Zeneiskolában rendezik meg a programot. A táncokat Miklós Zoltán, az Ilios táncegyüttes táncosa tanítja be, a program ingyenes.
0: Időjárás.
1: Ma zömében erősen felhős lesz az ég, de többször előbukkanhat a nap is. Vármegyénkbe csapadékot nem jósolnak, 22 és 26 fok közötti értékeket mérhetünk.
0: Műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

A csillagok együtt állnak, a madarak csicseregnek. És jön a műsor, amiért fel kell a nap, és amitől még a kár.

0: mikrofonnál Illyés Roland és Rédl Ádám. Illyés Roland és Rédl Ádám.
1: Buenos!
0: Buenos morgen!
2: 9 óra után járunk 3 perce, jelentem, Rédl kolléga feladta azt, hogy el tudja bárkivel is bingizni a rattan csíkját, a műrattan csíkját, vagy csíkjait, úgyhogy elcsomagolta, úgyhogy senkinek, úgy látszik, hogy senkinek nem kell kétszer másfél méter ocsmány szürke műrattan csík.
3: Érthetetlen, pedig télen biztos jól csúszik ilyen popsitepsinek, szánkónak.
2: Aj, és az egyébként hiányzik.
3: Tehát az,
2: amikor hirtelen...
3: Szánkó bevonók miért nem írnak?
2: Hirtelen leesik a hó, és hát ugye nem vagyunk erre felkészülve, semmi se a MÁV, meg a közútkezelő, akkor ugye elfogynak ezek, mert hogy volt, hogy akartunk menni venni, és ugye két gyereknek tudtuk venni összesen egyet, mert a többit azt így elkapkodták.
3: De semmi baj, becsomagoltam, Magyar Posta, jövök. És ha valakit érdekel, akkor féláron meg fogja tudni venni, mint már használt. Nem csináltam vele semmi rosszat.
2: De műrattan csík, igen. Ja, és mert ráadásul közben még itt ugye a kolléga telefonálgatott is, mert megkérdezte az AI-t, hogy ki az, aki esetleg ezzel tudna bármit kezdeni, és fölhívja a céget, és hallom, hogy mondja ott a hölgy a telefonban, hogy hát attól függ, hogy szétszedhető-e a bútor. Én meg nézek, nem akartam beleszólni, hogy hölgyem, minden bútor szétszedhető. A kérdés az, hogy utána össze lehet-e rakni.
3: Igen, kérdés, mi a jobb? Egy szétszakadt rattanfotel, vagy egy szétesett, de gyönyörűen bevont rattanfotel? Mert hogyha ebből kell választani, ja, meg utána mondta, hogy nagyjából kétszer annyiba kerül megjavítani, mint egy újat venni, ami valahol meg szomorú. Ilyen világot élünk. Viszont a wifi kódokra is jött még érdekes, ugye kérdeztük azt, hogy nem is kód, hanem wifi hálózatban milyen furcsa neveket láttatok már, és ez nekem még tetszik, ez a előbb takarítsd ki a szobádat.
2: Ez jó, ez a gyereknek volt üzenet nyilván.
3: De nagyon sokan írták ezt is, hogy Telekom meg van 4026.223, tehát hogy van, aki nem nevezi át és úgy hagyja. Én azt nem bírom, hát legyen már egy ilyen kis családi hangulat, tehát legyen valami neve a hálózatnak.
2: Nálunk sincs átnevezve, nálunk is az eredeti nevén van.
3: Nincs egy ilyen, hogy Illyéség.
2: Nem, prosztó wifi hálózat nevünk van. És közben záporoznak itt a csinos ingatlanosok, úgyhogy látod? Kaptál egy csomó tippet.
3: És ennek csak a fele férfi.
2: Igen, közülük van olyan, akit én is ismerek.
3: Csak azért, mert megbeszéltük Rolanddal, vagy hát beszélgettünk erről, hogy amúgy én ezt nem bánom, tehát hogyha most van egy ilyen tipikusan csini lány, aki ingatlanos, és van egy férfi, aki mondjuk tényleg nem olyan, hogy látom, hogy a szüleinél lakik, akkor én inkább választanám a férfi ingatlanost, mert azt érezném, hogy a nő meg akar engem vezetni.
2: Diszkriminatív, vagyis előítéletes.
3: Életed legdrágább beruházása. Tehát, hogy szerintem én soha az életben nem költöttem annyit semmire, és nem is fogok, mint a lakásunkra. Én nem akarom azt, hogy itt valaki ebből nyerészkedjen. De... És akkor már inkább bízom a férfiban.
2: Nem tudom, szerintem ezt nem lehet általánosítani.
3: Vagy akkor küldöm a feleségemet, ha nővel tárgyal.
2: Nem tudom, szerintem ezt nem lehet általánosítani. Tehát én azt gondolom, hogy ez full egyéni, és nyilván az illetőnek a saját mentalitásán, egyéniségén, kisugárzásán, tisztességén múlik. Tehát én nem mondanám azt, hogy a csinos női ingatlanosban kevésbé lehet bízni, mint mondjuk a csúnya férfi ingatlanosban.
3: Jó, akkor mondok párosokat, és légy szíves, válasz belőle, jó? Tehát szép ingatlanostól csúnya ház, vagy csúnya ingatlanostól szép ház?
2: Na jó, hát most nyilván a ház legyen a szép, persze.
3: Okay.
2: De szép ingatlanostól szép ház az a legjobb.
3: Fiatal ingatlanostól idős ház, idős ingatlanostól fiatal ház.
2: Jaj, na jó van, de
3: a régi
2: hát
3: jobban megvan építve.
2: Manipulatív az előfeltevésed, a kérdésfeltevésed is.
3: Igen, szelelő ablakot nem szelelő ingatlanostól, vagy szelelő ingatlanostól jól záró ablakot.
2: Igen, ez a Hello gázos, ugye? Anno a Dambézsán.
3: Jó, de hogyha most ugyanezen végigmentünk volna így, hogy most mondok egy tök más terméket, egy tábla csokit, tehát hogy fiatal nőtől idős csokit, akkor, vagy idős nőtől fiatal csokit, akkor itt viszont a másikat választott, tehát függ attól, hogy mekkora értékű a beruházás.
2: Hát, de csak itt bárkitől elfogadom.
3: Köszönöm szépen, hogy megláttad a lényeget a gondolatban.
2: Velem aztán előrébb vagy.
3: És ha már nyár, akkor csoki ice. Megyünk is tovább a következő témánkkal.
2: Csoki ice!
3: Ne, csak most ugye van
2: te
3: ez az új sorozat.
2: Te nézni fogod a Birodalom című sorozatot?
3: A Birodalom visszavág. Az a helyzet, hogy a sztori, ami mögötte van, az nagyon érdekel, de maga, tehát mint dokumentum, tehát hogy úgy, mint dokumentum valami érdekel, és emiatt szerintem ezt nem fogom nézni, de tudom, hogy
2: megnézed az eredeti filmeket.
3: De tudom, hogy készítenek párhuzamosan az eredeti szereplőkkel egy dokumentum sorozatot, amit majd ezután hoznak ki, hogyha ez bejön. És szerintem ez be fog jönni. Engem az jobban érdekel, tehát én azt nézném meg. De úgy meg se tudom szerintem, tehát ez nem kell a csatorna? Nem hogy tudom. Valami előfizetés?
2: Nem tudom, de ott abban bízol, hogy lesznek eredeti bevágások.
3: Ugye? Te megnézed?
2: Kordokumentum. Nem, persze. Egyébként engem nem vonz.
3: Tényleg nem érdekel?
2: Tényleg, nem.
3: Maga a sztori sem, ami mögötte van, mert ami engem például nagyon érdekel, hogy lenyilatkozták, hogy az ebben a szakmában dolgozó nők, meg akikkel ott együtt dolgoztak, nagyon-nagyon nagy százaléka sérült.
2: Hát figyelj, ezt egyébként el tudom képzelni.
3: És többnyire az apakép a hibás.
2: Uh-huh. Ez most érdekes. Folytasd. Ez érdekes. Ezt lehetne ilyen pszichológusokkal elemezni. Nem tudom, mondom, én nekem egyszer volt egy személyes találkozásom a Kovival, nem forgatáson. Ez fontos azért kihangsúlyozni.
3: De te voltál a mosógép szerelő hátul, ugye?
2: Én voltam a férje, aki elmegy otthonról, igen. Nem, mert egy teljesen full random rendezvényen találkoztunk.
3: Mondjuk, ha egy ilyen filmben elmész, az már jó. Folytasd.
2: És én is ott nekem egyébként akkor pont kicsit negatívan vázolta föl az ipar akkori helyzetét, a szakág helyzetét a rendező úr.
3: Jó, hát na. De egyébként ez is nagyon érdekes, tehát ha jól tudom, most nem olvastam utána, lehet, hogy te ebben tájékozottabb vagy, de hogy ő szakmailag egyébként egy fotóriporter vagy fotós volt. Hát és akkor volt valami lábsérülése, és akkor emiatt vágott bele ebbe, mert nem tudta csinálni az eredeti szakmáját.
2: Na látod, ezt így látod, nem vágom. Na, inkább nézzük, hogy mi a helyzet az utakon. Tatabánya között torlódás az M1-esen.
3: Ott is dugulás van?
2: Ott is, igen. Vélhetően ez a külső sávot érinti, ugyanúgy, ahogy Herceghalomtól. Egyébként Tatabányán Tatán belül nyugis most már a helyzet, és Komáromban, illetve Esztergomban is, úgyhogy a településeken belül jól lehet haladni, és ráadásul még az idő is egészen kellemes lesz ma.
3: 20-22 fok felhős, egy picit ilyen párás, tehát hogy ez azért ronthat az élményen, de nem fogtok fázni.
2: Hamarosan pedig a nap hírével jelentkezünk, amit ezúttal is Andi tálal nekünk.

0: Dada!
1: Ez nagyon passzolni fog ez a minket a baj mindig el. Hol vagyok?
0: Jaj, várj, véletlen kinyomtalak.
1: Véletlen mi?
2: Aha. Hol?
1: Szóval, hogy ez a minket a baj mindig elborít, ez nagyon passzolni fog szerintem a nap híréhez.
0: Tényleg?
2: Igen.
0: Én nem tudom, nekem az jutott eszembe, hogy énekli a Manuel, hogyha tudnám, mit mondanak. Hát ezzel hallgatok egy része is így van, mikor a Manuel hallja, de mindegy.
1: Te legalább értetted. Ez egy igazi szarügyet hoz az Andi ma.
2: Igen. Hát ez pontosan így, ahogy mondja. Igen. Képzétek el, hogy hát...
0: Mondd ki!
2: De várjatok, most azt keresem, hogy
1: vedd elő,
2: hogy mondhatom ezt ki, úgyhogy...
1: A hírszerkesztő hangodat vedd elő.
2: Jó.
1: Komolyan mondd.
2: Nem megy.
1: Na.
2: Nem, ezt nem lehet.
1: Andi, ez egy munkahely.
2: Képzeljétek el, hogy trágya esőt szórt egy juhász a földjére parkoló autókra. Tehát így büntette őket.
1: Trágya azért. Eső a szép kis házra.
0: Trágya eső a családomra.
2: Daj. Igen. Hogy zonnak hívják egyébként a juhászt, és tulajdonképpen ugye ott van egy tó a közelben, Angliában van ez a hely, a Lake District Nemzeti Park környékén van az ő földje, és ugye ott van egy tó is. Na hát és ugye hát mindig az a probléma, hogy hol parkoljon az ember. Most ők megoldották azzal, hogy ennek a farmernak vagy juhásznak a földjére parkoltak, de hát amikor visszaértek a kis tó sétából,
0: akkor ezt tapasztalták.
2: Ezt tapasztalták, hogy tiszta kaka az autó.
0: De hogy oldotta vajon meg? Hogy tudott hirtelen egy ilyen szar cunamit varázsolni oda?
1: Trágya kamionnal. Trágyázó kamionnal.
2: Van, igen.
1: Tehát ez nem csak az, hogy rárakott egy ilyen szolid kakit a kocsira,
2: igen,
1: hanem belepte.
2: Van róla egy kép egyébként. Nem tudom ezt így látni.
1: Hogy látszik? Aha, igen,
0: aha,
1: igen.
0: Tesz...
1: Tehát, hogy ez fröcsköli rendesen.
0: Az rendesen.
1: Aranyos szép kis kárra.
2: Igen. Egyébként ugye...
1: Ezért fizet a biztosító?
2: Hát, szerintem igen.
1: Milyen madár volt ez, uram? Milyen madár volt ez?
2: Bár ugye itt most az a...
0: Itt is van az, hogy rajzolja le az esetet, tudod?
2: Jó, tényleg. Kiszínezni az autót. Igen. Na, szóval, hogy itt ugye ilyen kommentháború alakult ki ebből, mert hogy sokan egyetértenek vele, de sokan nem.
1: És hát figyelj, maradandó kert nem tett.
2: Hát igazából nem. Bár nem tudom, egy kabrió, ha ott parkolt, akkor ott azért az úgy egy kicsit költséges lesz, hogy
0: azt kitisztítani,
2: meg a szagokat onnan kivenni.
1: Egy wunderbaum.
0: De figyelj, ha egyébként meg ők álltak nem jó helyen, nyilván, tehát azért, na, tegyük gyorsan hozzá, hogy így az ember önmagától azért ne ítélkezzen, meg ne kezdjen el önmaga.
1: Ne ítélj, hogy ne ítéltessé.
2: Na de akkor hogy éred el, hogy ne parkoljanak oda? Ki írta, hogy parkolni tilos? Ki írta, hogy bárányok a legelőn? Tehát, hogy amiatt is veszélyes azért oda parkolni. Ez egy magánterület. Tehát akkor te miért parkolsz oda bunkó turistaként?
1: Ha én a Roland ház elé parkolok, és ő kiírta, hogy van mondjuk kutya, akkor rászarhat a kocsimra? Már hogy a kutya?
2: Rá! Mert ott
0: a
2: van.
0: A kutya is!
1: Ezt nehezen tudom elképzelni. De hogy ne! Ez kicsit ilyen önbíráskodás. Jó, értem, tényleg nekem tetszik a megoldás, tehát hogyha az ő területére behajtottak, akkor oké, de tenyerővel baltával is neki esetett volna az autónak.
0: Hát azt azért durvának éreztem, meg neki nincs baltája ellentétben Andival.
1: Andi elé se parkoljatok. Jó, de akkor...
2: Azt mondta egyébként, hogy fontos kiemelni, hogy mindent a szántóföldön belül csinálta, tehát a saját területén,
1: hát
2: a közútra egyetlen csepp sem ment. Szóval egyébként, hogyha most ő így úgy gondolta, hogy ő most akkor trágyázni fog a földjén, hát azok meg ott parkoltak, ők írta, hogy magánterület, bom. Tehát, hogy...
1: Láttatok ti már tehén szart?
2: Nem.
1: Jó, én láttam. Egyrészt az méretes, másrészt az úgy bekeményedik. Tehát, hogyha oda parkolsz a napon, ő letrágyázza az autódat, az egy idő után így ráköt.
2: Uh-huh.
1: Hogy szedéd le?
2: Hát, én sem, bővízzel.
0: Bőséggel. Nem tudom egyébként. Elmegyek az autómosóba, meg lehet, hogy ott is vakarnák a fejüket, aha, mondanák, hogy
1: nem tudsz elmenni, mert nem látsz ki.
0: Ebbe se engednének amúgy.
1: Úgy tudnál vezetni, mint Mr. Magoo, tehát, hogy balra egy ki tudnál dőlni a kocsiból.
0: Nem gyerekekhez. Tehát ez részben önbíráskodás, részben meg egyébként az elméleti alapjával nehéz vitatkozni, hogy a csávónak amúgy igaza van, de akkor sem ez rá a megoldás. Főhívja a rendőröket, szállítassa el őket. Tényleg.
2: Hát
0: ez. Tehát most ez a,
2: jó,
0: ez az
2: csak gondolom, mert ez sokszor megtörtént, és ugye gondolom bepöccent.
1: Egyébként, ha tényleg az van, hogy a saját területén mondjuk vegyük azt, hogy ott azt csinál, amit akar, mert igazából trágyázhatja a földjét, nem ment a közútra semmi. Akkor azért ennél durvább dolgokat is csinálhatott volna a kocsiddal, mondjuk elülteti.
0: Elülteti?
2: Akár, vagy rámegy ezzel a trágyázógéppel. De egyébként azt mondta, hogy nem büszke arra, amit tett, és hogy nem volt mögötte különösebb megfontolás, egyszerűen csak betelt a pohár azzal, hogy a turisták hidegből viselkednek. Elegem van abból, hogy rendszeresen trágár stílusban küldenek el melegebb éghajlatra, amikor megkérem őket, hogy ne parkoljanak a magánterületünkre. Na de most, aki nem csodálom, hogy bepöccent. Tehát, hogyha még meg is kéred őket szépen, hogy ne parkoljanak oda, ő meg ilyen bunkó stílusban visszaválaszol, még neki áll följebb, ugye?
1: Úgy.
2: Akkor azért persze, hogy elmennek az embernek otthonról.
1: Szerintem úgy lett volna igazságos, mint ahogyan a parkolóbírságokat csinálják, hogyha egy új parkolóhelyet felhúznak, hogy először ilyen figyelmeztetőt, tehát mondjuk egy zacskóba odarak csak egy kakit. És mondja, hogy legközelebb
2: az autóra, igen.
0: Hát de nem vette volna komolyan, tehát most ezt ledobja, ott hagyja, és nem venné komolyan szerintem ezt egy autótulajdonos. Aki ráadásul pofátlanul odaáll másnak a magánterületére, azt pláne nem veszi ezt komolyan.
1: Más bűneseteknél el tudjátok képzelni a módszert? Tehát mondjuk szalad ki a bankrabló, akkor én őt leszorhatom trágyával?
0: Le! Na, szerintem igen.
1: Mert egyébként ennek egy hasonló sztoria az ugye, amikor a bankból lopott pénz közé dugnak ilyen festékpatronokat. Mm-hmm. Tehát hiába lopod el a pénzt, ha te azt kinyitod, vagy hozzányúlsz, akkor az berobban, és egyrészt magadról se tudod lemosni a festéket, másrészt a bankokat sem tudod használni. Tehát, hogy ez egy módja lehet annak, hogy eltántoríts a trágya.
0: Tehát azt mondod, hogy akkor mondjuk egy ilyen robbanó trágyaszórót kellene a pénz közé tenni? Legközelebb a bankoknál vezessék ezt be?
1: Hát akár ott
0: is. Kis trágyakapszula?
1: Akár ott is, de ott nem biztos, hogy a legjobb ilyen apróbb dolgoknál. Tehát mit tudom én, tudod, ez a lopásgátló, ami a boltokban van, hogyha kilopod, akkor nem csípok, hanem felrobban a zsebedben egy ilyen trágyabomba.
0: Az kemény lenne
2: de
0: egyébként.
2: De amúgy az mondjuk fájdalmas is.
0: És rögtön, ahogy kilépsz a boltból.
2: Júj.
0: Pak, egy plázánál gondolj bele, hogy a folyosó 10 méterenként szaros lenne.
1: Hupika.
2: Meg még utána a mögötte lévő 3 ember is az lenne.
1: Neki ugye ez volt ott otthon, ezzel tudott lépni. A másik megoldás, hogy teleszórja a kukoricával a kocsit, és kipattogtatja.
2: A nap kipattogtatja.
0: Vagy ráteszi a birkákat, de hát az meg a birkákkal tol ki. Meg a birka milyen kárt tud tenni
1: hát
0: egy autóban?
1: Hát tud, birka szőr tud tömködni a kipufogóba.
2: Hát én nem tudom, lehet, hogy vannak olyan birkák, amik megrágcsálják az autógumit.
1: Az más, az a nyest.
0: Na, azért mondom, hogy
1: ez belülről rág.
0: Ez volt tényleg az egyetlen, amihez ő úgymond hatékonyan hozzá tudott nyúlni. Az biztos, hogy szerintem az életre megtanulta az, aki odaállt.
2: Az biztos.
0: Na, erre a területre nem megy.
2: Hát igen, csak mivel turisták, ezért ugye azok hazamennek. Tehát, hogy a következő turista had, az meg jön utána. Most lehet egyébként, hogy a hírt is akart belőle gyártatni, hogy ugye elterjedjen, és akkor nem állnak oda.
1: Jó, de most mivel jobb az, hogy Budapesten például a magas épületek mellé oda ki van írva, hogy vigyázz, omlás veszély. Tehát most oda parkolsz mellé, és rádomlik a tető. Oda parkolsz a

0: De az mégiscsak a te területed. Hát miért ne locsolatnám föl én a kertem szélét higannyal?
1: Hasonló drasztikus megoldásokért kövessétek be Rédl kollégát. Privátban, adásban nem hagyom, hogy több ilyet elmondjon. Hát, Andi, köszönjük szépen. Csodálatos hír volt. Óvatosan a parkolással. Ott parkoljatok, ahol tényleg szabad.

0: Ne feledd, ha kérdezik, te a Forrás Rádiót hallgatod. Köszönjük! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám!
1: Van az a pillanat, amikor minden összeáll. A nap lemente az öreg tó fölött, a kedvenc dalod élőben és a barátaid melletted. 2026-ban újra Vízzenevirág Fesztivál Tatán. Tatán. Dash, Halott Pénz, Bagosi Brothers Company, Pornograst, Danielfi, By Alex, Demjén, Bikini, Ród, Ossian és még sokan mások. Találkozunk 2026. június 25-e és 28-a között Tatán. Jegyed van már? www.vizzenevirágfesztivál.hu. 4 nap, végtelen élmény.
2: Lassú a laptopod? Lefagy a számítógéped a legfontosabb pillanatban? Ne stresszelj tovább! A RAM Tatabányánál most nagy választékkal és szakértő segítséggel várunk. Új PC-k, erős alkatrészek és azonnali szervíz. Keres minket, ha hálózat és kamerarendszer kiépítésre is szükség van. Megtalálsz a www.ramshop.hu oldalon, vagy a Tatabánya, Károly Mihály utca 1-ben. RAM Tatabánya, a te tech szervízed.
0: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 10

0: Ezzel a szép vidám gondolattal búcsúzunk, hogy vesztes vagyok.
1: Ez egyébként a hétvégére mindenkinek legyen intő üzenet, de ez a Winner Takes It All-nak az ellentétje ez a dal.
0: Igen.
1: Kicsit
0: igen.
1: A hangszín is hasonlít egyébként a végem.
0: Annyira kultikussá szerintem nem fog válni, nem? De remélhetőleg ebből legalább nem csinálnak zenés filmet, mint a Mamma Mia, ugye.
1: Hú, de nagy baj az. Annyira kultikus egyébként semmi nem fog már szerintem. Tehát, hogy vannak olyan csúcsok, amiket nem lehet megdönteni.
0: Ez biztos. Az M1-esen azért meg lehet. Például a torlódásoknak a különböző rekordját. Ma azért nincsen ilyen rekord gyanús torlódás, de a főváros felé vezető oldalon Tatától Biatorbágyig azért úgy előfordulhat. Itt-ott-ott lassulás, szakaszos torlódás. Leginkább ugye a külső sávban.
1: Amúgy tegnap én beszorultam hazafelé, pedig az egyesen mentem, és bedöltem neki, amikor azt mondta Bicskénél, hogy itt már felhajthatok. És nagyon nagy hiba volt. Egyszer csak azt vettem észre, hogy egy pocakos kamionos kopogtott az ablakomon. De frankon!
0: Tényleg?
1: Aha, már álltunk ott már fél órája, mivel álltunk, én nyomkodtam a telefonomat, semmi reménytelen, minden állt, és egyszer csak bekopogott, de úgy frankon pocakos, tehát hogy a pólója nem ért le a hasa aljáig, és azt mondta, hogy tolasson már vissza. Tolassak. Te felhajtónál, Bicskénél, igen. És kiderült, hogy ő a kamionsoron kívülálló kamionos volt, ilyen építőkamionos, és ha ugye az egész sort végig kopogtatta, és mindenki tolatott egy kicsit, akkor ő át tudott menni a Murvára, és tudott dolgozni.
0: Ja, értem. Már milyen?
1: De nagyon meglepett.
0: Milyen szorgalmas volt. Hát én nem vagy arra fölkészülve, hogy a pocakos kamionos az úgy...
1: A strádán.
0: Megjelenik, igen, és ugye elkezd kopogtatni. Hát mondjuk figyelj, kamion nélkül kopogtatod be, ez a jobbik variáció.
1: De ezt amúgy annyira nem értem megint. Tehát fél órát álltam, aztán elindult minden. Mi történt?
0: Jó, hát ez, vannak ilyen random belassulások amúgy, amiket nem, tehát így nem látod. Én tudod, mint szoktam megdöbbenni? Egy városon belül is, és nagyon sokszor a belső sáv. De már rájöttem, hogy vélhetően az az oka, hogyha valaki már készül mondjuk kanyarodni, akkor már a kanyarodó sáv előtt biztos, ami biztos azért egy 50-ről egy 30-ra visszalassít, hogy azért úgy, na. Mert a kanyarodó sávot nem arra találták ki ám, hogy oda besorolsz, és utána lassít, azt nem.
1: Nem.
0: Nem, előtte azért fékezzünk le alaposan már ott az egyenesen haladó belső sávban is.
1: Igen, az nekem a nagy félelmem, hogy még jó utak mellett is nehézkesen működne ebben az országban a cipzár elv, de ezen utak mellett meg aztán végképp nem fog.
0: Hát figyelj, ahhoz azért kell az, hogy tényleg ne türelmetlenül mindenki máson átgázolva akarják közlekedni.
1: Tudod, mi való nekünk? A tépőzár elv. Hogy egyszerre megyünk be az ajtón ketten. Az való nekünk. Aztán széttépjük. Gyors szakítás nem fáj.
0: Ennyi. Hát igen, az autónak lehet, hogy egy kicsit, de az már egy más kérdés.
1: Jajam.
0: Na, hát ennyi volt, nem csak mára, hanem erre a hétre a Buenos Morgan, viszont rendhagyó lesz a folytatás.
1: Na, mesélj.
0: Egyeseknek talán fájdalmas is, mert hogy én maradok még a következő 2 órában. Helyes válasz volt?
1: Aha, csak jó. Gondoltam, okozok egy kis örömet.
0: Jelöljük meg, vágúr. És déltől pedig Zimmerer Tomi fog váltani.
1: Úgy.
0: Erre nem nyomsz valamit?
1: De most, hogyha benyomok valamit, vagy megsértem, vagy jó legyen, akkor egy ilyen.
0: Na, ez tökéletes volt. Úgyhogy ő jön déltől egészen 6-ig, aztán meg 6-tól ugye még a charterben is ő marad benne, tehát igazából este 8-ig, de este 8-tól pedig természetesen light session, mivel péntek van, ezért ESB lesz a házigazda.
1: De Roland a hétvégére beköltözik, tehát vasárnap is itt lesz veled az Itzer című sportmagazinban, és amíg én jól kipihenem magam, ő széthajtja magát, hogy aztán hétfő reggel 6-kor megint ébresszünk benneteket.
0: Bizony, úgyhogy ez lesz nagyjából a folytatás mára, illetve a hétvégére. Tapsolj meg, de azért maradok, de a taps mindig jól esik.
1: Andinak is jár a taps meg, annak az I.S. Rolandnak, aki látott már tején szart.
0: És annak a Rébl Ádámnak, aki egy életre megjegyezte, hogy soha nem rendelünk mű rattancsíkot.
1: Aj, ez a rattancsík. Na jó, tényleg nem, soha többet. A szín se stimmel, az állag se, a forma sem. De hogyha te olyat akarsz hallani és látni, meg követni, ami nagyon stimmel, akkor maradj Rolanddal.
0: Új, de szép volt.
1: Szép hétvégét.
0: Jövök egészen délig még itt, jövök veletek, vagy maradok. Addig meg jönnek nagyon jó slágerek. Minden esetre ennyi volt a Buenos Morgan.
1: Sziasztok!
2: Buenos Morgan! Gratulálunk! Sikeresen túlélted a reggelt I.S. Rolanddal és Rédl Ádámmal. Ez volt a Buenos Morgan, a műsor, amit még a kávé is nehezen dolgoz fel.

0: Szinte csend lesz. Azt remélted, téged nem találhatnak meg. De nincs menekvés. A sorsa mindenkit utolér. Leszámolunk a koránkelők rossz kedvével. Buenos Morgan! Ez a Forrás Rádió reggeli sója Illyés Rolanddal és Rédl Ádámmal. Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig.
1: Buenos Morgan!
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám!
2: Majd ha, vagy most, Nissan Qashqai téli csomaggal 7.990.000 forinttól a Nissan császárnál. Ez most van, és addig a tiéd, amíg van. Már csak 6 hétig elérhető. Részletek a nissancsászár.hu oldalon, vagy a márka kereskedésünkben. Tatabánya, Bárdos László utca 1.
3: Ugye nem baj, ha bajra invitállak?
4: Június 6-án, szombaton este 8 órától vár téged a szezonnyitó Garden Retro Piknik Bajon, az Ördöge van piknik teraszon.
3: Az Ördöge van piknik teraszon.
4: A hangulatról DJ Hubik gondoskodik, aki elhozza az elmúlt 40 év legnagyobb retro, dance, latin és house slágereit. A helyszín tehát Baj, Ördöge van piknik terasz.
3: Baj, Ördöge van piknik terasz.
4: Tali ott!
5: A Bükkfürdői Karamell Premium Resort a felejthetetlen családi nyaralás helyszíne. Kalandpark, beltéri és kültéri medencék, cukrászda, saját termálvíz. Foglald le nyaralásodat! www.karamell.hu.
6: Tökéletes látást szeretne, Tatán az aranyszemet keresse. Szürkehályog műtét gyorsan, rövid határidővel, a legkorszerűbb technikával. Kérjen időpontot most! 0620 50 20 179. Aranyszem Optika. Tata, Tóvárosi Korzó 2.
0: Ez reklám volt!

0: Forrás Rádióban.
1: Szép délelőttöt kívánok! Hamis adatokkal szerzett 3 milliós támogatást egy tatai vállalkozás. Vízminőségmérő bóját telepítettek a Velencei tóra a vízügy szakemberei. A megszokottnál később, július 30-án rajtol idén a kék szalag. Hittaler Andreát hallják a mikrofon mögött, jönnek a részletek. A Komárom-Esztergom vármegyei főügyészség vádat emelt egy áruszállítással foglalkozó cég ügyvezetője és társai ellen, akiket azzal gyanúsítanak, hogy valótlan adatokkal szereztek 300 millió forint támogatást egy versenyképesség növelését célzó pályázaton, közölte a főügyészség az MTI-vel. Tájékoztatásuk szerint a bűncselekményekben az ügyvezető mellett a vállalkozás egyik munkatársa, könyvelője és 4 üzleti partnere is részt vett. A főügyészség az ügyvezetővel szemben végrehajtandó szabadságvesztés, pénzbüntetés és gazdálkodó szervezet vezetője foglalkozástól eltiltás kiszabását indítványozta. A többi elkövetővel szemben 5 esetben felfüggesztett szabadságvesztés, 1 esetben pénzbüntetés kiszabására tett indítványt. Vízminőségmérő bóját telepítettek a Velencei tóra a vízügy szakemberei, közölte az Országos Vízügyi Főigazgatóság a közösségi oldalán. Mint írták, a bóját a Velencei tavon kialakult alacsony vízállás miatt és azért helyezték ki, hogy folyamatosan figyelhessék a vízminőségi változásokat. Hozzátették, a vízminőségvédelmi szempontból kritikusnak számító területre a hét elején kihelyezett rendszer méri többek között az oldott oxigén és a klorofil értékeket is. A továbbított adatokat 24 órában figyelik, és ha szükséges, azonnal beavatkoznak. Ismét egészségügyi szűrőnapot szervez a Komárom-Esztergom vármegyei Szent Borbála Kórház Tatabányán. Június 10-én általános állapotfelméréssel, testösszetételmérés és elemzéssel, táplálkozási tanácsadással, lelki egészség szűréssel, mozgásszervi tanácsadással és kézhigiénes gyakorlattal várják a lakosságot a kórházban. A program ingyenes és regisztrációmentes. És végül sport, a megszokottnál későbbi időpontban július 30-án rajtol idén az 58. Raiffeisen Kékszalag nagydíj Balatonkerülő vitorlás verseny, amelyre idén is több mint 500 hajót és 2600 versenyzőt várnak a szervezők. Holzhauser András, a Magyar Vitorlás Szövetség főtitkára elmondta, hogy a főbb kritériumok nem változnak, a verseny reggel Balatonfüredről rajtol el, és a szintidő most is 48 óra lesz.
0: Időjárás.
1: Ma többször előbukkanhat a nap ugyan, de zömében erősen felhős lesz az ég. Vármegyénkben az előrejelzések szerint csapadékra nem kell számítani. 22 és 26 fok között ingadozik a hőmérséklet.
0: Időjárás jelentésünket támogatta a Lővérpince Sopron termelői borkimérése. Komárom, Mártírok útja 36. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Indul egy újabb óra a legjobb zenékkel. Forrás Rádió. Mindig veled.
2: Kész csók a hölgyeknek, hatalmas pacsi az uraknak, igen, rendhagyó formában jön ma a koktél. Az első felét én keverem nektek egészen délig, ígérem, hogy remek slágereket hozok. Selena Gomez-zel indulunk, jön már is az In the Dark, ez tehát már a koktél. A következő 2 órában a mikrofon mögött I.S. Soland.

0: Slágert tuti hallottad már, és most újra imádni fogod. Hazai kedvencek a Forrás Rádióban. Mindig veled.
1: Pénz, karrier, siker, álmok, folyton agyalok, épp mire vágyok, nézd, milyen sikeres poszt.

0: legismertebb DJ-ivel, Szecsei, Náksi, Budai és még sokan mások. Saturday Live Session, a Forrás Rádió élő mix műsora minden szombat este 8-tól 10-ig DJ Hubikkal. Az aktuális Star DJ-t keresd a Forrás Rádió Facebook vagy Instagram oldalán. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Nem kínlódok, nem mászkálok. Javítatni a Car Design garázsba járok. Kipufogó és karosszéria javítás, műanyag heggesztés, alvázvédelem, biztosítós kárrendezés, szélvédőjavítás és csere, kedvező áron gyors alkatrészbeszerzéssel. Car Design garázs. Minden, ami karosszéria. Tatabánya, Vértanúktere 8/A, a Volt bányagépgyár mögött. 0620 926 76 41. Keressen minket a Facebookon.
2: Mit nézel, Anna?
3: Nézd, Mari néni erkélyére olyan szép burkolatot tesznek.
2: Szerintem láttam az új Mercury Market szórólapban. Aha, megvan, nyúkárára burkolat.
3: Tudod, drágám, én is ilyet szeretnék.
4: Mercury Market, otthon és kert berendezése. Nagy választék, sok akció. Építsd és újítsd fel olcsóbban. www.mercurymarket.hu.
5: Figyelem! Észak-Komárom és környéke. Június 13-án az Erőd falai között újra színpadra lép a NOX. Látványos show, fergeteges lágerek, táncosok és felejthetetlen hangulat vár rád.
6: A Jó Világban koncertje után este 8-kor indul a nagyszabású NOX koncert,
5: majd hajnalig tartó afterparty következik. Ne maradj le! NOX!
6: Június 13-a, Komáromi Erőd.
5: Találkozzunk ott.
6: Jegyek a vanticket.sk oldalon kaphatók.
0: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12

Ez a Forrás Rádió, mindig veled, mindig veletek vagyunk, és tudjátok jól, csak slágereket hozunk nektek egész nap. Zárjuk ezt az órát, jön tehát Andi, ő hozza már is a legfrissebb híreket, információkat, utána azonban még egy órát együtt tölthetünk így az éteren keresztül. A Switch Disco és Tom Sendai közösen nyitjuk majd a következő 60 percet. Ez lesz a Hideaway.

műsor bebizonyítja, hogy sajnos nem. Buenos Morgan, ahol a gondolat még alszik, de a mikrofon már be van kapcsolva.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Emeld új szintre vállalkozásod. Hirdess ott, ahol mindenki hallja.
2: Mindenki hallja.
1: A Forrás Rádióban a márkát hangja célba ér. Gyorsan, hatékonyan, helyben. Új, kedvezményes hirdetési csomagokkal várunk. Keresd értékesítőinket.
2: www.forrasradio.hu.
3: Hello, szia Komárom! Június 5-én pénteken Open Air Retro. Jön a várva várt szezonnyitó a szabad ég alatt az Észak-Komáromi Meet Heads Gardenben. A legjobb zenékkel DJ Bóli és BRK a Forrás Rádió lemezlovasai várnak mindenkit. Szuper hangulattal. Ajándék óriás világító habrudak, hiszen ahogy szoktuk, csináljuk a fesztivált is. A belépő 23 óráig csak 5 euró és a Vodka Energy Shot mindössze 1 euró 23 óráig. Start 22 órakor. Tehát június 5-én pénteken megnyitja kapuit Észak-Komárom kedvenc szabadtéri helye, a Meet Heads Garden. Open Air Retro, Meet Heads Pub, ottali.
0: Ez reklám volt.

0: Forrás Rádióban.
1: Üdvözlöm Önöket! Több mint 1300 gyorshajtót mértek be májusban 6 kerületben. Kitört egy vulkán Indonéziában, lezárták a repülőtereket. Tervezett áramszünet lesz június 8-án Oroszlányban. 3 perccel járunk 11 óra előtt, a részleteket Hit Taler Andreától hallják. Több mint 1300 gyorshajtót mértek be májusban 6 kerületben, közölte a budapesti rendőrfőkapitánysága a police.hu oldalon. A közlemény szerint a kerületi önkormányzatok által telepített és a rendőrkapitányságok által üzemeltetett trafiboxok májusban a 2., a 3., a 6., a 11., a 15. és a 20. kerületben összesen 1356 gyorshajtót mértek be. A legnagyobb mért adat a 6. kerületben volt. Az Andrássy úton egy sofőr 50 km/h helyett 122 km/h órával haladt, amiért 312.000 forint közigazgatási bírságot szabtak ki, tették hozzá. Több mint 2 kilométeres hamufelhőt lövelve a magasba ismét kitört a Levotobi Laki-Laki tűzhányó az Indonéziához tartozó Flores szigeten. A környékbeli repülőteret lezárták, jelentették be a mai napon a hatóságok. A katasztrófa védelem a kitörés miatt riasztást léptetett életbe, és felszólította a környékbelieket, kerüljék el a vulkán 5 kilométeres körzetét. Az 1703 méter magas hegytől mintegy 60 kilométerre nyugatra található Momer repülőtéren elővigyázatosságból felfüggesztették a légiforgalmat. Az utóbbi években a Levotobi Laki-Laki többször is működésbe lépett. 2024 novemberében a kitörések legkevesebb 10 ember halálát okozták, több tucat nemzetközi járatot pedig Bali felé irányítottak át. Június 8-án, hétfőn több címen szünetelhet Oroszlányban az áramszolgáltatás 8 és 15 óra között. A megadott időpont tájékoztató jellegű, a befejezés a helyszíni ütemtől függhet. A szolgáltató tájékoztatása szerint transzformátor állomás karbantartás miatt kell erre számítani. A szolgáltató kéri a lakosság türelmét, részleteket az oroszlány.hu oldalon találnak. Június 7-én Komáromban tartják a Vivace Zenei Egyesület ünnepi koncertjét, mellyel megalakulásuk 30. évfordulóját köszöntik. A hangverseny a Győri Filharmonikus Zenekar tolmácsolásával csendül fel, a program 19 órakor kezdődik a Petőfi Sándor Művelődési Házban.
0: Időjárás.
1: Ma többször előbukkanhat a nap ugyan, de zömében erősen felhős lesz az ég. Vármegyénkben az előrejelzések szerint csapadékra nem kell számítani. 22 és 26 fok között ingadozik a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Forrás koktél. Indul egy újabb óra Zimmerer Tamással. Forrás Rádió. Mindig veled.
2: Nyissuk meg az utolsó 60 perces etapot, amit ma együtt tölthetünk. Szép napot, sziasztok! Nem sokára dél, hát még 60 perc. Ezt az órát még egészen biztosan együtt töltjük. Switch Disco és Tones & I így együtt. Ez a Hideaway. Ezzel robog tovább a koktél. A mikrofonnál még mindig Éj és Soland.

Ez a Forrás Rádió mindig veled, Marshmallow és Ellie Goulding álltak össze, ez lett belőle, ez volt a Save My Love. Fussuk át gyorsan a mai menetrendet, mert hogy nem a szokásos, én vagyok veletek egészen délig, ezt követően vált engem Zimmerer Tomi, aki hozza nektek a koktél második felét, illetve a komplett délutáni csúcsot, Bálint Laszkóval tehát a mai napon nem találkozhattok, a charterben is Tomit hallhatjátok, majd pedig este 8-tól jön a Light Session, na az már abszolút megszokott módon, péntek lévén ugyebár ESB-vel a lemezjátszók mögött. Hugel és Kombi Afrika, az ő közösükkel pedig már is folytatjuk a koktélt. Jön az El Sueno!

0: Statisztikák, adatok, gazdasági mutatók. És mindaz, ami a számok mögött van. Ismerd meg jobban a térség üzleti életét, tarts velünk a helyi sikerek nyomában. Hallgasd minden kedden délután 5 órától a For Profitot, a Forrás Rádió üzleti magazinját. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Ragyog a nap és te hunyorogsz. Védd szemedet stílusos napszemüveggel az Aranyszem Optika kínálatából. Legyen sportos, elegáns vagy extravagáns, polarizált vagy dioptriás, mind egy helyen, az Aranyszem Optikában, Tatán és Tatabányán. Látásvizsgálatra kérj időpontot. 0620 50 20 179.
2: Újra fergeteges Neoton koncert a Hotel Gottwald szabadtéri színpadán június 12-én este. A koncert előtt DJ Dominik, a koncert után DJ Bóli és DJ Boris gondoskodnak a jó hangulatról. Jegyek elővételben a Hotel Gottwald recepcióján kaphatók. Online jegyvásárlás a Blue Hill oldalán. Kapunyitás 19 órakor.
0: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

közeledünk délhez, ez pedig azt jelenti, hogy számomra eljött a búcsú ideje. A folytatásban Zimmerer Tomi vár majd titeket az elmúlt 6 órában. Ilyes Solandot hallottátok, és hogy melyik lesz az első sláger, amit már Tomi pörget majd nektek teljes egészében, már is mutatom.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Gyorsaság, pontosság, megbízhatóság. Gerecse Taxi Tatabánya. 0634 325 325.
2: Spóroljon a Stúdium étteremmel! Előre megrendelhető heti menü 10% kedvezménnyel. Az állandó és à la carte ételek mellett heti menüvel is várja kedves vendégeit a Tatabányai Stúdium étterem, ahol helyben fogyasztással vagy házhoz szállítással is kérheti ebédjét. Bármelyik étel menüben is választható, levessel együtt, akár 1530 forinttól. Stúdium étterem. Segítség a hétköznapokon!
0: Ez reklám volt!

0: Forrás Rádióban.
1: Szép délutánt kívánok, 3 perccel járunk a déli harangszó előtt. Megszűnt a tűzgyújtási tilalom a Vas és Zalavár megyében, a tagországok belügyminiszterei jóváhagyták az EU új kábítószerkereskedelem elleni új cselekvési tervét, környezet és állatvédelmi családi nap lesz Tatabányán. A mikrofon mögött Hitt Taler Andreát hallják, már is hozom a déli hír összefoglalót. Mától megszűnik a tűzgyújtási tilalom Vasban és Zalában, a többi vármegyében azonban érvényben marad, közölte a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal csütörtökön az MTI-vel. Kiemelték, az ország többi részén a lehullott csapadék mennyisége nem volt elegendő a tűzkockázat csökkenéséhez, így a két vármegye kivételével tilos tüzet gyújtani belterületi és külterületi erdőkben és azok 200 méteres körzetében, fásításokban és azok 200 méteres körzetében a kijelölt tűzrakóhelyeken is. Jelezték ugyanakkor, hogy a saját tulajdonú belterületi kertekben továbbra is lehet bográcsozni, grillezni, azonban javasolt a gáz, égőfej vagy elektromos grill használata. Az érvényes tűzgyújtási szabályokról és aktuális korlátozásokról a www.erdőtűz.hu és a www.katasztrófavédelem.hu oldalon lehet tájékozódni. A kábítószer használat és a kábítószer kereskedelem jelentette növekvő egészségügyi, biztonsági és társadalmi kihívásokra válaszul. Az Európai Unió belügyi tanácsa a luxemburgi ülésén jóváhagyta az EU kábítószer stratégiájának végrehajtására vonatkozó keretet, a kábítószer kereskedelem elleni új cselekvési tervet, valamint több a kábítószer fogyasztás és a kábítószerrel kapcsolatos károk csökkentésére irányuló intézkedést fogadott el. A luxemburgi közlemény szerint az intézkedések számos szereplőt fognak összehozni az egészségügy, az igazságszolgáltatás, az oktatás és a bűnüldözés területén, azzal a céllal, hogy konkrét eredményeket érjenek el helyi, nemzeti, uniós és nemzetközi szinten a kábítószerkereskedelem elleni fellépés terén. Június 6-án lesz Bajza Sándor könyvbemutatója Tatabányán a Kertvárosi Bányász Művelődési Otthonban 16 órától. Közreműködnek Bércesi Marika és Vér Károly, a program ingyenes. Környezet és állatvédelmi családi nap lesz Tatabányán, a bánhidai lakótelepen, a Szánkózódomnál. Június 7-én, vagyis most vasárnap délelőtt 9 órától várják az érdeklődőket, többek között polgárőr technikai bemutatóval, ugrálóvárral, íjászattal, kutyás programokkal, gyermekprogramokkal és bográcsozással.
0: Időjárás.
1: Ma zömében erősen felhős lesz az ég, de többször előbukkanhat a nap is. Vármegyénkbe csapadékot nem jósolnak, 22 és 26 fok közötti értékeket mérhetünk.
2: Időjárás jelentésünket az esztergomi Stevola és Fia Skoda márka kereskedés támogatja.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Forrás koktél. Indul egy újabb óra Zimmerer Tamással. Forrás Rádió. Mindig veled.
3: Itt vagyok. Nem fenyegetés? Ígéret! Sziasztok, koktél 4, most már csak 2 órában. Kevés duma, jó sok zene. Mindez Tamással, a Bulvár Csokor persze érkezik, benne pedig Chapel Ron, és persze Buenos Morgan visszatekintővel is jelentkezem. Mindjárt Enrique Iglesias, elsőként pedig Pink Panther lesz, és Zala Larsson jön a

A dal címét meghagyom a csajnak, jó? Anyagolom. Köszi. Hello, koktél, kevés Dumával, jó sok zenével és Tamással. Ez a program, kettőig lehetünk ezzel a műsorszámmal, aztán maradok, mert hogy Lackó ma nincs, úgyhogy helyettesítem egészen 6 óráig, utána pedig megint csak maradok, mert hogy jön a charter egészen 8 óráig. Szóval, kőkeményen benyeltetek egészen 8-ig engem. Olyan vagyok, mint a vírus. Buenos Morgan visszatekintő érkezik, benne pedig Roland visszatérése. Vajon hol volt, mi az a THM, és persze mit kell kifehéríteni? Már most belegondolva nagyon perverz. A következő fél órában jönnek a részletek, előtte pedig Chaperon, a Bulvár Csókorban persze, énekel és rögvest, jön Flowrider, és itt lesz a Good Feeling, jaj de jó kis dal, a Maneskin pedig most kezd. Begin, jó régről, csak slágerek.

0: Chiron 2023-as darabjával jelentkeztem. Ez a Cocktail, a Forrás Rádió magazin műsora. Kevés duma, jó sok zene és persze bulvár csokor. Nos, ha van TikTokotok és pörgetitek, akkor biztosan szembe jött már veletek a Good Luck Baby, a Grammy-díjas énekesnő Chappell Rondala. Az elmúlt hetekben totálisan betelt nála a pohár, legutóbb konkrétan előkapta a saját telefonját és élőben kezdte el levideózni az őt üldöző paparazzókat, miközben nyomdafestéket nem tűrő stílusban küldte el őket. Hát, hogy is mondjam, melegebb éghajlatra. No, de ez még semmi. A legfrissebb interjújában nyíltan bevallotta, hogy a közösségi oldalak kommentjei teljesen felemésztik a mentális egészségét, és elképesztően elkeserítőnek tartja az online közeget. Nem csoda, hogy egyre többször látni őt testőrök gyűrűjében. Bár a legutóbbi dél-amerikai turnéján a saját biztonsági csapata is akkora botrányt csapott egy szállodában, hogy még a helyi futballsztárok feleségeivel is összevesztek. Miért nem a futballsztárokkal, hogy miért voltál esen? Miért nem rúgtál gólt? Miért nem fogtad ki azt a lövést? No, Chappell Rondala az imént, persze, hogy a bulvár csókorban, mindjárt a Buenos Morgan visszatekintő előtt a Love Station, Tom Cronin, Sabrina Carpenter és Shawn Mendes a kereskedelmi szünet után a Treat You Better robban, mutatom! I know I can treat you better than he
1: can. Figyelem! A Live Session lehetséges mellékhatásai: mosolygás, dúdolás és táncra perdülés bárhol.

0: Light Session. Legyen tánc!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Tata újra felébred. Vízzene Virág Fesztivál 2026. Június 25-től 28-áig. Jegyek www.vizzenevirágfesztivál.hu. Még nap, végtelen élmény.
3: Az Inoxform tovább bővíti csapatát. Lakatos részlegünkre keressük új kollégánkat. Az önéletrajzot az office@inoxform.eu e-mail címre várjuk.
4: Majd ha, vagy most. Nissan Qashqai téli csomaggal 7.990.000 forinttól a Nissan császárnál. Ez most van, és addig a tiéd, amíg van. Már csak 6 hétig elérhető. Részletek a nissancsászár.hu oldalon, vagy a márka kereskedésünkben. Tatabánya, Várdos László utca 1.
1: Ez reklám volt.
0: Most pedig vissza a legjobb zenékhez.
1: A műsorszám termék megjelenítést

0: Station. Persze, hogy a Till Drums-szal nagy klasszik az új évezred legelejéről hoztam. Ez a koktél 4 órában kevés duma, jó sok zene Tamással, kettőig együtt. Aztán maradok, mint ahogy ígértem. Előttem pedig a Buenos Morgannel találkoztatok. Roland visszatért, úgyhogy a visszatekintőt már hozom is. Ebből kiderül, hogy mi ez a THM, és persze fehérítünk is. Hogy mit? Mutatom!
1: Ébredés után állítólag nehéz jókedvűnek lenni, de nem nálunk. Így telnek a reggelek a Forrás Rádióban.
2: Móka kocogás.
3: Hello.
2: Indul a vidám reggeli műsor.
3: Hello. Kedves pajtások.
2: És cimborák.
3: Pajtások és cimborák. Közös mulatozásra várunk titeket az éter hullámain keresztül.
4: Ezen a pompás pénteki napon.
2: Így van. Ilyenkor van az, hogy nálunk a THM elég magas. Ez a totál hülye mutató.
4: Ó. De tetszik, de szerintem most csak tereled a szót, beszélj arról, ami mindenkit érdekel. Hogyan sikerült tegnap az ánusz fehérítő beavatkozásod?
2: Köszönöm szépen, tökéletes!
4: Jó, örülünk, mert itt a hallgatók kérdezték, hogy minden rendben van-e.
2: Kifogtam a csütörtöki akciót.
4: Ja, oké, szuper, akkor jó, az melyik a torkos csütörtök?
2: De, hát a piroson foglalom van, mely torkos csütörtök? Állítólag.
4: Ja, értem, jó. Oké, akkor rendben vagy, minden oké, hiányoztál.
2: Egyébként tényleg van itt?
4: Mit tudom én?
2: Szerinted, a haverom kérdezi.
4: Szerinted, de ha komolyan érdekel, akkor itt van egy telefonszám.
2: Állítólag az ország legjobb szakembere, de hétfelés, még sosem beszéltél vele.
4: És mondd azt, hogy a hófehérkét kéred. Mert hogy igen, ezt így csináljuk.
2: És az ID10 kupont tudom érvényes.

0: Tenni?
1: Hát a tizet még nem.
0: Ja, értem.
1: Ígyunk tizet, Ádi, tizet. Ja.
0: Na hát ilyen műsor lesz ez ma.
1: Ez lesz ma, ez a péntekünk. Jaj, imádom a péntekeket.
0: Ámis fejérítő pénteket mindenkinek.
1: Húha! Miről kell visszajönni?
0: Hát, de kezdted.
1: De visszafogunk. Jó volt idefelé az út. Na,
0: valahogy minden ragyogó fehérnek tűnt, vagy mi? Buenos morgen! Minden hét

Trini Mekko, az óra zárásaként Win Me Alright, így a dal, csak slágerek közt hoztam. Koktél 4 órában, még egy van hátra, kérem szépen. Aztán maradok, ahogy ígértem, egészen 6-ig, sőt 8-ig. Jön az Esztergomi Krónika, aztán Dalsa, és az Austin.

0: kezdődik ugyanaz a küzdelem. Két férfi szembeszáll a fáradtsággal, az álommal és a rossz kedvel. Fegyverük a mikrofon, küldetésük felébreszteni téged. Buenos Morgen! Ez a Forrás Rádió reggeli sója és Rolanddal és Rédl Ádámmal minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám!
1: Ugye nem baj, ha bajra invitállak?
2: Június 6-án, szombaton este 8 órától vár téged a szezonnyitó Garten Retro Piknik Bajon, az Ördöge van Piknik teraszon.
1: Az Ördöge van Piknik teraszon.
3: A hangulatról DJ Rubik gondoskodik, aki elhozza az elmúlt 40 év legnagyobb retro, dance, latin és house slágereit. A helyszín tehát Baj, Ördöge van Piknik terasz.
1: Baj, Ördöge van Piknik terasz.
3: Tali ott!
4: Az esküvő szervezésének egyik legfontosabb lépése a helyszín és a menü kiválasztása. A helyszín megvan, és már csak a vendéglátás hiányzik. Válaszd a Stúdium étterem csapatát, akik teljes kitelepüléssel és házias ízeiről ismert menüajánlattal látják vendégül a násznépet. Még keresgélsz? A helyszínben is segítenek. Az étterem mellett az Edutus Egyetem impozáns aulájában akár 200 főt is megvendégelhetsz. Elérhetőséget a www.stúdiumétterem.hu oldalon találsz. Stúdium étterem. Tökéletes választás a nagy napra.
5: Mit nézel, Anna?
6: Nézd, Mari néni erkélyére olyan szép burkolatot tesznek.
5: Szerintem láttam az új Mercury Market szórólapban. Aha, megvan. Nyúkárára burkolat.
6: Tudod, drágám, én is ilyet szeretnék.
7: Mercury Market. Otthon és kert berendezése. Nagy választék, sok akció. Építsd és újítsd fel olcsóbban. www.mercurymarket.hu.
8: Tökéletes látást szeretne, Tatán az aranyszemet keresse. Szürke hályog műtét gyorsan, rövid határidővel, a legkorszerűbb technikával. Kérjen időpontot most! 0620 50 20 179. Aranyszem optika. Tata, Tóvárosi Korzó 2.
0: Ez reklám volt. Esztergomi krónika. Esztergom és a kistérség legfontosabb hírei a Forrás Rádióban.
9: Pontban 1 óra van, szép napot kívánok! Megkezdődött az útburkolat felújítása az Esztergomi Dobozi utcában, befejeződtek a munkálatok a Nyitrai utcában, erős sportnap lesz az Esztergomi Bazilika alatti parkolóban. Az Esztergomi Krónika híreit Nemes Kittitől hallják. Megkezdődött az útburkolat felújítása az Esztergomi Dobozi utcában, közölte az Esztergom megyei jogováros önkormányzata. A beruházás első ütemében az úttest meglévő burkolatának felmarását végzik el az érintett szakaszon. Ezt követően várhatóan június 8-a és június 14-e között terítik le az új aszfalt réteget. A munkálatok ideje alatt az érintett útszakaszon félpályás forgalom korlátozás lesz érvényben, ezért az arra közlekedőknek fokozott figyelemmel és esetenként lassabb haladással kell számolniuk. Az önkormányzat kéri a gépjárművezetőket, hogy a felújítás ideje alatt körültekintően közlekedjenek és vegyék figyelembe a kihelyezett közlekedési jelzéseket. Befejeződtek a munkálatok a Nyitrai utcában, Esztergomban. A város a honlapján azt közölte, hogy a Nyitrai utca 94-es szám előtti aszfalt beszakadásnál a munkálatok június 3-án befejeződtek. A Nyitrai utca, a Blahalújza utca és Tópart utca közötti szakaszok jelenleg a forgalom számára megnyithatóak és használhatóak, de a végleges aszfaltozási munkálatokat egy későbbi időpontban végzik el. Június 6-án Esztergom a fizikai határok feszegetésének központjává válik. Legyen szó kamionhúzásról vagy szkanderbajnokságról, erős sportnap lesz az Esztergomi Bazilika alatti parkolóban délelőtt 10 órától, a belépés ingyenes. Antal Nimród zeneszerzői estje lesz június 10-én 19 órai kezdettel a Szent Antal Esztergomi Ferences gimnáziumban. A hangversenyen közreműködnek a Zsolt Nándor Katolikus Zeneiskola tanárai. A belépés ingyenes, a helyfoglalás érkezési sorrendben történik. Irodalmi programokkal, előadásokkal, dedikálásokkal és gyermekfoglalkozásokkal várják az érdeklődőket június 11-én 12-én az Esztergomi Ünnepi Könyvhét rendezvényein. A programsorozat június június 11-én csütörtökön 17 órakor ünnepélyes megnyitóval kezdődik a Kapcsolatok házában, ahol Smölc Margit író, a Herdiser József városi könyvtár igazgatója mond köszöntőt. Az Esztergomi Krónika híreit Nemes Kittitől hallották, további jó rádiózást kívánok!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Forrás Koktél. Indul egy újabb óra Zimmerer Tamással. Forrás Rádió. Mindig veled.
10: Zac Abel a bulvárcsokorban jön majd. Hello, ez itt a Koktél 4 órában. Kevés duma, jó sok zene, mindez Tamással. Nagyon jó dalokat ígérek. A Crash Adams-től a kedvencemet, Rock Wheel is érkezik, Sarah Connor a klasszikot hozza, Dasha pedig kezdi az órát. Jön persze, hogy az Austin, tarts velem,

az, amikor új szívet kap valaki. New Art, a Crash Adams tavalyi durranása itt a Forráson. Emlékszem, amikor a TikTokon ez megjelent, mind a harmadik, mind a negyedik erről szólt. De bejött, kint ásorogtak az utcán, elkezdték játszani, oda ment hozzájuk valaki, és folytatta az éneket, vagy éppen rárepelt. No, hát így kell ezt a promót csinálni. Hello Cocktail, 4 órában kevés zumával, jó sok zenével, 2-ig ezzel a programmal együtt, aztán ahogy ígértem, maradok este 6-ig, sőt, bocsánat, 8-ig veletek. Nem sokára jön a Bulvár Csokor, benne pedig Zach Abel, a Savatyvel közösködik egy dalban. Hozom nem sokára, addig viszont legjobbjaink Major Lazer, Olivia Rodrigo az újdonsággal, most pedig irány Spanyolország, Valencia, Tommy és a Valmar közöst kapod. Csak

A Major Lazer, valamint Idol a szánykal a boom repült felétek, igazi robbanásnak betudhatjuk. Koktél itt a forráson, kereken 4 órában, köszönöm, hogy velem tartasz. Ez a program minden hétköznap 10 és 2 között jelentkezik. Közlekedési hírem van, az M1-esen a főváros felé vezető oldalon, Tatától Biatorbágyig lassulásra, szakaszos torlódásra számítsatok az elős kamionforgalom miatt, persze főleg a külső sávban. Sok helyen arra szólva halad a kocsi sor, emiatt megnövekedett menetidővel számoljatok. Aki pedig személyautóval halad és Budapest a célja, na hova? Hát persze, hogy a belső sávba forduljon. És a végére egy jó hír így az M1-esről, megnyitották a főváros felé vezető oldalon, a 17-es kilométernél található. Na melyik? Azaz, a Biatorbágy csomópont felhajtó ágat. 0620-9489-85-ös a számom, ha van közlekedési infó, dobd el nekem, várom majd a délután folyamán is. Zán Kábel mindjárt a bulvár csókorban, előtte itt lesz a Chocolate Puma, Shakira, és persze a Bittersweet Goodbye. Ezt már most indítom neked, hozom csak slágerek közt.

Sakabel, Best of 70-vel közösen a You Can First repült felétek, csak slágerek közt hoztam. Cocktail? 4 órában kevés duma, jó sok zene, és Sakabel, mert hogy itt a bulvárcsokor. Az elmúlt hetekben egy elképesztően őszinte és szomorú videóban jelent meg a közösségi oldalain, képzeljétek el, a srácnak teljesen le kellett mondani a hatalmas tavaszi európai turnéját, a magyarázat pedig letaglózó, egyszerűen nem fogyott elég jegy a koncertekre. Zák nem kertelt, nem keresett bén a kifogásokat, viszont iszonyatosan sajnálja azokat a rajongókat, akik már a repjegyeket és a hoteleket is lefoglalták miatta, akár Londonban, akár Párizsban. Még a kutyusa, Mosi is mellette szomorkodott a videóban. Bár a turné elmaradt, Zák nem adja fel, nemrég meglepetésszerűen felugrott a színpadra régi harcostársa Tommy is mellé, hogy kárpotolja a közönséget és gőzerővel gyártja az új dalokat is a stúdióban. Én innen is küldöm neki az energiát, hát lesz azért koncert. Sakabel, persze, hogy a bulvár csókorban. Masked Wolf, Follow the Flow és Pulmax Martin Millerrel, valamint Tékufent Fly-jal. Csak slágerek közt tiétek a Headlight!

Tiltsz, Jackson Wang, persze, hogy a K-pop vonalon. A Feeling Lucky volt a tiétek, zártam a koktélt, és jelzem, nyitom a délutáni csúcsot. Egészen hatig töltjük együtt az időt. Kitty a legfrissebbekkel, aztán a Glock & Buck és a Magic Moment.

0: megkérdezik, miért ilyen jó a napod, ne titkolj! Forrás Rádiót hallgatsz, és kész! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám!
1: Van az a pillanat, amikor minden összeáll. A nap lemente az öreg tó fölött, a kedvenc dalod élőben és a barátaid melletted. 2026-ban újra Vízzenevirág Fesztivál Tatán. Bes, Halott Pénz, Bagosi Brothers Company, Pornó Graszt, Dani Elfi, By Alex, Demjén, Bikini, Ród, Osztián és még sokan mások. Találkozunk 2026. június 25-e és 28-a között Tatán. Jegyed van már? www.vízzenevirágfesztivál.hu. 4 nap, végtelen élmény.
2: Emeld új szintre vállalkozásod. Hirdess ott, ahol mindenki hallja.
3: Mindenki hallja.
2: A Forrás Rádióban a márkát hangja célba ér. Gyorsan, hatékonyan, helyben. Új, kedvezményes hirdetési csomagokkal várunk. Keresd értékesítőinket.
3: www.forrasradio.hu.
4: Pihenés, utazás, napozás, lángos. Te is nagy tervekkel vágsz bele a nyárba. A Plazma Center segít, hogy megvalósíthasd őket. Látogass el hozzánk alkalmassági vizsgálatra, hiszen plazmaadóként nem csak egy-egy extra óra büntetlen kikapcsolódást nyerhetsz, de már életed első nagy plazmaadásával is összesen 100 000 forintot zsebelhetsz be. Életmentő segítségednek hála pedig nem csak te, hanem számos rászoruló is boldogan élvezheti ki a nyarat. Szeretettel várunk! Részletek a plazmacenter.hu oldalon.
5: Hello, szia, Komárom! Június 5-én pénteken Open Air Retro. Jön a várva várt szezonnyitó a szabad ég alatt az Észak-Komáromi Meet Heads Gardenben. A legjobb zenékkel DJ Bóli és BRK a Forrás Rádió lemezlovasai várnak mindenkit szuper hangulattal. Ajándék óriás világító habrudak, hiszen ahogy szoktuk, csináljuk a fesztivált is. A belépő 23 óráig csak 5 euró, és a Vodka Energy Shot mindössze 1 euró 23 óráig. Start 22 órakor. Tehát június 5-én pénteken megnyitja kapuit Észak-Komárom kedvenc szabadtéri helye, a Meatheads Garden. Open Air Retro, Meatheads Pub, ottali.
0: Ez reklám volt.

0: Forrás Rádióban.
1: 2 óra előtt járunk 3 perccel, üdvözlöm Önöket. Eltördik a pedagógusok teljesítményértékelési rendszerét, június 8-ától lezárják az egyes számú főút alatti gyalogos aluljárót, majdnem 25 kg marihuána csempészéséért fogtak el 2 dílert. Nemes Kitti vagyok, jönnek a részletek. Az M1-es autópálya bővítéséhez kapcsolódó munkálatok miatt június 8-ától lezárják az egyes számú főút alatti gyalogos aluljárót, amely a Köves útról délfelé biztosít gyalogos kapcsolatot, közölte Tatabánya városa közösségi oldalán. A lezárás várhatóan körülbelül 6 hónapig tart, kerülni a barlang sétány vagy a csomópont irányába lehet. Kérik az érintettek türelmét és megértését. A lezárások kellemetlenséget okoznak, de az M1-es bővítéséhez kapcsolódó munkák idején a gyalogos közlekedés biztonsága érdekében szükség van rájuk. A következő tanévtől eltörlik a pedagógusok teljesítményértékelési rendszerét, közölte Magyar Éva a kormány szóvívői tájékoztatón. A kormány szóvívő elmondta, a kormány álláspontja szerint szükség van teljesítményértékelésre, de a jelenlegi rendszer aránytalanul nagy adminisztratív terhet ró a pedagógusokra, nem mutat valós képet a munkájukról, és a szakmai fejlődésüket sem támogatja. Ettől a munkáltató számára a lehetőség megmarad a béremelésre, hosszabb távon pedig egy olyan teljesítményértékelési rendszer bevezetése a cél, amely hatékony, szakmailag jobban megalapozott és nem terheli felesleges adminisztrációval a pedagógusokat, közölte. Szondi Vanda kormányszóvivő arról a kormánydöntésről is beszámolt, amelynek értelmében felülvizsgálják a COVID-járvány első hullámának idején a lélegeztetőgépek beszerzésére vonatkozó szerződéseket. Közölte, nem látszik, miért volt szükség ilyen mennyiségű lélegeztetőgép beszerzésére közel 300 milliárd forint értékben. A vizsgálatot a külügyminiszter folytatja le azonnali hatállyal. Az eredményekről számolnak a nyilvánosság számára, jelezte. Majdnem 25 kg marihuánát csempészett Magyarországra 2 dílerre, az egyiket Érden, a másikat Budapesten fogták el, közölte a Pest vármegyei rendőrfőkapitánysága a polisz.hu oldalon. A közlemény szerint a Pest vármegyei rendőrfőkapitányság a Nemzeti Védelmi Szolgálat feljelentése alapján indított nyomozást 2025 végén egy szervezett bűnözői csoport ellen, amelynek tagjai kábítószert csempésztek az országba. A nyomozók május végén szereztek információt, hogy a főszervező egy 54 éves budapesti férfi és bűntársa egy 54 éves pozsonyi férfi Németországba utaztak, hogy nagyobb mennyiségben drogot csempészenek Magyarországra és eladják azt.
0: Időjárás.
1: Ma egy hidegfront hatására erősebben megnövekszik a felhőzet, csak kevés helyen számíthatunk napos időszakokra, helyenként kisebb eső futózápor is lehet, 25 fok körül mérünk. Holnap hosszabb, rövidebb időszakokra mindenhol kisüt a nap, de a felhősebb tájakon elszórtan eső, zápor várható.
2: Időjárás jelentésünket az esztergomi Stjevola és Fia Volkswagen márka kereskedés támogatja.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Délutáni csúcs. Indul egy újabb óra a legjobb zenékkel. Forrás Rádió. Mindig vele.
3: Mindig ám, én például egészen este 8-ig, sziasztok, Lackó Pien Szabin van, én pedig helyettesítek. Tamás itt a délutáni csúcsban. Buenos Morgan visszatekintő rövidesen, és a csak slágerek kategóriából származó muzsikáink, mint például Lotfi Begi a Cosmix-tal, jön a Lauzon, a Glockenbach pedig most kezd. Tétek a Magic Moment!

Természetesen a Lótfi Begi és Cosmics feldolgozást hoztam, ez volt a Kisvilág. No, apropó Kisvilág, a hazai rév és happy hardcore korszak egyik legikonikusabb generációkat összekötő himnusz ez a Cosmics-tól. Nos, ha a 90-es évek végén vagy a 2000-esek elején jártatok bulizni, akkor kizárt, hogy ne üvöltöttétek volna a refrényt lány lalájékkal. A dal eredetileg 1999-ben debütált a duo Hitmix Best of Cosmics válogatás lemezén, és azonnal a korszak egyik legnagyobb slágere lett. Lala és Hozsó ezzel a felvétellel tökéletesen eltalálták azt a receptet, ami az underground elektronikus zenét beemelte a fősodorbeli rádiókba, és ugye a legmeghatározóbb diszkókba. Az imént pedig a 3 évvel ezelőtti feldolgozását hoztam nektek, Lótfi Begi jó voltából készült. Délutáni csúcs, egészen 6 óráig, ha esetleg véletlenül koktélt mondanék, bocsássátok meg nekem, jó? Szóval délutáni csúcs, egészen 6-ig, aztán 6 órától még 2-t mindenképpen maradok majd a Forrest Charterben. Buenos Morgan visszatekintő rövidesen, egy kis rattan mókához lenne kedvetek, mert hogy Ádi behozott valamit egy szatyorba, egy rattan darabot, na majd jót nevettek rajta ti is. Na és emellé legjobb dalainkat pakolom nektek, itt lesz Michael Jackson rövidesen a nagy klasszikkal, a You Rock My World érkezik, a Swish Disco és Ella Henderson közös pedig most dobom, csak slágerek közt tétek a React!

0: Phil Jackson és a You Rock My World az új évezred legelejéről szállítottam. Délutáni csúcs, benne pedig Tamás, köszönöm, hogy itt vagy. A reggel folyamán a Buenos Morgennel találkozol 6 és 10 óra között. Roland és Ádám ébreszt téged, no meg persze a hírszerkesztő csajok vagy, éppen Andi vagy Kitty, de tudja, hogy az egyik becsüccsen, és ilyenkor aztán elszabadul a pokol, vagy az az ördög, és pakol. No, pakolhat akár rattambútort is, de hogy a rattannak mik az Ádámhoz, mutatom.
1: Ébredés után állítólag nehéz jókedvűnek lenni, de nem nálunk. Így telnek a reggelek a Forrás Rádióban.
2: Mondok mást.
3: Mi van, hozzam?
2: Te nem szoktál strandra menni szatyorral?
3: Minden magyar szokott strandra menni szatyorral.
2: Elhoztam a rattan, mert szar. Megmutatom.
3: Tényleg elhoztad a rattan?
2: Persze.
3: De nem ilyen színű a rattanunk.
2: A milyen sem. Érted a problémámat? Na hát az van, hogy rattan fotelt akartam felújítani, és rendeltem. Egyrészt ez olyan szinten műanyag, tehát hogy
3: hát, ez gatya.
2: Nem tudom, mit csinálnak ilyen 2 forintos fürdőszoba kosarakat.
3: Tudod, mit lehetne ebből csinálni? Ilyen, hát legalábbis klipben meg fotón szexinek ható női, hát nem mondom, hogy bikinit, de hogy úgy, hogy egyet ilyen cici köré csavarva, egyet meg oda lentre.
2: Körbetekerjük Andit?
3: Hasonló gondolatok jutottak eszembe nekem is.
2: Na mert az van, hogy ezzel akartam beragasztani a székünket, csak az a baj, tök más színe van és anyaga, mint a képen volt, és a másik probléma, hogy nem ragad az oldala, ahogyan ígérték. Tehát, hogy ezt hogy rakod oda? Hát, sehogy mi?
3: Hát ezt megfogod aztán pillanatragasztóba. Az úgy mondjuk elég gáz. Hát igen. De látod, sokan ugyanezt élik át a társkeresésnél, amikor mondjuk online ismerkednek, hogy nem mondanám se a színe, de hogy úgy, de nem úgy néz ki, mint a képen, na. És nem is ragad.
2: Jó, hát van egy nagyjából 20 centi széles és másfél méter hosszú szürke rattancsíkon műanyagból. Ha valaki szeretné, akkor nyugodtan.
3: Akkor itt van egy gyönyörű szép megviselt szatyorban.
2: Ám, és mibe hozza?
3: Egy rattan, aki egy
2: rattancsíka. Miben tartod a rattancsíkokat?
3: Hát ne haragudj, hogy én nem csíkokkal indítom a napot, azt meghagyom másoknak.
2: Értem.
1: Buenos Morgan, minden hétkül.

0: nálunk a bulira! Hallgasd a Club Session-t, a Forrás Rádió Mix műsorát minden szombaton este 10-től éjfélig. 10-től éjfélig. Club Session. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Korog a gyomra. Igen, a Grill Bar megoldja. Új séfekkel, új receptekkel, ízletes kiadós napi menükkel várjuk a megszokott helyen. Lakjon jól minden hétköznap Alsógallai éttermünkben Tatabányán, a Mátyás Király utca 1-ben. Nézzen napi menüt a www.grillbar.hu-n és rendeljen telefonon a 0620 474 24 64-es vagy a 34 305 222-es számon. Igen, a Grill Bar megoldja.
2: Ha a régi már nem bírja, vagy nem bajlódnál vele tovább, van egy megbízható ajánlatunk. Most kedvező árakon válogathatsz Husqvarna fűnyírók, fűkaszák, robotfűnyírók és más kerti gépek között. Keresd Tatabányán a Turul kisgépet, a megbízható Husqvarna gépek szakértőjét. Tatabánya, Cementgyári út 13. Turulkisgép.hu.
3: Az Inoxform tovább bővíti csapatát. Lakatos részlegünkre keressük új kollégánkat. Az önéletrajzot az office@inoxform.eu e-mail címre várjuk.
4: Majd ha, vagy most. Nissan Qashqai téli csomaggal 7.990.000 forinttól a Nissan császárnál. Ez most van, és addig a tiéd, amíg van. Már csak 6 hétig elérhető. Részletek a nissancsászár.hu oldalon, vagy a márka kereskedésünkben. Tatabánya, Bárdos László utca 1.
5: Újra fergeteges Neoton koncert a Hotel Gottwald szabadtéri színpadán június 12-én este. Előtt DJ Dominik, a koncert után DJ Bóli és DJ Boris gondoskodnak a jó hangulatról. Jegyek elővételben a Hotel Gottwald recepcióján kaphatók. Online jegyvásárlás a Blue Hill oldalán. Kapunyitás 19 órakor.
0: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

A Bonnie M, valamint Rea kollabot hoztam, ez volt a Sunny, csak slágerek közrepülhet. Nem tudom, hogy hallottatok erről, hogy idén indult el a bődületes Bonnie M jubileumi év, hiszen pont 5 éve, hogy a zseniális és dörzsölt producer Frank Ferien fejéből kipattant a formáció ötlete. Na, ennek örömére a német ARD csatorna májusban bemutatott egy vadi új, egész estés doksi filmet Bonnie M Disco Power Legend címmel, ami azonnal felrobbantotta a nosztalgia faktort. A film egyébként kendőzetlen őszintes mutatja be a pop történelem egyik legnagyobb szemfényvesztését, mert azért lássuk be, na, a Daddy Cool vagy a Rasputin dallamaira mindenki táncol, de azt kevesen tudják, hogy a frontember a vad mozdulatairól ismert Bobby Farrell egyetlen hangot sem énekelt a stúdió lemezeken, hanem maga a producer tátogott helyette a háttérben. Bár az eredeti felállásból a rejtélyes körülmények között elhunyt Bobby már nem lehet velünk, az együttes hagyatéka pörög tovább, az énekesnő Maisie Williams vezetésével a formáció jelenleg is dübörgő európai turnén van. Csak szólok, hogy én is láttam őket, eljöttek egy ilyen retro fesztiválra. Hát, na mindegy, hagyjuk. A lényeg, az eredetit nagyon szerettük, még akkor így, hogyha semmi köze nem volt az előadókhoz. Alan Farben mindjárt, jön Camille Jones és a The Creeps, nagy klasszik. By Alex pedig a sleppelés íróval közösködik. Persze, hogy hullik. Mi hullik? Na nézzünk csak fel. Mondanám, hogy pénzeső, de hát sajna nem. Na mindegy,

Az ABC-ben valami, mint a hibázott volna, ugye? Az utolsó az egy U betű. Hogy kerül az oda? ABCD, FU, Gale itt a forráson. Zártam a délutáni csúcs második óráját. Nyitom a harmadikat, jön Kordó. És Reiner Zonnebelt közöse. Néha lesz a Loco Loco. Kapod egyből Kitty hírei után mutatom.

0: Városlap. Csak slágerek és sport. Hallgasd az Itzert, a Forrás Rádió sportmagazinját Íj és Rolanddal. Minden vasárnap délután helyzetbe hozunk. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Idén először Rocksziget a Vízzenevirág Fesztiválon. Bikini, AVS, Ród, Ossian, Leander Kills, Mobilmánia és még sokan mások. Találkozunk Tatán 2026. június 25-e és 28-a között.
2: Jegyek www.vízzenevirágfesztivál.hu.
1: 4 nap, végtelen élmény.
3: Ragyog a nap és te hunyorogsz. Védd szemedet stílusos napszemüveggel az Aranyszem Optika kínálatából. Legyen sportos, elegáns vagy extravagáns, polarizált vagy dioptriás, mind egy helyen, az Aranyszem Optikában, Tatán és Tatabányán. Látásvizsgálatra kérj időpontot. 0620 50 20 179.
4: Gyermeknapot rendez a hídgyülekezetet Tatabányán, a Köztársaság út 1 percében, a Vértes agórájával szemben, június 7-én vasárnap 1 órától. Ugrálóvár, rodeóbika, arcfestés, kézműveskedés várja a gyerekeket. A zseniális lögda kecskét játékkal az apukák is összemérhetik erejüket. A vidám és örömteli hangulatot a finom street food falatok fokozzák. A részvétel és a játékok igénybevétele díjtalan. Szeretettel vár minden kis és nagyobb gyermeket, szülőt és nagyszülőt a híd gyülekezete június 7-én vasárnap 1 órától.
0: Ez reklám volt.

0: a Forrás Rádióban.
1: 4 óra előtt járunk, 3 perccel köszöntöm Önöket. A kormány szerint érdemes felülvizsgálni a párt finanszírozásra vonatkozó szabályokat, lemondott a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat alelnöke. Ünnepi koncert lesz Komáromban. Nemes Kitti vagyok, jönnek a részletek. A kormányülésen egyetértés volt abban, hogy érdemes felülvizsgálni a párt finanszírozásra vonatkozó szabályokat, hogy azok valós adatokat tükrözzenek, és azt mutassák meg, hogy egy pártnak mekkora a társadalmi beágyazottsága, közölte Köbl Anita kormányszóvivő pénteken sajtótájékoztatón. Köbl Anita jelezte, a parlamenti választás követően megváltoztak a pártok közötti erőviszonyok, így változik a pártok és a párt alapítványok támogatása is. Ezt egy képlet alapján számolják ki, és a támogatás változását a Magyar Közlönyben közzé. Lemondott tisztségéről Vecsei Miklós, a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat alelnöke, közölte a szervezet pénteken az MTI-vel. A közlemény szerint a karitatív szervezetben 1990 óta vezető szerepet betöltő Vecsei Miklós a Szeretett Szolgálat elnökségének csütörtökön tartott ülésén jelentette be lemondását. Azt írták, hogy Vecsei Miklós 36 éve kezdődött pályafutása során, előbb a hajléktalan ellátást megújító kezdeményezéseivel, majd a legszegényebb családok, szegregátumok, kistelepülések megmentésével indított jelenlét programmal hívta fel magára a figyelmet. Közölték, a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat a jövőben is igényt tart Vecsei Miklós tudására és tapasztalataira. Görög ételkóstolóval egybekötött görög táncház lesz Tatabányán. Ma este 7 órai kezdett el, az Erkel Ferenc Zeneiskolában rendezik meg a programot. A táncokat Miklós Zoltán, az Irios Tánc Együttes táncosa tanítja be. A program ingyenes. Június 7-én Komáromban kerül sor a Vivace Zenei Egyesület ünnepi koncertjére, melyel megalakulásának 30. évfordulóját köszönti. A hangverseny a Győri Filharmonikus Zenekar tolmácsolásával csendül fel. A program 19 órakor kezdődik a Petőfi Sándor Művelődési Házban.
0: Időjárás.
1: Több napsütésre a keleti ország részben számíthatunk, néhol eső zápor előfordulhat, a szél a Dunántúlon olykor megerősödik, a hőmérséklet 25 fok körül alakul, késő este 13-21 fok valószínű. Holnap mindenhol kisüt a nap, de a felhősebb tájakon elszórtan eső zápor, néhol zivatar is lehet, majd 27 fok lesz a csúcs.
0: Időjárás jelentésünket a Carnet M5 Kft. Tatabányai Toyota márka kereskedése támogatta. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Délutáni csúcs! Indul egy újabb óra a legjobb zenékkel. Forrás Rádió. Mindig vele.
2: 4 óra elmúlt, hello, hello, ez a délutáni csúcs. Benne Tamás, Latko, Pien, egészen 6-ig tölthetjük együtt az időt, aztán maradok még a charterben is természetesen. Pedro, mesélek egy picit a dal eredetiéről. Oksé, addig pedig Buenos Morgan visszatekintőt is kapsz. Jön Mr. Props, na és a Loco, Loco contigo. Hozom már is.

Úristen, micsoda dal! A Valmar és Szikora Robi közös pörgettem, az Úristen volt a tiétek. Ez a délutáni csúcs, egyfajta hazakísérő program, és majdnem olyan a nap zárása, de nem teljesen az, hiszen jön utána a Forrás Charter. Jó magam maradok, egészen 8-ig leszek veletek. Péntek van, úgyhogy a klubok kedvencei tud érkeznek, majd pedig ESB-t is idehozom. A Light Session-t kapjátok tőle. Megvan a Pedro című dal, hogy ne lenne meg, persze. Na, ennek az eredetéről mindenképpen mesélek. Higgyétek el, tök jó, izgalmas. No, és izgalmas a Mulanos Morgan visszatekintő is. Egy igazán szarügy érkezik. Ez pedig, na persze, hogy Andi hozta. Én pedig tenisz ümzet hozom mindjárt. Kirakjuk az ajtóba. Jön a The Door, elsőként pedig Halli Mali, és a Talk to You Later a tiétek. Csak slágerek.

0: Teddy Sims és a The Door. Pármivel ezelőttről szállítottam, délutáni csúcs a hazakísérő műsor itt a Forráson. Rengeteg jó zenével, pletyivel, no és emellé közlekedési információval. És a Verzoi Buonos Morgan visszatekintővel egy ilyenhez értünk most. Andi egy igazán szar ügyet hozott, szinte szó szerint. Na mutatom!
1: Ébredés után állítólag nehéz jókedvűnek lenni, de nem nálunk. Itt elnek a reggelek a Forrás Rádióban.
2: Egy igazi szarügyet hoz az Andi ma.
3: Igen. Ez pontosan így, ahogy mondja. Igen. Képzétek el, hogy...
4: Mondd ki! Ne tököljél! Mondd ki!
3: De várjatok, most azt keresem, hogy mondhatom ezt ki, úgyhogy...
2: A hírszerkesztő hangodat vedd elő.
3: Jó.
2: Komolyan mondsz?
3: Nem megy.
2: Na.
3: Nem, ezt nem lehet.
2: Andi, ez egy munkahely.
3: Képzétek el, hogy trágya esőt szórt egy juhász a földjére parkoló autókra. Tehát így büntette őket.
4: Trágya
3: azért.
4: Eső a szép kis házra. Trágya eső a családomra.
3: Daj. Igen. Hogy Zonnak hívják egyébként a juhászt, és tulajdonképpen ugye ott van egy tó a közelben, Angliában van ez a hely, a Lake District Nemzeti Park környékén van az ő földje, és ugye ott van egy tó is. Na hát és ugye hát mindig az a probléma, hogy hol parkoljon az ember. Most ők megoldották azzal, hogy ennek a farmernak vagy juhásznak a földjére parkoltak, de hát amikor visszaértek a kis tó sétából,
4: akkor ezt tapasztalták.
3: Ezt tapasztalták, hogy tiszta kaka az autó.
4: Hogy oldotta vajon meg? Hogy tudod hirtelen egy ilyen szar cunamit varázsolni oda?
2: Trágya kamionnal, trágyázó kamionnal.
3: Van, igen.
2: Tehát ez nem csak az, hogy rárakott egy ilyen szolid kakit a kocsira,
3: igen,
2: hanem belegte.
3: Van róla egy kép egyébként, nem tudom ezt így látni.
2: Úgy látszik, igen. Tehát, hogy ez fröcsköli rendesen.
4: Az rendesen.
2: Aranyos szép kis kárra.
3: Igen. Egyébként ugye...
2: Ezért fizet a biztosító?
3: Hát, szerintem igen.
2: Milyen madár volt ez?
3: Bár ugye itt most az a...
4: Itt is van az, hogy rajzolja le az esetet, tudod?
3: Jó, tényleg. Kiszínezné az autót. Igen. Na, szóval, hogy itt ugye ilyen kommentháború alakult ki ebből, mert hogy sokan egyetértenek vele, de sokan nem. És
2: hát,
3: az itt a kérdés...
2: Nem tett.
3: Hát igazából nem. Bár nem tudom, egy kabrió, ha ott parkolt, akkor ott azért az úgy egy kicsit költséges lesz, hogy
4: azt kitisztítani,
3: meg a szagokat onnan kivenni.
2: Egy Wunderbaum.
1: Buenos Morgan, minden

0: túl sok volt a reggeli pörgés, jöjjön valami lazább. Hallgasd a koktélt Zimmerer Tamással. Sok zene, kevés duma. Minden hétköznap délelőtt 10-től délután 2-ig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Tavaly jó volt, idén még jobb lesz. Vízzenevirágfesztivál. Találkozunk Tatán.
2: Jegyek www.vízzenevirágfesztivál.hu.
1: 4 nap, végtelen élmény.
3: Nem kínlódok, nem mászkálok. Javítatni a Car Design garázsba járok. Kipufogó és karosszéria javítás, műanyag hengesztés, alvázvédelem, biztosítós kárrendezés, szélvédőjavítás és csere, kedvező áron gyors alkatrészbeszerzéssel. Car Design garázs. Minden, ami karosszéria. Tatabánya, Vértanúktere 8/A, a Volt bánya gépgyár mögött. 0620 926 76 41. Keressen minket a Facebookon.
4: Ha a régi már nem bírja, vagy nem bajlódnál vele tovább, van egy megbízható ajánlatunk. Most kedvező árakon válogathatsz Husqvarna fűnyírók, fűkaszák, robotfűnyírók és más kerti gépek között. Keresd Tatabányán a Turul kisgépet, a megbízható Husqvarna gépek szakértőjét. Tatabánya, Cementgyári út 13. Turulkisgép.hu.
5: Jön a meleg? Ne akkor kapkodj, amikor már forr a lakás. Megnyílt Tatabányán a meleget.hu klímakis és nagykereskedés. Klímát keresel? Segítünk választani. Szerelőt keresel? Ebben is segítünk. Szerelő vagy? Nálunk megtalálod azt, ami a munkádhoz kell. Gyere el bemutató termünkbe. Tatabánya, Búzavirág utca 8. Meleget.hu. Klíma, kazán, hőszivattyú.
6: Tökéletes látás szeretne, Tatán az aranyszemet keresse. Szürke hályog műtét gyorsan, rövid határidővel, a legkorszerűbb technikával. Kérjen időpontot most! 0620 50 20 179. Aranyszem optika. Tata, Tóvárosi Korzó 2.
0: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Elakára. Pontosabban ő ugye az eredetit énekelte. A Pedro szólt. Apropó eredeti, a dal valójában egy 44 éves olasz klasszikus. Az olasz popzene és a feminizmus néhai ikonja Raffaella Cara énekelte el először még 1980-ban. A sztori szerint egy magányos külföldi nő az argentin Santa Fe városába látogat, amikor egy rendkívül udvarias helyi srác Pedro felajánlja, hogy körbevezeti őt. A városnézésből végül egy hatalmas, szenvedélyes, hálószobás románc lesz, így a nő végül semmit sem lát a városból, csak a csillagokat Pedroval. Ez tetszik. Igazából, hogyha most megnézzük, ugyanezt énekli mostanában Jude Law, Dash, hagyd ne soroljam a többieket, csak más stílusban, és sokkal szókimondóbban. A dal amúgy évtizedekig pihent a retro polcokon, míg nem jött két német producer, Jackson és Agatino Romero fogta az eredeti sávokat, és rákevert egy kőkemény modern techno alapot. No hát azt hallottátok az imént, Raffaella Cara pedig az ének hangot adta hozzá. Purple Disco Machine mindjárt Rácz Geri Orsóval irányi ver, jön az újdonság, itt pedig a Sasha Boys, a K-pop vonal.

Mordi 2013-as durranása zárta a harmadik órát. Ez volt a Royal, ezt a délutáni csúcsot hallgatott, én pedig itt hitozom neked a legfrissebbekkel. Aztán Siri és a Moonlight Club, There She Goes érkezik. Mutatom!

0: Live Session. Legyen tánc!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Nyár, tópart, koncertek, gyerekprogramok, kézműves vásár, óriáskerék, műrepülősó.

0: Majd ha, vagy most. Nissan Qashqai téli csomaggal 7.990.000 forinttól a Nissan császárnál. Ez most van, és addig a tiéd, amíg van. Már csak 6 hétig elérhető. Részletek a nissancsászár.hu oldalon, vagy a márka kereskedésünkben. Tatabánya, Bárdos László utca 1.
1: Jön a meleg? Ne akkor kapkodj, amikor már forr a lakás. Megnyílt Tatabányán a meleget.hu klímakis és nagykereskedés. Klímát keresel? Segítünk választani. Szerelőt keresel? Ebben is segítünk. Szerelő vagy? Nálunk megtalálod azt, ami a munkádhoz kell. Gyere el bemutató termünkbe. Tatabánya, Búzavirág utca 8. meleget.hu. Klíma, kazán, hőszivattyú.
2: Mit nézel, Anna?
3: Nézd, Mari néni erkélyére olyan szép burkolatot tesznek.
2: Szerintem láttam az új Mercury Market szórólapban. Aha, megvan, New Carrara burkolat.
3: Tudod, drágám, én is ilyet szeretnék.
4: Mercury Market, otthon és kert berendezése. Nagy választék, sok akció. Építsd és újítsd fel olcsóbban. www.mercurymarket.hu.
5: Hello, szia, Komárom! Június 5-én pénteken Open Air Retro. Jön a várva várt szezonnyitó a szabad ég alatt az Észak-Komáromi Meatheads Gardenben. A legjobb zenékkel DJ Bóli és BRK a Forrás Rádió lemezlovasai várnak mindenkit szuper hangulattal. Ajándék óriás világító habrudak, hiszen ahogy szoktuk, csináljuk a fesztivált is. A belépő 23 óráig csak 5 euró, és a Vodka Energy Shot mindössze 1 euró 23 óráig. Start 22 órakor. Tehát június 5-én pénteken megnyitja kapuit Észak-Komárom kedvenc szabadtéri helye, a Meatheads Garden. Open Air Retro, Meatheads Pub, ott Ali.
6: Ez reklám volt.

0: Forrás Rádióban.
1: 5 óra előtt járunk 3 perccel, köszöntöm Önöket. Megkezdődik a Velencei tó vízszabályozását szolgáló tározók rekonstrukciója. Ukrajna elismerte, hogy a Romániában felrobbant drón az övé volt. Holnap is lesz véradás Vármegyénkben. Hozom a részleteket, a mikrofonnál Nemes Kitti. A MÁV tájékoztatása szerint június 8-áról 9-ére virradó éjszakától június 11-éről 12-ére virradó éjszakáig karbantartási munkálatok miatt módosul egyes éjszakai vonatok menetrendje a Budapest-Esztergom vasútvonalon. A részletes vágány zári menetrend a MÁV honlapján az állomási pénztáraknál és ügyfélszolgálatokon érhető el. Megkezdődik a Velencei tó vízpotlását szolgáló két tározó rekonstrukciója, jelentette be pénteken a Facebookon Köböl Anita kormány szóvivő. Arról is tájékoztatott, hogy az afrikai sertéspest is emberre nem veszélyes, a magyarországi boltok polcain kizárólag egészséges magyar élelmiszerek találhatók. Köböl Anita a Velencei tó kapcsán jelezte, azt a tájékoztatást kapta Gajdos László élő környezetért felelős minisztertől, hogy valóban súlyos a tó helyzete, de elindult egy folyamat, és a két tározó rekonstrukcióját megkezdik. Ukrajna elismerte pénteken, hogy a reggel a Fekete-tenger partján fekvő romániai Konstanca kikötőjében felrobbant tengeri drón az ukrán haditengerészethez tartozott. Kijev szerint a drón felett az orosz elektronikai zavarás miatt elvesztették az irányítást. Az ukrán haditengerészet a Facebookon közzétett közleményében azt írta, hogy a polgári lakosság veszélyeztetésének elkerülése érdekében a szükséges információkat átadta a román haditengerészetnek. A Vöröskereszt Komárom-Esztergom vármegyei szervezete folyamatosan számít a véradók segítségére. A mai napon egészen 18 óráig Bajnán a művelődési házban nyújthatjuk karunkat, holnap pedig délelőtt 9 órától délután 1 óráig Leányváron a művelődési házban adhatunk vért. Ne feledjék, aki vért ad, életet ad.
0: Időjárás.
1: Több napsütésre a keleti ország részben számíthatunk, néhol eső zápor előfordulhat, a szél a Dunántúlon olykor megerősödik, a hőmérséklet 25 fok körül alakul, késő este 13-21 fok valószínű. Holnap mindenhol kisüt a nap, de a felhősebb tájakon elszórtan eső zápor, néhol zivatar is lehet, majd 27 fok lesz a csúcs.
0: Időjárás jelentésünket támogatta a Lővérpince Sopron termelői borkimérése. Komárom, Mártírok útja 36. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Délutáni csúcs. Indul egy újabb óra a legjobb zenékkel. Forrás Rádió. Mindig vele.
2: Megvan az a dal nektek, hogy Informer. Az előadó Snow, vele kapcsolatosan pedig egy nagyon érdekes bulvárt hozok. Tessék majd fülelni, jó? Amikor fellépett a sláger listákra a dal, na nem mondom tovább, te hülye vagyok. Ez a délutáni csúcs Curtis-szel, Sunfeld-el, Lloyd Luxury-val és a Serial Moonlight közös.

abból az időből, amikor például a hárman párban, vagy mondjuk a keserű méz, na ezek jelentek meg, a hófehér jaguár mellett persze Péli Barna, alias a United, és persze mellette Curtis az imént a tavalyi feldolgozást dobtam felét. Csak slágerek, ez a Forrás Rádió, benne pedig a délutáni csúcs, Lackó Pienő napján, persze Tamással, hatig együtt, aztán én maradok, mert hogy a dance chartot mindenképpen elhozom nektek. Addig, ho-ho, jön Snow, és az Informer, mindenképpen mesélek, mind az úrról, mind pedig a dalról. El tudod képzelni az, hogy bent csücsülsz a böriben, miközben a dal a slágerlistán van? No, de nem akarok többet regélni róla, mindjárt kapod a részleteket. Addig Mark Embort, út itt lesz Vámero és Lizzo a Bleeding Love-val, Bellini, úristen, micsodát szambázunk majd vele, elsőként pedig lépünk a sötétségbe Selena Gomez-zel, csak slágerek közt itt az In the Dark.

kebab, és persze, hogy a klanzuci mi a tavaly évből szállítottam. Délutáni csúcs, egészen hatékként Tamás. Köszönöm, hogy itt vagy. Nézted már a hosszú távú előrejelzést? Már ami az időjárást illeti persze. Holnap is egész jó időnk lesz, de aztán vasárnap és hétfőn 30 Celsius fok körüli maximumokkal is találkozhatsz. Akár fürdése is tökéletes lehet. Viszont keddtől majd érkezik talán egy hideg front, villámlással és csapadékkal is. Úgyhogy tessék a hétvégét kielvezni, aztán pedig megragadni az esernyőt. No, és megragadni a türelmet is, mert hogy az M1-esen Herceghalom térségében egy műszaki hibás jármű vesztegel a 28-as kilométernél az átterelt sávban okoz útszűkületet. Tessék gyorsan kijavítani! És tessék gyorsan belecsapni a bulvárba, mert hogy jön mindjárt Snow, és a dal is az Informer, addig Mihály Schulte, Zsubel, Kongs és Teofilus.

0: Jesú, te is jó, hogy a Beautiful Reason volt a tiétek, 2 évvel ezelőttről szállítottam ide ez a forrás. Köszönöm, hogy itt vagytok, csak slágerek a nap 24 órájában. A délutáni csúcsot hallgatod. Remélem, hogy finoman hazakísérlek, bár gondolom először boltba kísértelek, aztán vásárlás után pedig talán hazakísérlek, vagy irány a kocsma először? Na, melyiket választjuk? Menjünk haza, jó? De mindez kell egy informer, aki elmeséli, hogy mi hol olcsó. No, hát apropó informer, micsoda átvezetés mi? A 90-es évek legmenő fehér rapper reggi királya érkezik. Ő nem más, mint Snow, alias Darin O'Brien. A napokban újra a legfrissebb bulvár és zenei hírek középpontjába került, ugyanis a szerzeményét hivatalosan is beiktatták a kanadai dalszerzők hírességek csarnokába. A dalt értitek, ugye? No, a gyémánt lemezes legenda ennek kapcsán adott interjújában elképesztő kulisszatitkokat osztott meg a hírnév kezdetéről. Képzeljétek el, a srácnak akkora street creedje volt, hogy amikor az Informer 93-ban 7 hétig vezette a globális Billboard toplistát, ő konkrétan a bőriben ült verekedésért. Snow elmesélte, hogy az árkájában a többi rabbal együtt nézte a saját Willow klipjét a tévében, és a rabtársai ott kértek tőle először autogramot. No, bár a bűnözői múltja miatt annak idején kitították az Egyesült Államokból és Japánból, a karrierje nem állt le. Legutóbb például Daddy Yankee-val robbantott bankot a Con Calma című világslágerrel, amiben ugye újra feldolgozták a kultikus refrént. Na, bőri ide, bőri oda, én most hozom a 92-es eredeti, de itt lesz Altego is, sőt a Solvév és Szakács Gergő kollabbal is találkozol. Csak slágerek közt itt az Informer!
1: Informer, you know, say that I'm a snow, me I go blame. Ali keep on bum bam, take the man that say that I'm a snow, me stamp somewhere down the lane.

My Baby címmel Janus Friend és Sebastian közösét hoztam el neked. Na ezzel zártam, hát persze, hogy a délutáni csúcsot. No de nincs megállás, kérem szépen. Robogunk tovább, nem is akármivel, jön a Forrás Charter, úgyhogy még maradok 2 órát veletek. Ma péntek van, úgyhogy itt lesznek a klubok legjobbjai, no meg utána SB is a Light Session 2 órájában. Na köszönjünk el a délutáni csúcstól, szia csúcsika! Jöjjön a Charter, mutatom milyen dallal kezdek. Jó, Zekréd és Sher is közössel, ilyen lesz a Do It, Do It! Hozom persze, hogy Kitty híre után mutatom.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Ugye nem baj, ha bajra invitállak?
2: Június 6-án szombaton este 8 órától vár téged a szezonnyitó Garden Retro Piknik Bajon, az Ördöge van Piknik teraszon.
1: Az Ördöge van Piknik teraszon.
2: A hangulatról DJ Hubik gondoskodik, aki elhozza az elmúlt 40 év legnagyobb retro, dance, latin és house slágereit. A helyszín tehát Baj, Ördöge van Piknik terasz.
1: Baj, Ördöge van Piknik terasz.
2: Tali ott.
3: Figyelem! Észak-Komárom és környéke. Július 13-án az Erőd falai között újra színpadra lép a NOX. Látványos show, fergeteges slágerek, táncosok és felejthetetlen hangulat vár rád.
4: A Jó Világban koncertje után este 8-kor indul a nagyszabású NOX koncert.
3: Majd hajnalig tartó after party következik. Ne maradj le! NOX!
4: Június 13-a, Komáromi Erőd.
3: Találkozzunk ott.
4: Jegyek a vantiket.sk oldalon kaphatók.
0: Ez reklám volt.

0: a Forrás Rádióban.
1: 3 perccel járunk 6 óra előtt, köszöntöm Önöket. Megkezdődött a balatoni kombkikötők felújítása, megjelent a pártok 2026-os támogatásáról szóló kormányhatározat, tervezett áramszünet lesz június 8-án Oroszlányban. Hozom a részleteket, Nemes Kittit hallják. Megjelent pénteken a magyar közlönyben a pártok és a párt alapítványok 2026-os állami támogatásáról szóló kormányhatározat. A pártokat és a párt alapítványokat az országgyűlési választás eredményének megfelelően illeti meg támogatás. A kormányhatározat szerint a Tisza párt 706 millió forintos, a Fidesz 517 milliós, a Mi Hazánk Mozgalom 157 milliós, a KDNP pedig 92 milliós támogatásban részesül, míg az országos listán mandátumot nem szerzett demokrat koalíció 12 millió forintot kap idén. Emellett a Tisza párt új pártalapítványának 887 milliós támogatást adnak, a Fidesz pártalapítványa, a Szövetség a Polgári Magyarországért alapítvány 614 milliót kap, míg a Mi Hazánk alapítvány 92 milliós, a KDNP Barankovics István alapítványa 3 milliós, a DK új köztársaságért alapítványa pedig 17 milliós támogatásban részesül. Megkezdődött a balatoni kombkikötők komplex felújítása, a 6 milliárd forint hazai forrásból 2027 végéig elkészülő kiemelt állami beruházás munkálatai alatt a komp közlekedése zavartalan, közölte a Balatoni Hajózási ZRT pénteken az MTI-vel. A beruházás keretében a Szántódi és a Tihanyi Rév kikötő infrastruktúráját újítják meg. A projekt során figyelembe veszik a fenntarthatóságot és a tájba illeszkedő építészeti megoldásokat, tették hozzá. A tervek szerint a jövőben vendéglátó egységekkel, bejárható mólókkal, kilátóval, parkosított környezettel és korszerű utasfogadó infrastruktúrával erősödik a kombkikötők turisztikai és közösségi funkciója. Június 8-án hétfőn több címen szünetelhet Oroszlányban az áramszolgáltatás 8 és 15 óra között. A megadott időpont tájékoztató jellegű, a befejezés a helyszíni ütemtől függhet. A szolgáltató tájékoztatása szerint június 8-án hétfőn 8 és 15 óra között transzformátor állomás karbantartás miatt tervezett áramszünet várható. A szolgáltató kéri a lakosság türelmét, részleteket az oroszlány.hu oldalon találnak. Ismét egészségügyi szűrőnapot szervez a Komárom-Esztergomvár megyei Szent Borbála Kórház Tatabányán. Június 10-én általános állapot felméréssel, testösszetételmérés és elemzéssel, táplálkozási tanácsadással, lelki egészség szűréssel, mozgásszervi tanácsadással és kész higiénés gyakorlattal várják a lakosságot a kórházban. A program ingyenes és regisztrációmentes.
0: Időjárás.
1: Este éjszaka, délnyugaton, délen még számítani kell záporok előfordulására, legyengül a légmozgás. Szombaton a déli délutáni időszakban már változóan napos felhős idő várható szerte az országban. A hőmérséklet holnap reggel 11, délután pedig 26 fok körül alakul.
0: Az időjárás jelentést a Carnet Ford Top Kft. Támogatta. Felhőtlen autózást kíván az ön Ford márka kereskedője. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Welcome, my friends.

Köszönöm mindenkinek a Forrás Chartert, a Forrás Rádió hétköznapi jelentkező slágerlistáját indítom, nem annyira hétköznapian. Egészen 8 óráig pörgetem a klubok legjobbjait, és ne felejtjétek, jövök ma is visszatekintő rovattal. Itt lesz a következő órában Burak Yeter és a Friday Night. Előtte tudja, hogy találkozol Ed Sheerannal. 15 év után Kerek Perec ott hagyott egy kiadót. Hogy melyiket? Na kiderül nem sokára. Sőt, itt lesz Eve Max is, aki új alapokra helyezte a karrierjét. Addig pedig legjobbjaink, például mindjárt Thomas Gold, a Pump of the Jam lesz a tiéd. Elsőként pedig varázsolni fogunk Lady Gaga-val. Az Abrakadabra érkezik, mert hogy a 19. Én Zimmerer Tamás vagyok, egészen 8 óráig velem, és a klubok legjobbjaival rádiózom. Köszönöm, ha itt teszel. Jó szórakozást!

0: sztárnak magát. Ez a Forrás Charter. A Forrás Charter.
1: Pump it up while your feet are stomping. And the jam is pumping. Look ahead, the

18. David Guetta, Teddy Swims-el és Townsend Dial a Gong Gong Gong ebben a pozícióban. Te a Forrás Rádiót hallgatod. Köszönöm, hogy itt vagy, ez a charter. Persze, hogy a klubok legjobbjaival egészen 8-ig. És Eva Max-el. Van egy hatalmas hírem, figyelj! Teljes gőzzel tért vissza a köztudatba a hölgy, a 32 éves popcsajszónak elképesztően zúzós hónapjai voltak a háttérben. Egy hosszú és lelkileg igencsak megterhelő időszak után Kerek Perec hátrahagyta az Atlantic Records kiadót. Eva a rajongóinak írt levelében bevallotta, hogy az elmúlt évben teljesen elszigeteltnek érezte magát, de most végre a saját kezébe vette az irányítást, hogy pontosan olyan zenét készítessen, amilyet ő szeretne. Na hát erre kíváncsi leszek, hogy ő miért szeretne. Itt még egy olyan dallal jelentkezik, amik nem ő szeretett volna, de ettől függetlenül tök jó. Kerkész, Elok és Eva Max kollabja, most a 17.

0: Minden pénteken a klubok kedvenc slágerei. Forrás Charter. Este 6-tól 8-ig. A 16-dik.
1: Hi, I'm Doji.
2: Here's my anxiety.
0: Csak slágerek. Ez a Forrás Rádió.

És az Anxiety a 16. pozícióban, te a Forrás Rádiót, benne pedig a Chartert hallgatod, ez a Dance Chart, köszönöm, hogy itt vagy, Rose és Bruno Mars a folytatásban, az Apathy a 15.

Drake és Bibi Rexa a Deep in Your Love-val itt a 14. helyen. Ez a forrás. Köszi, hogy itt vagy. Ed Sheeran készülődik a charterben. Na róla aztán tényleg elmondhatjuk, hogy csőstül jönnek ám a legfrissebb hírek. Képzeljétek, hivatalosan egy szakított az Atlantic és az Asylum kiadóval. Ed amúgy egy rajongói hírlevélben tisztázta a helyzetet. Szó sincs haragról, egyszerűen tinédzserként szerződött be hozzájuk, de ma már két gyermekes család apaként mások a prioritásai. Úgy érzi, 170 millió eladott album után szakmailag teljesen új utakra van szüksége, mert a lelke mélyén ő még mindig egy csöges srác, aki kocsmában gitározik. Pedig már nem. Na, kedves rajongók, azt ugye tudtátok, hogy mostanában borotvált kopasz fejjel jelent meg, de hogy ez miért volt? Segítek, kiderült, hogy nem divatból váltott stílust, az énekes egy hónapig komoly övsömörrel küzdött, a betegség és a kezelések miatt pedig inkább a teljes hajnyírás mellett döntött. Pedig az a vörös frizú, hú-hú. Na, Ed Sheeran, öt hozom, a 13. az Azizám.

13. héten Ed Sheeran dala szólt az Azizam. The Chartert hallgatod, ez a Forrás Rádió hétköznapi slágerlistája. David Guettával, az Alphaville-lel és Eva Max-el. A Forever Young a 12.

Ebben a két órában a dalok a főszereplők, de azért kicikizünk néhány celebet is. Erre itt van Tamás, Forrás Charter. Most a Forrás Rádió.

0: Forrás Rádióban.
1: Jó estét kívánok! A Budapest közút júniusig több mint 43 ezer kátyút javított ki, csak a kiemelten veszélyes helyzetekben indítják be a jégkármérséklő rendszert, pódiumbeszélgetés lesz holnap Esztergomban. 3 perc múlva 7 óra, a mikrofonnál Nemes Kitti. A Budapest közút január és június között a kisebb kiterjedésű balesetveszélyt jelentő úthibák megszüntetése mellett 43.471 kátyút javított ki, közölte a társaság az MTI megkeresésére. Ez, mint írták, a kétszerese a tavalyi év azonos időszakában elvégzett javítások számának. Közölték, a kátyuk száma 2026. januárjának közepétől emelkedett meg jelentősen. Június 3-ától az országos jégkármérséklő rendszert kizárólag a legmagasabb, 60% feletti jégvalószínűséggel járó kiemelten veszélyes helyzetekben indítják be, közölte az MTI-vel a rendszert működtető Nemzeti Agrárgazdasági Kamara. Tájékoztatásuk szerint a legmagasabb kockázatúnak minősített jégveszélyes zivatarok esetén a védekezés a módosított működési rend mellett is biztosított. A változtatás célja, hogy a jelenleg rendelkezésre álló hatóanyagmennyiség az idei védekezési időszak egészében elegendő legyen. A Nemzeti Összetartozás napja alkalmából különleges pódiumbeszélgetésre várják az érdeklődőket Esztergomban a Szent György mezői olvasókörben. Az esemény középpontjában azok történetei állnak, akik nem Esztergomban születtek, mégis a várost választották otthonuknak. A beszélgetés vendégei Novák Ágnes pszichológus, Osztrogonác Ágnes könyvtáros és Perge Emese Pilates oktató, akik személyes történeteiken keresztül mesélnek arról, hogyan találtak rá új otthonukra, mit jelent számukra a közösséghez tartozás és az összetartozás érzése. A beszélgetést Pivkó Szera könyvtáros vezeti. A program holnap délután 3 órakor kezdődik, a részvétel ingyenes. A Rákóczi Szövetség Oroszlányi Szervezete és Millenniumi Alapítványa a Bocskai és a Hajduk című képes történelmi előadásra várja az érdeklődőket június 11-én csütörtökön 17 órai kezdettel. A rendezvényen halálának 420. évfordulója alkalmából Bocskai István Erdély és Magyarország fejedelmére, valamint az általa vezetett felkelés befejezésére emlékezik Árva Ferenc földrajz történelem szakos tanár. A helyszín az Oroszlányi Kölcsei Ferenc Művelődési Központ és könyvtár kamaraterme, a program ingyenes.
0: Időjárás.
1: Este éjszaka, délnyugaton délen még számítani kell záporok előfordulására, legyengül a légmozgás. Szombaton a déli délutáni időszakban már változóan napos felhős idő várható szerte az országban. A hőmérséklet holnap reggel 11, délután pedig 26 fok körül alakul.
0: Műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Welcome, my friends.

és Mary Jo, a Still Into You volt a tiétek. Szép estét kívánok mindenkinek, ma már másodszor, sziasztok! Folytatom a Forrás Chartert, péntek van, a klubok legjobbjait penderítem ám elétek. Ma meg a Visszatek rovatban Blue Kettert, itt lesz a Friday Night. Érkezik ESB is, a Live Session 2 óráját ma tőle kapjátok 8 és 10 között. Addig pedig legjobbjaink a Dash és Young Fly közös, no meg Alok és Jazz Green, a Summer's Back-kel, ez a 9. Én Zimmerer Tamás vagyok, egészen 8 óráig velem és a klubok legjobbjaival rádiózol. Köszönöm, ha itt teszel. Jó szórakozást! Kellemes időt!

8. Dash és Young Fly szólt az Oh Mama, a 7. pedig a Wonderful Life, a Hurts és Purple Disco Machine közös pörgött. Te a chartert hallgatott. Köszönöm, hogy itt voltál eddig, maradj mindenképpen, elérkeztünk.

6. héten Exen, Szerra és Misha Miller közöse a Don't Leave volt a tiétek. Péntek klubok legjobbjai egészen 8 óráig. Én Tamás, köszönöm, hogy itt voltál. Maradj, mert hisz nem sokára benne leszünk a legjobb 3-ban, sőt kiderül majd az is, hogy melyik dal az első ezen a héten. Cyril és a Stumbling in a Dig.

A negyedik helyen Adam Port és a Move. Mondanám nektek is, hogy mozgás, mozgás, na de ne menjetek sehova, mert hogy mindjárt a legjobb háromban vagyunk. Azt pedig ugye szerintem már megszoktátok és tudjátok, hogy utána mindig mix műsor érkezik. Ez a Light Session, hétfőn DJ Bolivar, a keddi nap DJ Yellowé, aztán jön Spider Ghost, DJ Major Gabe, és persze SB. Ő érkezik ma a 8 és 10 óra közé, aztán ott a vasárnap, ne feledjük, akkor BRK 8 és 10 óra között, utána pedig a Launch Session-t kapjátok Norbert van Dellel, és szombatra, hát odapakoltuk nektek a Saturday Live Session-t DJ Hubik műsorvezetésével, vagy éppen kik szerepelnek a műsorban, azt a közösségi felületeinken megtaláljátok. És hogy itt kik szerepelnek a legjobb háromban, na azt pedig már én mondom, Dash Young Fly és Azaria kollabja, a sereghajtó, tehát a harmadik itt a Pannonia.

0: két Tiamo, én pedig megköszönöm már a sőt az egész hétre kitüntető figyelmet 6 és 8 óra között a Forrás Chartert, ma éppen a klubok legjobbjaival hallottad, legközelebb hétfőn fogod, akkor majd az európai kedvencek érkeznek. Addig is tessék jónak lenni, ha nem sikerül, akkor nagyokat rosszalkodni zenével, és Light Sessionnel teli kellemes éjszakát kívánok mindenkinek. Apropó Light Session, a mai estén ESB lesz itt veletek, holnap hajnali 4 és 6 között ismételjük, 7-kor pedig indul a szombat délelőtti produkció, 9-től például majd üzenet küldő műsorral. Én Zimmerer Tamás vagyok, egészen ez idáig velem rádióztatok, köszönöm nektek, na ciao ciao mindenkinek, a viszontvallásra, az éjszakás műszaknak jó munkát, kitartást, a Light Session össz pedig csúdió szórakozást, sziasztok!
1: A Forrás Charternek már a vége, de holnap este 6-kor Tamás újra vár benneteket. Jó éjsz

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Hírpercek. Napi összefoglaló Komárom-Esztergom vármegye legfontosabb híreiből. Itt a Forrás Rádióban.
1: Szép estét kívánok! Változott a sebességhatár a 103-as főút Tátyi szakaszán. Kerékpáros pihenőparkot alakított ki a Komáromi Rotary Klub. Könyvbemutató lesz Tatabányán. Hittal Randreát hallják a mikrofon mögött, hozom a hírperceket 2026. június 5-én, pénteken este 8 órakor. Változott a sebességhatár a 103-as főút Tátyi szakaszán, ezért az arra közlekedő autósoknak érdemes fokozottan figyelniük a kihelyezett közlekedési táblákat, írta a kemma.hu. A portál beszámolója szerint a módosítás a Bajnai út vasúti átjáró és a Wesselényi utca közötti szakaszt érinti. A változás oka, hogy a város határt jelző tábla kijebb került egészen a lakott terület végéig, így az érintett útszakasz már belterületnek minősül. Ennek következtében az eddig érvényes 70 km/órás sebességhatár helyett már 50 km/órával lehet közlekedni a szakaszon. A kemma.hu arra is felhívta a figyelmet, hogy Táton az elmúlt időszakban több sebességmérő kamerát is telepítettek a gyorshajtások visszaszorítása és a közlekedés biztonsági javítása érdekében. Trafipax működik a 103-as főút Bajnai úti szakaszán, a Szent István utca közelében, a 10-es főúton a templom környezetében, valamint az Esztergomi úton a focipálya közelében. Az autósoknak különösen ajánlott figyelniük a megváltozott sebességkorlátozásra, hiszen a trafipaxok a jövőben is ellenőrizhetik a szabályok betartását, közölte a dorogimedence.hu. A Komáromi Rotary Klub rendszeresen aktív szerepet vállal a környezettudatosság, a természetvédelem, a művelődés és a közérdekű ügyek támogatásában. Az elmúlt években többek között a vasúti átjáró melletti kerékpárút környezetének megújítását tűzték ki célul, amely idén tavasszal valósulhatott meg Komáromban. A parkosítás és a virágültetések mellett a klubtagok egy kerékpáros pihenőt is kialakítottak, amely mostantól minden arra járó számára lehetőséget biztosít egy rövid megállásra, kikapcsolódásra és feltöltődésre. A Rotary Klub kezdeményezéséhez több szervezet és önkéntes is csatlakozott a délelőtt folyamán, köztük a KÖSZ, azaz a Kisvárosi Önkéntes Szemétszedők, a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat Fogyatékosok Nappali Intézményének és Sorstárs Támogató Szolgálatának komáromi tagjai, a Komáromi Vöröskereszt, a Tatabányai SC Kulcsár István Technikum komáromi diákjai, valamint számos civil segítő, akik szívügyüknek tekintik a város szépítését és fejlődését, közölte Komárom városa honlapján. Az idei évad végén megkezdődnek a felújítási munkálatok az Esztergomi Várszínházban. Hogy ezek pontosan milyen munkálatok lesznek, arról Horányi László igazgató beszélt rádiónknak.
2: Elsősorban a nézőtér fog megújulni olyan módon, hogy a lépcsőzet is ki lesz cserélve, tehát egy biztonságosabb megközelítése lesz a nézőtérnek, az ülőhelyeknek, ugyanakkor olyan székek kerülnek elhelyezésre, amik háttámlával is rendelkeznek, tehát nyugodtan a néző hátra dőlhet, hogyha úgy gondolja. Ennek azonban azért van egy hátránya, hogy így kényelmesen a mostani állapotot figyelembe véve, leültek a nézők, balról egy táska, jobbról egy táska, idézőjelben mondom, akár el is terpeszkedhettek, de ez most már megszűnik. Tehát ahhoz, hogy a hátukat neki tudják támasztani, annak az az ára szélességében nem foglalhatnak el két helyet vagy három helyet, mert ugye az mind számozott jeggyel bíró tulajdonosnak lesz aznap előadásra szóló helye. Ugye ez az első ütem. A második ütem, hogyha ebbe a, amit mondtam, augusztustól májusig tartó időszakban belefér még a színpad teljes felújítása, ami azt jelenti, hogy megújul a színpad deszkázata, és a színpad le lesz fedve. Ez egy óriási dolog, mert ugye ma már szinte szabadtéren olyan színpadot nem is nagyon találni, ami fedés nélkül van. Elég kiszámíthatatlan az idő, és ugye, ha csak egy zenés előadást veszünk alapul, hát olyan drága hangszerek vannak, hogyha valaki valamit ad a hangszerére, már pedig szinte minden zenész az kivétel nélkül legfontosabb a, valakinek még a feleségénél is fontosabb a hangszere, már elnézést az elvjelni. Tehát ha nem cseperg az eső, csak esőre áll az idő, be van borulva az ég, már nem teszek ki a hangszerét, ha nincs fedés. Mert ha van fedés a színpad fölött, akkor a szemerek az első, nem, de a hangszernek nem lesz semmi baja. Sőt, hát olyan is van, amikor, vagy volt olyan, hogyha a színpadon lett volna fedés, akkor az előadást nem kellett volna abba hagyni, mert a nézők készülvén arra, hogy már eléggé be van borulva, hoztak esernyőt magukkal, kihúzták az esernyőt, és zavartalanul végigmehetett volna az előadás ilyen szemerkélő esőben. Tehát több szempontból, tehát az, hogy meg kellett már a színpadnak is újulni, de az, hogy egy ilyen biztonságosabb, előadásbarátabb lesz a színpad, az egy nagyon fontos dolog. Hát mondom, ebben az első ütemben elsősorban a nézőtér, aztán utána, ha az időbe belefér, akkor a színpad, ha nem, akkor a színpad majd 2027. szeptemberében fog megújulni, és akkor már a 2028-as évadra már úgy tud jönni a néző, hogy a színpad is fel van újítva, és a nézőtér is fel van újítva, és aztán, ami a nézőket és a színházi előadásokat nem zavarja, azok még az öltözőknek a felújítása, de hát azt már lehet évad közben is csinálni. Ott már ugye ki lehet kerülni az előadásokat sokkal könnyebben, mint ezt a két nagy felületet.
1: Június 6-án lesz Bajza Sándor könyvbemutatója Tatabányán, a Kertvárosi Bányász Művelődési Otthonban 16 órától. Közreműködnek Bércesi Marika és Vér Károly. A program ingyenes. Váratér címmel rendeznek gyermekprogramot a Táti Központi Rendezvénytéren. Június 6-án 15 és 19 óráig lesznek többek között elektromos kisautók, felfújható mászófal, népi játszótér, állatsimogató és arcfestés is. Várják a családokat. És végül sport. Szűcs Bence válogatott beálló távozik a francia élvonalbeli Dunkirk férfi kézilabda csapatától és Tatabányára igazol. Az NB1-es gólkirály Kovács Tamás pedig a NEK-tól Győrbe szerződik. A Magyar Kupában és az Európa Kupában ezüst, a bajnokságban bronzérmes MOL Tatabánya KC közösségi oldalának bejegyzése felidézte, hogy a 27 éves beálló korábban a Veszprém és a Balatonfüred színeiben is szerepelt. A válogatottban eddig 9 mérkőzésen 10 gólt szerzett. A balátlövő Kovács Tamás a 2024-25-ös idényben volt a magyar élvonal gólkirálya a Nemzeti Kézilabda Akadémia játékosaként, amelyben az elmúlt 4 szezonban bajnoki és magyar kupa találkozókon több mint 400 alkalommal talált a hálóba. A hírperceket hallották Hittaller Andreától, további szép estét kívánok, a folytatásban pedig jó rádiózást!
0: Készült a Média Tanács támogatásával, a Média Tanács támogatási program keretében. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Esti mese helyett. Legyen tánc! Indul a Light Session, a Forrás Rádió mix műsora.

0: Forrás Rádió mindig veled. Reggel 6-tól a Buenos Morgan indítja be a napodat. Néha finoman, néha hangosan, de mindig jókedvűen. 10-től jön a koktél, ahol nem csak zene, hanem a hangulat is frissítő. Délután 2-től a délutáni csúcs veszi át a stafétát, hogy a munkaidő vége ne csak a naptárban legyen közel. És este Forrás Charter. Toplisták, slágerek, kedvencek, majd esti mese helyett a Live Session rász fel. Ez a Forrás Rádió, csak slágerek, minden hétköznap.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ugye bírjátok még? Legyen tánc!
0: Folytatódik a Light Session, a Forrás Rádió Mix műsora.

0: Mára ennyi volt a Light Session. A party hangulat azonban hajnalban még visszatér. Ha felbörgetnéd a korai kelést, tarts velünk minden hétköznap reggel 4-től 6-ig, amikor jön a Light Session ismétlése. Ne feledd, ha kérdezik, te a Forrás Rádiót hallgatod. Köszönjük! Azt hitted, csend lesz. Azt remélted, téged nem találhatnak meg. De nincs menekvés. A sorsa mindenkit utolér. Leszámolunk a koránkelők rossz kedvével. Buenos Morgan! Ez a Forrás Rádió reggeli sója I.S. Rolanddal és Rédl Ádámmal minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig.
1: Buenos Morgan!
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Most pedig vissza a legjobb zenékhez!

0: haladunk. Így telnek a reggelek a Forrás Rádióban.
1: No.
2: Jó, nő vagyok?
1: Igen, mm-hmm. Igen.
2: De jó nekem. Énekes?
1: Igen.
3: Igen.
1: Kész. Még egyet. Zalatnai Cini. Megvan?
2: Magyar vagyok?
1: Nem.
2: Amerikai?
1: Igen, de szeretnél magyar lenni. Nem. Mindig is arra vágytál.
2: Bolond szőke vagyok?
3: Nem.
1: Hát ilyen.
2: Barna?
1: Inkább.
3: Inkább.
2: Az. Inkább barna. Fiatal?
1: Voltál egyszer.
3: Igen.
2: Középkorú? Vagy már nagyon idős?
3: Nem élsz.
2: Már nem élek.
1: Oszlóban koncertezel.
2: Várjatok be most. Whitney Houston.
1: Nagy ismerős lehetett volna. Nem.
2: Ő korabeli egyébként?
1: De most ezzel most rákérdeztél, vagy szűkítettél?
2: A Amy Winehouse.
3: Nem, de valamiben nagyon hasonlítasz az Amy Winehouse-ra.
2: Valamiben?
3: Igen.
2: Mármint a stílusban?
1: Igen, és van egy nagyon-nagyon ikonikus...
2: Vagy abban, hogy drogoztam. Bocsánat.
3: Mondjuk úgy, hogy ugyanannak a klubnak a tagjai vagytok.
1: Jó, Jézusom, ez jó.
3: Ez nagyon nagy segítek
1: egy kicsit. Egy luxus autó márka nagyon erősen fűződik a zenéiségethez.
2: Na hát ezzel most nagyon összekavartatok.
1: Van egy dalod, amiben egy eléggé...
3: De egyébként igen, drogoztál.
1: Most ezt megnézted?
3: Nem, ezt mondom.
1: Tehát, hogy egy automárka elhangzik az egyik dalodban. Segítek, nem a Suzuki.
2: Ismerem én egyáltalán ezt az énekesnőt?
3: Szerintem biztosan.
1: Fohászkodsz, hogy legyen egy ilyen autód.
2: Biztos,
3: csak utána fent tud tartani?
1: Igen, mert ez drága. És ezt a dalt úgy hangszerelés nélkül énekelted el, és nagyon ikonikus volt.
3: De nem biztos, hogy ezt ismeri. Tehát azért
1: azt nem, de azt nem tudom. Éneklek belőle, hogy...
3: Na, ne énekeljél.
1: Hát de mielőtt feladja majd, szólj, hogyha már ott tartasz.
2: Már ott tartok,
1: feladnád...
2: mert most már nagyon összezavartatok.
3: Figyelj, az, hogy a klubnak a tagja vagy, itt a halálra gondolj.
1: Halál.
2: Mármint, hogy öngyilkos?
3: Hanem, hogy hány évesen hunyt el az Amy Winehouse?
2: Mit tudom én,
3: 20, sokan mások.
2: 20 valamennyi, 28.
1: 27-esek klubja.
3: A 27-esek klubja, ez nem mond neked semmit?
1: Most segítek neki egy nagyot. Oh Lord, won't you buy me a Opel Astra?
2: Mondom én, hogy nem ismerem ezt az énekesnő, gyerekek.
3: Na, az Opel Astra rész az nem így volt.
2: Nem ismerem. Így. Hát, nem tudom.
3: Az a baj, hogy ez... Tehát egy nagyon, nagyon sikeres...
2: De lehet, hogyha kimondjátok, akkor utána már így minden le fog esni.
3: Nagyon sikeres, mert ez a szopránok előadó volt el. A 27-esek klubjának a tagja, ő 27 évesen hunyt el.
1: Még egy ötletem van.
2: Janis Joplin.
1: Hogyha igen!
3: És tényleg...
2: Jó, nekem végig kell gondolom, gyerekek, hogy most még milyen információk hangzottak el.
1: Egy másodpercre voltunk attól, hogy behozom, hogyha Juliska nagyon szereti a párját, akkor ő milyen? Janis.
3: Hát ez azért jó volt, ajánlottam.
1: De jó, hogy ideig nem jutottunk el.
2: Az a baj, igen, nálam így össze kell raknom így az információkat, és csak utána tudom így hirtelen, ha csak így dobáljuk be az infokat, nekem az így hirtelen olyan, tudod, így elvisz valami más felé.
0: Buenos Morgan, minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig. A mikrofonnál és Roland és Riddle Ádám. Hangolódj velünk a bulira! Az ország legismertebb DJ-vel.

álomban vagy. Ez a műsor bebizonyítja, hogy sajnos nem. Buenos Morgan, ahol a gondolat még alszik, de a mikrofon már be van kapcsolva. Ez a Forrás Rádió reggeli sója I.S. Rolanddal és Rédl Ádámmal. Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig. A műsor

Statisztikák, adatok, gazdasági mutatók, és mindaz, ami a számok mögött van. Ismerd meg jobban a térség üzleti életét, tarts velünk a helyi sikerek nyomában. Hallgasd minden kedden délután 5 órától a For Profitot, a Forrás Rádió üzleti magazinját.

Ez a Forrás Rádió. Tatabányáról az FM 97.8-on, Komáromból az FM 90.5-ön és Esztergomból az FM 98.1-en. Forrás Rádió. Mindig veled.

ezt a slágert tuti hallottad már. És most újra imádni fogod. Hazai kedvencek a Forrás Rádióban. Mindig veled.

Na, ezek mindent össze-vissza komplikálnak. Én, ha megjelenek, bye-bye-ban a sok bikának. Az utcán a hátam mögül ordibálnak. De, nem téged hívnak csókirálynak?

Ez a Forrás Rádió. Tatabányáról az FM 97.8-on, Komáromból az FM 90.5-ön és Esztergomból az FM 98.1-en.